mai sláger megy, már 2 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Harry Potterrel pedig, ha minden igaz, felfedezhetjük a kémia izgalmait, az ő világán keresztül igyekszik ugyanis közelebb hozni a kémia világát az a rendhagyó oktatási segédlet, amely a Pécsi Tudományos és Természettudományi Kar gondozásában jelent meg, ami szerintem alapvetően egy nagyon szuper ötlet, hogy mit kell erről tudni, a Radio1.hu-n egy csomó érdekességet írunk róla, én pedig közben indítom az újabb igazi mai slágert, egy nagy kedvencet még hozzá, Maná Ed Sheeran és az Azizám, ez jön már is a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

a szél. Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Alex Warrené a folytatás, aki az Ordinary című dalával egy olyan rekordot megdöntött, ami már több mint 60 éve megvolt, 13 egymás követő hétig vezette ugyanis a brit kislemez listát. Óriási dolog. Ez meg a legújabb nagy kedvenc tőle, az igazi mai sláger, Alex Warren és a Fewer Dream a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, minden idők legnagyobb rádiós eredménye. Ki az, akit érdekel? Akkor jó hírem van, ma még lehet hozzá kulcsot szerezni, mert hogy ez a rádió egy konténer, amit pénteken valaki ki fog nyitni. Martin Garrix és Ed Sheeran jön, ez a Repeat It.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is megállás, felesleges duma nélkül, ezt már most megígérem, hogy azt is, hogy hozom Regál Lili és Robin Schulz újdonságát, de itt lesz J-Lo David Gettával, valamint Accent is

0: Az igazi mai slágertől a Be Mine, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek ebben az órában is nálunk szólnak, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez ki az, aki már megismeri? Hát szerintem kb. Mindenki. Accent, Sarah, Misha Miller, Don't Leave. Ezt indítom már is a Rádió 1-en.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

utat, remélem, hogy jól telik az este, nem sokára 3:30 lesz, az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, közben viszont nagyon fontos a kérdés, melyik a legnagyobb kedvenc most aktuálisan? És az a helyzet, hogy ezt nem tudja megmondani az AI, nem tudja megmondani egy program, de még egy jó zenei szerkesztő sem igazából, ezt csak a Rádió 1 hallgatók mondhatják meg, na ezért készül a Rádió 1 Top 500, hogy azok a dalok pörögjenek, amit igazán szeretnek a Rádió 1 hallgatók, mert számukra ez a legfontosabb, szóval erre várjuk a szavazatokat, most éjszaka is, közben pedig jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

said forever, now I drive alone past your street. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. De jó kis dal ez, azt a mindenit. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Robin Schulz jön a folytatásban, aki nem csak remekül keveri a dalokat, de nagyon remekül keveri a kaját a grillen, mert hogy ez a nagy hobbija, imád grillezni, és állítólag jól is csinálja, nem csak szereti, mert azért van ilyen is, hanem hogy jó benne, ahogy nagyon jó a dalkészítésben is. A legújabb igazi mai sláger Robin Schulztól a Better Times, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, náluk is lesz játék, amivel lehet még kulcsokat nyerni a Rádió 1 konténer játékában, de aztán Attisnál és Gergőnél is. A következő óra elején pedig egy óriási kedvenc, Taylor Swift és az Opelite, amit indítok. Pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 4 óra után járunk, és természetesen ebben az órában is az lesz, amit szeretünk a Rádió egyben, vagyis kevés duma, a legnagyobb kedvencek egymás után megállás nélkül is közte az újdonságok. Ez például a legfrissebb Lost Frequencies-től, amit választottam, a Live It All a Rádió egyen. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és időnként vannak nagy visszatérések. Dua Lipa például 2 évvel ezelőtti slágerével ismét a csúcsra került, egy TikTok trendnek köszönhetően. Ez a Training Season, amit egyébként még ebben az órában hozni fogok, viszont nagyon érdekesek ezek a nagy visszatérések. Viszont hát a TikTok trendeknél talán egyen fontosabb, hogy jó képet és korrekt, aktuális képet kapjunk arról, hogy milyen dalt szeretünk, az azt, hogy konkrétan megkérdezzük a hallgatókat, és mi pont ezt csináljuk. Ez a rádió egy top 500, amire várjuk a szavazatokat, közösen írjuk az ország legmenőbb slágerlistáját, amire csak a hallgatók dönthetik el, hogy hanyadik helyre kerül fel ez a nagy kedvenc. Tóth Abigail Exet és a Sugar Daddy, amit indítok a rádió egyen.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Hát ha az egész város nem is vettük meg, de nagyon sok mindent igen, amit bele is zsúfoltunk a rádió egy konténerbe, amit valaki ezen a héten pénteken meg fog nyerni, mindent, ami benne van. Ehhez viszont még ma is lehet gyűjteni a kulcsokat. Lói újdonság, amit indítok a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Idősek napi ünnepséget tartottak Szombathelyen. Tovább fejlesztik az e-áfa rendszert. Fordulatos mérkőzések a megye egyben. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Megtartották a mozgássérültek Vasvár megyei egyesületének idősek napi ünnepségét Szombathelyen, tájékoztat a VAOL. A vállalkozói központban rendezett eseményen a szervezet elnöke Olá Jánosné emlékeztetett. A világnap alkalmából 2015 óta minden évben összegyűlnek a tagok. Az ország legrégebbi mozgássérült civil szervezetében az átlag életkor mára elérte a 75 évet. A rendezvényen részt vett Horváth Attila alpolgármester is. Beszédében kiemelte, a szombathelyi önkormányzata kezdetektől támogatja a 700 aktív tagot számláló egyesületet. A tagok példamutató kitartása, egymásra figyelése és mosolya mindannyiuknak erőt adhat a nehezebb napokon, tette hozzá. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az e-áfa rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználhatják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Lincmájer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük. Három mérkőzéssel indultak a Vasi megyei első osztályú labdarúgó bajnokság októberi fordulói. A Celldömölk már a 10. percre 2 gólos előnyt épített ki Lukácsházán, bár a hazaiak még a szünet előtt szépítettek, a vendégek végül 3-1-es győzelemmel távoztak Zsoldos duplájának is köszönhetően. Kőszegen nem született gól. A hazai csapat értékes pontot tartott otthon a Vép elleni 0-0-ás döntetlennel. A nap leghevesebb csatáját Körmenden vívták, ahol a hazaiak már a 19. percben emberhátrányba kerültek, ennek ellenére a Körment szerzett vezetést, ám a Söpte a második félidőben 10 perc alatt megfordította a meccset és 2-1-re nyert. A találkozó indulatait jelzi, hogy a 95. percben a vendégektől is kiállítottak egy játékost, írja a Szavária Fórum. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet délután 20 és 25 fok között várható. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, tompasságot, fáradékonyságot is érezhetünk. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz a közérzetünkre. Szép napot kívánok, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 5 óra után 11 perce, Bruno és Renáta névnapon, szép reggelt! A mikrofonnál Király Tamás, október 6-a is van ma, az aradi vértanúk napja.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a rádió egy top 500 szavazás pedig pörög, rengeteg voksot kaptunk már, de még várjuk ezeket, hogy közösen megtudjuk, hogy ki lett 2026-ban a legkedveltebb, ki nyeri a rádió egy top 500-at, és melyik az az 500 dal egyébként, ami felfél erre a listára. Halka jegyzem meg, Dua Lipa korábban nyert már rádió egy top 500-at. Hát, hogy idén hanyadik lesz, ez csak a hallgatók dönthetik el. Minden esetre én egy nagy kedvencet most indítok tőle, meg Calvin Harris-től, itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ahogy nézem, ma akár 24 fok is lehet, de egyre több lesz a felhő, ami hát a hét második felében azért esőt is hoz, legalábbis most ezt tippeli a meteorológia, de ma azért 24 fok. A legfrissebb infok után jön a Balázsék Beston, a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól indul a műsor, ahol lehet még kulcsokhoz jutni, szóval kulcsvadászatra fel, az igazi mai slágerek között pedig Rihanna, ami érkezik a Diamondzal, Király Tamást hallottátok, további szép napot, és még egyszer jó kulcsvadászatot a Rádió 1-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Like a diamond, shine bright like a diamond.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kollégámmal mentünk Párizssal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
2: Na, hát ez korrekt.
3: Férfi.
1: Korrekt. Ez férfi.
2: Nekem van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
1: Tök igaza van.
2: Azt mondtam, hogy kimossuk.
1: Tök igaza van.
3: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem viszem maguk a sok cuccot, nem?
2: Hát cipelje a francot.
3: Két tang, azt meg lehet fordítani,
1: az cső. Szerintem ez ugyanolyan, ugyanaz az a két tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az ujjba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a minden bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
3: Én mindenkettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
1: a csapat, akivel mész?
3: Nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is tudok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
1: És akkor beraksz mindent.
3: Meg
1: gondolom, hogy gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
3: Szerintem gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdetőkádat vinned, mindenféle orszi-porszit, tehát mint a názának lennék nagykövetet.
1: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó. Igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
2: Hát kiegyenlítettük egymást.
1: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen. Ez teljesen tipikus, de hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem. Végig is értettem az El Camino-t, cipertem az óriási táskát egész úton, találkoztam két ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
2: Ja,
1: a következő szállásra tudszadat. Azt a mindenségét.
3: Úgy jó szerintem, hogyha mellette megy valaki kocsival. Tehát is sétálsz,
2: akkor csak kicsit ülni néha.
3: Húszak gurú mellett az asszony.
1: Egy kicsit
3: megvan
1: kicsit
3: beülsz. Megvan már a áttörés, Józsi. Még nincs jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
1: Igen, autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
2: Azt akkor így állsz a hegyen, a hóba, egy szál póló
1: van. Egyébként ez így van.
2: Tehát,
1: ez is benne van, néha ebből rosszul jársz. De hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
3: plusz
1: nézni.
3: Plusz tipikusan, ha valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
1: Igen, csak simán meg vagy.
3: Hát megugrod.
1: Igen.
3: Függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a 3 ruhát, amit a tetején tart, azt így felváltva felveszi.
2: Igen, és az összes többit meg. És ilyen jó érzés, mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
3: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, mint a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
2: Bennünket ez nem zavar.
3: Igen, bocsánat, igen, elnézést kérek.
2: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és meg vagyunk.
1: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, 2 felnőtt, 2 gyerek és 2 kutya. A férjem a 6. táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek a pótkesztyűje, hát és
2: tényleg,
1: a pótjáték.
2: Inkább a ruha.
1: És a ruha?
2: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétálni oda egy újabb szett kell.
1: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig 4 bőrön, de ez az alapsztereotípia, hogy ilyenek vagyunk?
2: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
3: Mi az mi?
1: Hát mi férfiak? Hát mi férfiak?
2: Ja, mi tudod?
3: Ja, mert nagyon sok volt a mi van.
2: Inaktív karakterek, de
3: nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most akkor pontosan kire gondolsz, a motorosokra, melegekre,
1: vagy a meleg motorosokra? Igen. Nem, arra, hogy valahogy ez egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is, akivel voltunk. Nem, sokat pakolni.
3: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amikre nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
1: Ha olyan kedved van.
3: Legyen. Igen.
1: Feleségemmel elmegyünk nyaralni 2 bőrön, de hazafelé 3 bőrönnyi cuccai haza, írja Gábor.
3: Példakép, ezt úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer levegyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
2: De... A profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol nézd,
1: ahol milyen szuki.
2: Igen, megveszed, és azt valamibe haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
3: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem tudom, láttatok már olyat.
2: Hulken?
3: Aha, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hákinnek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és hát mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hadagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, egy gurulós bőrön. Minden irányba van lila is, nekem
1: meg arra. Te mit tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre
3: hát
1: készültök?
3: Egy háromágú, egy
1: 1800 wattos, egy 2500 wattos.
3: Egy betontörő.
1: Igen, a hajzmuslakon. De irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra két bőrön. Nincs ilyen.
3: Mérete, mert hogyha ugye, csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal.
1: Oké, de
3: ugyanaz, mint amikor nem lehet emelni egy nejlon szatyorra.
1: Másnak az egy bevásárló szatyor.
3: Figyelj, valaki a készanyagra készül ilyesmivel. Vagy teljesen mindegy. Szóval hogy sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy otthon hagyok egy pulóvert, ezt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi emmesig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni, de legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
1: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? Négy óra balatonozásra.
2: Egy fürdőruha is kész.
3: Hát a másik nap alatt megfordult.
1: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfi, aki ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászutcok vannak, az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek 1 gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. 1 gyerekkel mennek és anyósok. Benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra, és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
3: Egy morzsa porszívóval?
1: Nem, normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
3: Nem azért fél, hogy ellopják otthonról, amíg távol van?
1: Igen, elviszi a cuccokat.
3: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunk alapjuk.
1: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
3: Ha lehet, újra dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Azért nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszem magammal a macskát, mert nem szeretem otthon
2: hagyni. De repcsin nem.
3: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. De meg az nagy stressz lenne neki, de amikor szocióval megyünk, akkor nem.
1: De annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom,
2: jó, alom, de mi az a nem? Tárgy,
3: amit... Almot nem viszünk maga, csak macskát.
2: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mint hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz.
1: Nem, így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat most... fogok olvasni. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
3: Jó, az könnyű, nuncsakú.
2: Igen.
3: Az mindig van nálam.
1: Igen.
3: Akármi történjen.
1: Figyelj, most jöttünk Madridba repényet. 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek.
2: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
1: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. Igen. Nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1 5 éves gyerek. 1:30-kor azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3 20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
2: Védekezés?
1: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
3: Pufogtatjátok a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
1: Igen. Hogy... arról is beszéltünk nagyon szívesen. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
2: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
3: Ez Zsű is megcsinálja, nem? Zsű.
1: Igen.
3: Szoktál vinni magad a kávé főző? Mindenhol viszi magát, tessék.
1: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszi, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fogok futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
2: Soha egyszer föl nem kelsz.
1: de a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom, és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
3: Elmondom, most lerántom a leplet. Na, lerántom a leplet. Nagy a pofája, Sebestyén Balázs, de aki azt gondolja, nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipő kalódikot, hány ételadag, hány különböző túlélése szükséges dolog.
1: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne vannak.
3: Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
1: Simán.
3: Akkor miről beszélünk?
1: Igen, simán.
2: Na jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
1: Fölöltözni. Négyszer átöltözöm neked a garázsban.
3: Egy letűr összetoldom neked a rezsómon.
1: A maradékból még egy hétig ajánlunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap Ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
2: De az a jó. Hát ők a Ciprus, meleg van, minek? Mi nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
1: Igen, mit tud. De hogy azért mindenkinek kézipodgyász, egy hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen memben van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Ja, sok megkiáltó jele. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, zongora. Mi adag egy kombi autó? Oda egy tényleg egy zongorát beraksz.
3: Zongora, egy kísérőzenek, egy minyomó, egy...
1: Igen.
3: Nem is tudom elképzelni.
1: Motoros túrára komplett szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
2: De legalább van.
1: De úgy érzed, hogy van. Tomi küldte nekünk Pozsonyból.
3: Igen. Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőrönd, mert utána már kibepakolni, és van egy bőrönd, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
1: De ott marad a cucc, amikor megérkezel.
3: De és akkor kinyitom, és akkor azt mondom, ó, hát valóban még gondos, bocs, vagyok
1: pakolva.
3: Igen, és de nem használom fel teljes tartalmát, csak így random cserélődne benne a dolgok, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosságom, hogy minden nálam
1: van. Minden ott van. Lehet,
3: igen.
1: Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást, tessék, nagyon sokan írják. Domestoszt pakol anyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
2: Már várja, hogy elhagyod.
1: Vagy ahogy elhagyod, írnak olyanok is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
2: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
1: Hát azért azt jó, nagyon jó, át kell takarítani.
3: Figyelj, valamivel meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, mindentől megóvod magadat.
1: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról másfél litert egy hátizsákba vagy bőrönbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg a repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni. Na, az rendben, az rendben van. Az rendben van. Porszívót, amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
3: Ne. De hogy kibéreltetek valahogy egy tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó,
1: akkor viszünk mosógépet, igen.
3: Én akkor hamarabb tanulnék meg szerintem patakban mosni, mint hogy elvegyek egy mosógépet.
1: Hát igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is. Igen, hát ez is megtörtént, igen.
3: Mert voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát. Ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
1: Itt még élek. De,
3: itt még élek, és aztán hogy megoldottuk.
1: De nagyon hátkorlátok vannak, Patrik írja, figyeld, Ausztria 2 nap 2 éjszaka, ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott üléssel pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert fasírozott, az hidegen is jó.
2: Jaj, de finom
1: az aztán. Hidegen is jó. Azt a mindenségét neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
3: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
1: Jó, itt vagy, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni, vicceltek, ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplett garnitúrát, hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon csupi szálláson.
3: Én attól jobban félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
1: De vinnél ágynemű húzatot, vinnél párnát.
3: Dehogyis nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval szerintem azért vannak
2: durvák. De hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
1: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
3: De volt időszak, amikor elgondolkodtál egy lakóautón. tudom, mert csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétált a színpadra. Nem kell gondolkodni.
2: Ott van benne, öltöző, tusoló, minden.
1: Anyósomtól kaptunk ruhagőzülőt, azt is el kellett vinni magunkkal Bulgáriába, a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, mikor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
2: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
3: Az a férjemnél szokott lenni.
1: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kézöltötlenítő?
3: Hát igen, mert hogy ugye, ha én beviszem őt a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugye lányok, ugye nem ültetjük rá sehol, úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a ripper fiúgyerek módjára, hogy betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
1: Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek, mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor igen, megérkezünk. Az is milyen, mennyire szorong! Mennyire szorong, te jó Isten!
3: Péter azzal kezdve, hogy belépünk a szálláson, lepattintja róla. Ahogy tudjátok ezt a külső
1: az házat,
2: elején, a műanyagot?
3: Megnézi, meglátja, hogy koszos, már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
10: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Reklámot hallottak.
11: Helyi kulturális percek.
12: Szombathely és környékének kulturális információit Sós Katától hallják. Finisszázzsal zárul a Bereményi 80 Bereményi dalok festményeken című kiállítás Körmenden. A tárlat a Kölcsey Ferenc gimnázium fennállásának 80. évfordulója alkalmából nyílt meg. A Sodics László galériában Pálfiné Szabó Éva festményein keresztül mutatják be a Cseh Tamás és Bereményi Géza nevéhez kötődő dalok által megidézett történeteket, hangulatokat és korszakokat. A kiállítást augusztus végén Bereményi Géza, a 80 éves magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg. A záróeseményt október 8-án csütörtökön tartják. A körmendi programon Cseh András, Cseh Tamás fia is közreműködik, adta hírul a gimnázium. Kamaszok egykori naplóbejegyzésein keresztül idézik fel az 1956-os forradalom napjait Szombathelyen. A Berzsenyi Dániel könyvtár programján két, akkor 13 és 14 éves fiú feljegyzései kerülnek a középpontba. A naplók személyes nézőpontból mutatják meg, hogyan élhették meg a fiatalok a történelmi eseményeket. A rendezvény az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódó szombathelyi programsorozat része lesz. A szovjet csapat Menjen haza, Sztálin szobrát vigye haza című találkozót október 9-én tartják. Hangzott el a megemlékezésekről tartott sajtótájékoztatón. Kegyeleti sétával emlékeznek az 1956-os forradalom áldozataira Szombathelyen. A résztvevők október 30-án a Szent Márton utcai temetőben idézik fel azoknak az emlékét, akik életüket vesztették a forradalom idején. A séta a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódó szombathelyi programsorozat egyik állomása, hangzott el a megemlékezésekről tartott sajtótájékoztatón. Az Orbán Róbert helytörténeti kutató, valamint Bodó Judit tanár által vezetett programon helyi kötődésű történetek is előkerülnek. Ritkán látható könyvek és a luttollas írás világába is bepillanthatnak a szombathelyiek az országos könyvtári napokon. A programsorozathoz idén először csatlakozik a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, amely október 10-én este megnyitja a felújított Ölbei házat a látogatók előtt. Az érdeklődők régebbi és újabb könyvritkaságokkal találkozhatnak, és azt is kipróbálhatják, milyen luttollal írni. Az épületben óránként indítanak ingyenes turnusokat, közölték a szervezők. Szombathely legfontosabb kulturális híreit Sós Katától hallották, kellemes időtöltést kívánok!
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: 20 éves jubileumot ünnepelt az Őszi Rózsák kórus. Több kereszteződésben is elterelik a forgalmat, az őszi Balatonra csábítanák a turistákat. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. 20 éves fennállását ünnepelte a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ második számú idősek klubjának énekkara. Az Őszi Rózsák kórus jubileumi születésnapi gálájának a Martineum Felnőtt Képző Akadémia adott otthont. A jubileumát ünneplő énekkar különlegessége, hogy a zeneműveket a kezdetek óta kizárólag hallás után sajátítják el, kottát egyáltalán nem használnak. Gazdag repertoárjukban katonadalok, népdalok, bordalok és kánonok egyaránt megtalálhatóak. A születésnapi gálán a kórus két művet adott elő teljes létszámban, olvasható a Szávária fórumon. Jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell készülni Szombathelyen október 23-án délután. Az intézkedésre az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának ünnepségei miatt van szükség. A rendőrség két szakaszban, a március 15-e tér és az 56-osok tere környékén teljesen eltereli a gépjármű forgalmat. Az első ütemben többek között a 18-as Honvéd utca, Veselényi Miklós utca, a Szelestei László utca, Veselényi Miklós utca, valamint a Petőfi Sándor utca, Tőszegi utca kereszteződésében számíthatnak korlátozásra a közlekedők. A Liszt Ferenc utca, Karinti Frigyes utca és a március 15-e tér Deák Ferenc utca csomópontját is lezárják. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, a hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
13: A vendégforgalom jelentős része nem a nyári főszezonban realizálódik. Ezekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események.
12: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett túlnyomóan napos idő várható. A hőmérséklet délután 20 és 25 fok között várható. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, tompaságot, fáradékonyságot is érezhetünk, a napos idő ugyanakkor jó hatással lesz a közérzetünkre. Szép napot kívánok, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Újra gyerekek, már kedv van 6 óra után. 18 perce, hello Eszter, jó reggelt, hello Feri, jó reggelt, itt van a műszak, gyerekek, megérkeztünk, összeálltunk, ki korábban, ki később, de itt vagyunk, és elkezdjük.
2: Ez ki korábban, ki később?
1: Hát én most csak korábban magamra mondtam, a korábban, rád a későbben, én már vérvételem voltam reggel, úgyhogy...
2: Vérvételem volt?
3: Bizonyára. Hol vannak ezek?
1: Protekció, gyerekek,
3: hoppá,
1: protekció, mert ugye 10 órakorra, 10 órára hiába vagy egy gyomorra elállítódnak az értékeid, úgyhogy...
2: Most kiderül, hogy hogy áll a... mi az?
3: Ha áll még, hát azt nem tudhatjuk,
1: is kiderül, hogy áll-e még. Minden kiderül, úgyhogy nagyon frissen.
2: Férfi a férvitelementé, hogy általánosra?
1: Férfiasra, hormonokra, tesztóra, minden.
2: Jól nézek, nem
3: neki
2: kell.
3: Neki magból veszik, érted? Annyira férfias, magból.
1: Csak úgy ömlött a vérem.
2: De hogyan tudják átszúrni?
1: Nem, úgyhogy megnézzük, aztán elkezdjük nyomni a növit.

0: Úgyhogy azért érkeztem egy kicsit korábban.
1: Nagyon örülnék, hogy ilyen Johnny Bravo-t csinálnak belőled.
0: Hogy?
1: Johnny Bravo megvan? Hogy ilyen nagyon kicsi csipője volt, és ilyen rettetesen széles vállalták.
0: Óriási teste?
1: Igen, igen, és mindig így járt. Ez a, tudod, ilyen, fogta egy az állát, hogy...
0: Na, kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok az eredményekre. És így fél évente, évente vedetem, úgyhogy megnézzük majd, hogy mi történt. Na, most mivel fikázod a válogatottat, Balázs? Jaj, Istenem, júj, de tényleg, hát most aztán...
1: Most semmivel,
0: most aztán megnyertek egy meccset, hát
2: nem
0: most azért...
2: Nem egyet, kettőt, haver.
0: Igaza
2: van a hallgatónak.
0: Álljunk el ettől, végre egy kicsit futballoztak. Nem láttam, úgyhogy nem mondok rájuk semmit. Csak a Rosszit láttam, hogy nyilatkozott, hogy nem is érdemelték annyira meg, de végül behúzták és nyertek.
2: Hát most
0: idegenben, magyar gyűlöletben.
2: Mondta, engem kicsit az zavar, hogy ő most már a szerencsétlenség faktorra hivatkozik. Ugye, mert azt mondta az első kettőnél, ott egy döntetlenünk volt, meg egyet elvesztettünk, hogy az a szerencsétlenség miatt volt, mert nem volt szerencsénk.
0: Igen.
2: Hogy most meg azért nyertünk, mert szerencsénk volt, én ennek annyira nem örülök. Hogy mi lenne, ha arra hivatkoznánk, hogy azért nyertünk, mert összeszedtük magunkat, és rohadt jól focizunk.
1: Nekem tetszik ez a szerencsétlenség, mert ez azt jelenti, hogy akkor ráléphettünk a következő fázisra, jöhetnek a sámánok, sámándobok, különböző szerencsehozó és űző módszerek, és én ebben végre tudok kompetens lenni a foci kapcsán.
0: Őrületesen segre kéne tőlük esni egyébként, mondom a statisztikát. Az első fél időben a magyar csapat nem rúgott kapura. A 16-oson belül sem volt labda érintése magyar játékosnak a 16-oson belül. Érted? Tehát, hogy de nem bántjuk őket, ha nyertek, akkor
1: azért
0: akkor
1: az
0: nyertek.
1: Azért páros szám a 16-os, és a páratlanra mentünk.
0: Igen.
2: 17. Arról rúgtunk, érted?
0: Igen, na. De hogy aztán megváltozott a játékképe, azt olvasom itt a második fél időben, és...
1: Az ivószünet miatt.
2: Igen, az ivószünet. Jöttek az újoncok, és a milánok, és rúgtak gólokat. Örülünk. Egyébként, amit elmondott Rossi úr, még azt is megemlítette, hogy szerinte a győzelem az nagyban annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban letörölte magát a Solskjaerről.
0: A Rossi?
2: Igen.
0: Na, nagyon azt helyes. Azért nem, mert neki kell futballozni.
2: Hogy szerinte emiatt is jobb a válogatott, hogy ő most már nem szósölözik.
0: De gyerekek, az a lényeg, hogy ezt hogy megnyertük, megvan. Van lehetőség még feljutni, akkor...
2: Mondjuk az A-divízióba.
0: Az A-divízióba, úgyhogy örüljünk akkor, örüljünk ennek, igen. De hát góra mérik a történetet, belőttük, megnyertük, úgyhogy egyenre az van. Ráadásul azért ez egy felfokozott politikai hangulatú történet volt, úgyhogy nem is baj, hogy ezt nyertük.
2: Ja. Tudjátok, hogy hol nem néztem a meccset, hanem hallgattam a meccset.
0: Mert kocsiba voltál.
2: Olyan vicces volt ott, hogy így az van, hogy meccs van, amikor így néha mi belenézünk válogatottba, meg akármibe, akkor tudod valahol, vagy bekapcsolod a tévét, és nézed a dolgot. Én meg pont mentem haza, már késő este, és mondom, meghallgatom, a Kossuth Rádió ugye közvetítette, bekapcsoltam, és annyira vicces volt, hogy nem láttad, de hogy egyébként meg jó volt a kommentátor, és így elkezdett az agyad.
0: Régi idők.
2: Igen, hogy elkezdett az agyad dolgozni rajta.
0: Hogy mi történt?
2: És néz ki egy ilyen foci kapu.
0: Ez én hallgattam így, amikor úton vagy, és véletlen magyar válogat, hogy egyszer belehallgatsz, és így jó, oda képzeled. Igen, hát ennek ugye voltak nagy ikonjai, akik így közvetítettek 20-30 évesen keresztül, ugye Szepesi meg hasonlók, akik ugye rádióban közvetítettek. Ja, igazából, úgyhogy gyerekek, gratulálunk a válogatottnak, egyelőre nézzük meg, hogy hogyan tovább, csak itt tovább, srácok.
1: Voltak még izgalmas dolgok tegnap este, egy kedves hölgy összeveszett a férjével, és úgy döntött, hogy akkor egyedül megy kirándulni. Összevesztek, úgyhogy elment egyedül az erdőbe, ahol eltévedett, és eltévedt, pontosabban, eltévedt, és segítséget kellett hozni, tehát egy mentő alakulat hozta le őt a hegyről, vagy hát találta meg a hegyet.
2: Dacból mond, hogy a Dacból a férjét azért nem hívta föl.
1: Nem tudom, remélem, érdemelte meg a mocskos disznó, hát ezek után, és a másik az, hogy ez nem mindegy, és akkor, hogy úgy kellett lehozni, hogy egy teljes alakulat drónokkal keresték meg minden, de ő segített az alakulatnak ám, nem úgy volt az, énekléssel csábítgatta magához a drónokat.
2: És
1: utána megmutatták a néninek amúgy a videóját, és én figyelj, én nagyon Team néni vagyok. Tehát figyelj, egy jó fejasszony. Team néni.
2: És volt felvétel, hogy mi volt a dal, amit énekelt?
1: Nem sajnos, de szeretném, ha kijönne egy maxi CD-vel, mert a pilisben eltérni csak úgy érdemes, hogyha vannak jó dal, tehát nem tudom.
2: A terv az volt, hogy ők ketten mennek kirándulni, csak ugye összerúgták a polgat, és akkor anyu azt mondta, hogy akkor akkor rohadjál meg, majd én elmegyek egyedül.
1: Nekem te ne. Nekem te ne.
0: Nekem te ne szórakozz. Mama bement az erdőbe, azt nem jött ki. Há, imádom. És hogy lett meg? Hajnalban.
1: Volt nála telefon, és akkor ugye, de hát így se tudta ebbe megtalálni pontosan, és úgyhogy drónokkal mentek ki, meg hőkeresővel, meg mindenféle dolgokkal, és akkor végül a nótája oda csalogatta.
0: Óriás.

0: Óriási.
1: Hú, betudod.
0: Énekelsz.
1: Simat egyére a hátamhoz.
0: Hát ha nekinulsz egy veszekedésnél, ott be tudsz indulni, úgy beindulsz, hogy ott aztán meg se állsz.
1: És ezt mondani, hogy Anna volt az is, az mindig a fülemben cseng, aki azt mondta, hogy ő ugye azért nem használ lokátort, mert ha úgy érzi, hogy el akar menni a Mátrába, és erre a Péternek nem kell tudnia.
0: Megtalálják meg.
1: Akkor, és látod, Anna, nem vagy egyedül ezzel a gondolatmenettel, mert ezzel többen vannak így.
0: Igen, és, megtalálják meg.
1: Ez milyen praktikus, milyen hasznos, mert mozgásban tartja legalább a fiatalokat, hogy kereshetik őt.
0: Azon veszek össze, melyik a rövidebb utat hazafelé. Jó, de meglett a néni, nem néni középkorú, idős? Mit tudunk róla?
1: Hát nem tudom definiálni, most már lassan, hogy én is középkorú lettem, így, tulajdonképpen lehet, hogy csak egy egyenle járt fel a gimnáziumba, de ugye 60 körülinek tűnt. 60-65?
0: Nem tudom. Na jó, de meg.
2: Hát, van akarat, van lendület még, ugye?
1: Van. De mutatták, ott ült a súsnyásba, és amúgy egy ilyen nagyon vitális nő. Tehát, hogy én nagyon-nagyon kíváncsi, hogy mi lesz a következő mozdulat. Hova fog menni? Mit fog csinálni? Mi lesz? Safari?
2: Nem vagy... veszték vele össze.
1: Nem,
2: csak
1: de
2: a baj van.
1: Illetve szeretnék, hogyha kapnék egy videós betekintést a beszélgetésben, amikor hazaért. Tudod, az ura ott van, vártam?
2: Igen, na megjöttem.
1: Na.
2: De szerintem az ura Kati nem is tudott róla. Nekem biztos vagyok benne, hogy van az a fölhúzott magad állapot, amikor bajba kerülsz, se dafke azért se hívod a másikat. Rohadjál meg otthon, ahol vagy, én itt vagyok.
1: Az nem az, hanem az, amikor arra jut a szituáció, mert nem tudod kikerülni segítséget kérni attól, aki összevesztél, és van az a hang, nem tudom, tudjátok, van az a hang, amiben kiveszel minden érzelmet, és akkor tudod így, de hogy közben tényeket közölsz, de nem adod meg magad sem, tudod. Halló? Probléma történt. Tudnád érdekesíteni a hatóságokat?
2: Igen, nem láttam.
0: Nem mondod el, hogy nagy a baj.
1: Nem mondod el, hogy nagy a baj. Nem mondod, hogy rád van szükség. Nem mondod, hogy azért, hogy igazad volt. De hogy tudod, ez a tudod, egy ilyen, nem is tudom, ez ilyen diplomata ultra hanghordozás.
0: Igen, amikor jelzed, csak finoman, hogy baj
1: van. Igen.
0: Mennyi volt a néni az erdőben? Hogy volt? Mennyi volt?
1: Szerintem 10-12
0: órát. 10-12
1: órát
0: nem volt?
1: Ha,
0: azt a mindenségét neki.
2: Ilyenkor már nem vicces.
0: Azt a mindenit. Azért az nem. Na, hál' Isten.
2: 3 fokba.
0: Hál' Isten meg lett, gyerekek, igen. Dűből senki nem menjen be az erdőbe. Ez a tanulság. Vagy járjál, vagy gyerek ki.
1: De se erdőbe, se bányatóba. Dűből nem érdemes, csak a Mekibe menni.
0: Igen, nem érdemes.
1: Burger Kingba.
0: Igen. Jól van, gyerekek, oké. Akkor a néni is megvan, mi is elkezdjük akkor ezt a kis reggelecskét. Jó, lehet jelentkezni majd szépen a kis játékunkra. Csinálunk magunknak egy jó kávét, meg teát, és akkor megnézzük, hogy mi a helyzet.
2: Pisilek is.
0: Pisiél is, és a Fly Dubai-ról majd beszélj, meg kiderült, hogy mit akar csinálni a pilóta, majd arról is beszélj. Nagyon kemény a sztori. Igen. Erről foglalkoztunk a múlt héten a Fly Dubai-os sztorival.
2: Már hogy előtte mit akar. Én nem csinál. Én is most így elolvasgattam. Borzongató a történet.
0: Borzongató folytatása, illetve előzménye van a sztorinak, ennek a gépeltérítős. Tartsunk egy borzongós kedvet, igen.
1: Azt jelenti, hallgatok, hogy a Jimmy-től még nem veszíthetek című számot énekelte a néni.
0: Még nem veszítetek. Még nem.
1: Még nem veszítetek.
0: De a forró betorolásalok, az is jó. Egy jó bonanza. Igen, szegényként, de jó, hogy megvan. Nem rajta nevettünk, természetesen vele nevettünk.
1: Csak ő nem nevet még, de majd fog.
0: Ő majd fog, ha visszagondol erre, hogy mit csinált.
1: Jó fej volt, hogy mosolygottat, úgyhogy szerintem tudta, hogy ez vicces.
0: Na jól van. Oké, gyerekek, megyünk, akkor aztán jövünk. Jó, 2 perc, pontosan 6:30, szünet, reklám, hírek, minden más, aztán itt vagyunk már is.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szünet, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
5: Rádió 1, csak igazi vagy slágerben!
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
2: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Hunyavá szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Az Aptab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Aptab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazás olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Felelősségbiztosítás jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen online. Partnered az üzletben. Unika.
10: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnokajánlatában a friss sertésdaráthús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Szombathelyen is mindhárom üzletünkben októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban.
12: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
13: Retteg a fogászattól. Októbertől éber altatásban is kezeljük. Ráadásul egész hónapban kedvezményes szájhigiéni és kezelésekkel várjuk. Rőti Fogászat.
14: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszámfest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több százezer forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számítunk rá!
15: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hialomma kullancs, Vasban két példányt is találtak már. Szüreti felvonulást tartottak Gencsapátin. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Két trópusi csíkos lábú hialomma kullancsot azonosítottak Vas megyében. A Magyarországon nem őshonos vérszívók a klímaváltozás és a vándormadarak miatt bukkannak fel egyre északabbra. Olyan veszélyes betegségeket hordozhatnak, mint a krími kongói vérzéses láz vírusa. A szakemberek hangsúlyozzák, a hazai fertőzés veszély jelenleg rendkívül alacsony. Az esetek nem bizonyítják a faj tartós megtelepedését a térségben. Vasban már korábban is találtak ilyen vérszívót. 2021-ben Bükön egy kutyában azonosították. A hazai kullancsoktól eltérően a hialomma fajok jól látható, sávozott, csíkos lábakkal rendelkeznek. Fejlett szemük van, amellyel képesek aktívan, célzottan követni kiszemelt gazdájukat. Írja a Vaol. Generációk párbeszédeként és a falu apraja nagyjának összefogásával telt a gencsapáti szüreti felvonulás. A betakarítás ünnepén a hagyomány és a modern technika is találkozott. A menetet csikósok vezették fel, a kisbírót és a bírónét egy retro traktor szállította, de lovaskocsi, dottó és kvadok is kísérték a felvonulókat. A rendezvényre az egész közösség készült, köztük a 25 évvel ezelőtt alakult szőlőszemek formáció. Tagjai népviseletben feldíszített pótkocsin utazva minden állomáson tánccal és énekkel szórakoztatták a közönséget. A menet útvonalán a helyiek 7 helyszínen látták vendégül a résztvevőket házi süteményekkel, langallóval és frissi. A jó hangulatról a Zsivány zenekar gondoskodott. A hagyományőrző programot a Művelődési Házban tartott szüreti bál zárta. Olvasható a település közösségi oldalán. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet délután 20 és 25 fok között várható. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, tompasságot, fáradékonyságot is érezhetünk, a napos idő ugyanakkor jó hatással lesz a közérzetünkre. Szép napot kívánok, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió
3: 3-4-7 lesz pontosan 5 perc múlva. Balázs, megnézted végül a Brad Pittes lesz itt? Nem, gyerekek, nem érdekel az van, nem néztem meg.
4: Elég
3: a
4: hamar elengedtem.
3: Elengedtem, nem, rájöttem, hogy nem érdekel már szenvedés története. De írjátok, hogy ilyen.
5: Ott a sajátom, így
3: van. Nézd Istennek, nézzek, mi más is, az is szenved a moziba, érted? Hát nem elég van a saját életem. Viszont a Tomnak meg akarom nézni az új filmét, és hát nagy bukta. Na innentől kezdve még jobban érdekel ez a Digger nevezetű őrületes film, úgyhogy meg akarom nézni, meg a te filmedet is meg akarom nézni, amit te
4: van
3: mondtál.
4: Filmet? Hát gratulálok.
3: Én is közben csinált a filmet.
4: Rendezted vagy szerepelsz?
5: Leszítünk egy biliárdot Filiptől.
4: Az enkább a bimbót
3: egy kicsi. Utálta egy kicsi, egy százacskán
5: beutáltad. És a szomszédokat rebootoltam egy galaxis kalaus toposoknak.
3: Igen, wow. Nem, ez a Digger nagyot bukott, állítok, 150 milliós nyitást vártak tőle, és 20 millió dolláron nyitott a mozikba. Hát függetlenül nem tudom, hogy ez mitől függ, de én azt meg akarom nézni. Úgyhogy, ja, de a Brad Pittnek ezt a másfél-két órás Szenvedek a vadonba cím történetét, ezt nem.
4: Nem tudhatod, hogy szenvede a vadonba, lehet, hogy csodaszép a sztori.
3: Így van, így van.
4: Engedd el.
3: Így van. Jelentősen ugrott a műsor színvonala, hogy már csak egy fosdalt kell meghallgatnunk fél óránként. Közi srácok, ezekben mi ártatlanok vagyunk. Mindig azt nézzétek, hogy a hírek előtti zene ártatlan, a hírek utáni zene, arról mit tehetünk, de az meg már nincsen, úgyhogy ezt sokszor elmondtuk, így van.
5: Elmondanám, de... úgy eszük a reggelit, mintha börtönben lennénk.
3: Így van.
5: Szaladni kell, csak úgy pattognak a csiamagok.
3: Így van, nincs zene, itt gyerekek, szeptembertől visszaálltunk a lébecolásból, úgyhogy nyomjuk. Hogy vagy magyar, mikor lesz, kérdezi Péter? Péterem, a helyzet az, hogy ma. Ez Lászlóhoz tartozik igazából. Ez az kakocsiák, mikor Laci van, Laci ma van, és október van. Igen. Nem volt, úgyhogy egy fél órát beterveztünk, megnézzük, hogy van a magyar.
5: Lehetne csinálni, az lenne arról, hogy vagy Laci.
3: Hogy vagy László.
5: És akkor azzal már tudunk.
3: Igen.
5: Ó, kérdezzük, hogy mikor megy Győrbe. Megyek Győrbe, ott van a honlapon, a Dunaszínházban, megyek majd. Már most szerintem ki van rakva régóta.
3: Na, mész, mikor? Föllépsz ott is?
5: Szerintem ősszel megyek, igen, Győrbe.
3: Igen? Igen.
4: Az már most az van, ősz van.
5: It's happening?
4: Aha.
5: Jó, jövök.
4: Mert azért ez így megfoghatatlan, hogy majd ősszel megyek.
5: Majd mindjárt megnézem.
4: Konkrétumokat?
5: Ezen a héten megyek Fertődre.
3: Na, de ne Fertődsz.
5: Vigyétek innen. Ebben ennyi volt. Artúr, neked egy lehetőséget, Balázs, is visszajött.
3: Eljátszottam vele, így van, vagy eljátszottam. Kézzel, nekem is elkezdett hiányozni ez a színpad, meg az ártér, meg nem tudom, úgyhogy egy négyecskét beraktam magamnak.
5: Na, és hova fogsz menni, melyik városba?
4: Mindenhova.
5: Elkerüljem ezeket a városokat.
3: Igen, csak hogy ne legyen ütközés.
5: Igen.
3: Nem tudom pontosan, igazából a négy helyszín novembertől indítom, mert az októberem nagyon sűrű.
5: Ja, mindig aznap reggel szólnak.
3: Igen, jön az SMS, de Bali, ma nagyon várunk Egerbe. Nem, mondtam, hogy novemberben én kérek szépen egy négy darabot, úgyhogy november-december van egy pesti helyszín is, és megyek egy kicsit, megirigyeltelek itten, úgyhogy
5: nagyon jó,
3: a nyomodba eredek. November, októberre még nem tudtam vállalni semmit, mert nagyon sűrűbe vagyok, úgyhogy de jó. November az jó.
5: Jó van az a... Jó van-e?
3: Na.
5: És itt Pesten az Lurdiba szoksz lenni?
3: Most van valami új rendezvényhelyszín. Felfedezem neked, hogy aztán csinálj egy triplát.
5: Köszönöm szépen.
3: Megnyitom neked a sort, kísérletező jelleggel, hogy aztán igen, egy triplát oda
4: várjál. Jó a terem, jöhetsz eszem.
3: Igen. Jó az atmoszféra, jó a terem.
5: Lehet, hogy még nincs kitéve a Győr. Na majd utána járok, srácok, de jövök, összejövök Győrbe.
3: Na, ugyanakkor a Dimos színházba rakják ki. Hát azért
5: nem tudom, mit csinálnak ezek a pénzükért.
3: Könnyen elmegy a jegy, azért ne utolsó pillanatban rakjanak ki.
5: Én nem tudom,
4: csak Lovász Lacit, hogy azonnal tegye ki.
5: Tegnap hívott a Lovász Laci.
3: Hogy?
4: Hogy hallott, hogy beszéltünk arról.
3: Hallott, hogy megemlítettük.
5: Lehet, hogy már most már bennem a perben. De igen, nem tudom. Viszont amire nagyon büszke vagyok, hogy szilveszterkor matini előadást fogok tartani. A BKK-ban. 13.30, ez egy szuper időpont. Nagyon-nagyon meglepő, de szuper időpont. És meglepetésre készülök a nézőimnek. A végén.
3: Na várjál, ez mi? Most ez lemaradtam. Mi ez?
4: Szilveszter.
3: Ja, Szilveszter.
4: Ugye is szokott Szilveszter csinálni.
5: Igen, és most nem az estét kértem, hanem a mert az én kedves nézőim, hallgatóim általában küzdenek az esti gyermekfelügyelettel. Mert hogy azokat meg kell mosdatni, azokat a gyerekeket, meg azok veled akarnak majd durogtatni, meg mit tudom én. És akkor ehelyett én azt mondom, hogy 13.30, eljöttek, kiszórakozzátok magatokat, de utána még csatra tudod vágni magad, vagy elmentek a lovira, és utána tiéd az este.
4: Nem az van ebben, hogy esetleg egy duplázás, és akkor 13-30.
5: Nem, mert behagyok osztó, utána jönnek a többiek. Ja? Tehát, nincs ilyen duplázás.
4: Nem az egészet megvetted? Az egész épületet?
5: Az egész napot?
4: Erre?
5: Nem, nekem elég lesz a 13-30. Hát, azt hiszitek, hogy bolondság, de higgyétek.
3: Nem, egyébként tökre értem. Elmegy délután, kicsit iszik, meghallgat egyet estére, otthon van, lencsézik, durant egyet, kettőkor elalszik, tökre értem.
5: Elkerüld a forgalmat, elkerüld igen. Az ostobákat, már kiszórakozod magad kora délutára.
3: És... Megépére valahol ott akarsz lenni még, vagy otthon, igen. vagy barátokkal.
5: Lekerül oda a nyomás, és nagyon jól fogod érezni magad, hogy gyertek,
4: na, és mi a meglepi?
5: Azt nem mondhatom meg, de nagyon jó meglepi lesz. Együtt működök valakivel, aki tud adni nekik valamit remélhetőleg. Majd meglátjuk.
4: De titokzatos.
5: Remélem, összejönnek a dolgok. Remélem. Ezt most még nem tudom 100%-ra mondani, de szerintem nagyon jók a esélyek.
3: Jók az energiák. Na jól van. Itt van közben a hallgatónk. Jó reggelt, szia!
6: Jó reggelt, sziasztok, Anett vagyok.
3: Hello, Anett. Honnan, Anett? Honnan hívtál?
6: Szigetszent Miklósról.
3: Nem is vagy akkor nagyon tőlünk messze, Szigetszent Miklóson vagy.
6: Aha. Nem.
3: Jó. Értettem. Oké. Okay. És mivel foglalkozol, Anett? Mit csinálsz?
6: Vevőszolgálaton dolgozok.
5: Aha. Mi lehet a nagy
6: áruházba? Hát, figyelj, miért? Én szeretek ott dolgozni, úgyhogy...
3: Vevőszolgálat, egy nagy áruházat. Mit csinálj vevőz? Ja, oda megy, aláír, pecsétel.
6: Igen, aláír, pecsétel, hogy a szervizbe küldjük a dolgokat, házszállítást intézzük, meg minden problémát megoldunk.
5: De mennek a nagy komoly, tudod, ilyen visszaélések, próbálkozások?
6: Persze, figyelj, mikor már akarom, tudod küldeni szervizbe, jól, hát nem a pénzt kapom vissza, hát nem.
3: Nagyon jó.
6: És akkor, amikor de nincs is olyan nagy baja, akkor inkább el se kell küldeni.
5: Így kell, de mondjuk, mi volt a legdurább eddig, amit így megállítottál?
6: Hát, szerintem így annyi, azért annyira nagyok nincsenek, ez a legtöbb, például most nagyon csak eljött egy néni, aki egy 7 hónappal ezelőtti tárgyat, akit szerette volna, hogy vegyük vissza.
4: Édesem.
3: Na.
4: Kiette belőle a mogyorót, a többi nem.
6: Majdnem, mert egy kocka hiányzott belőle, és azt mondta, hogy neki ugye kifehéredett a csoki, ugye ezt februárban vette a néni, de hát mondtuk, hogy nem tudjuk, mióta van felbontva, ne tessék haragudni, de hát ezzel nem most tudunk.
4: Igazán szegény néninek egy 600 fontos csokit kifizethettetek.
3: Tényleg?
6: De három volt. Ja, de három volt.
5: De mekkora önkontroll
6: az? Háromból egy sort hiányzott.
5: Mindegyikben? Jaj. Hát megnézte, hogy hát az jó eső.
6: Igen, az jó eső, és akkor így elfelejtette visszahozni.
5: És mekkora önkontroll az amúgy, amikor 7 hónapig azt mondja, csak ilyen
4: és polcodon. És nem eszed meg.
6: Csak fehéredik.
3: Jól van, Annett. Kivel játszanál? Kit választottál?
6: Ezzelre szeretnék játszani.
3: Ez a beszéd.
6: Hogyha lehetne.
3: Hogyne lehetne. Gyűrközzetek egymásnak. Jó, menjünk. Na figyelj akkor, így 3-2-1, és már el is indultunk.
5: Na, itt vagyok, kész vagyok. Mit csináljuk? Miről beszéljünk?
6: Szerintem mindenről is beszélhetünk, amiről van kedved. Közel nekem amúgy van egy gyerekem.
5: Négy?
6: Igen.
3: Hát ez egy fegyverletétel volt igazából.
4: Ez egy eldobálási
3: melkaslövés.
5: Négy gyereke van, mindent megbocsátunk, mindent megkapsz, odaadunk mindent.
3: Négy gyerek?
5: Az rengeteg munka.
3: Négy gyerek, Anett, tényleg?
5: Csodálatos beszédképes vagy, Anett.
6: Tényleg.
3: Hogy igen, mi
6: a... legnagyobb, vagy most lesz 17-én 18, aztán van egy 15, 12, meg egy 6.
3: Azt a minden
5: ide. Nagyon fiatal hangod, úgyhogy vagy tínédzser mama voltál, vagy... Hát nagyon jól tartod magad, úgyhogy kitartás hozzá. Hallom közül apuka, hogy elkezdte a reggeli rutinját.
6: Nem, ez a 15 évesen volt, mert ide jött megnézni, hogy te mit csinálsz.
3: Édesem, na jól van.
6: Na most megkészülődnek.
3: Oké, jól van, figyelj ide, akkor ajándékcsomagod nincs, plusz ajándékunk nincs, úgyhogy egy forró búcsú van. Jó, köszi.
5: Puszilom.
3: Hello. Úgy hozzá vagyok szokva, hogy tudunk valamit adni a mi hallgatóinknak.
5: Igen.
4: Ez nem jó ez a hét.
3: Torres van, kikapnak. Igen, de pénteken viszont adunk, gyerekek, Dunaplázánál várunk mindenkit. Egy kicsit fel kell öltözni, egy kicsit esős lesz, de nem foglalkozunk vele. Én azt nézem, hogy a kitelepülésünkön nem jelez nagyon esőt. Úgyhogy lehet, hogy inkább csak egy kicsit hűvös lesz. Tessék jól fölöltözni, de megyünk a Dunaplázához.
5: Ha kitelepülésen hideg van, akkor betelepülünk?
3: Akkor betelepülünk a stúdióba, de ki kell majd menni, mert hogy nyitjuk a konténert, és...
4: Hallott hozzá kabátot, ki kell majd menned.
3: Ki kell majd menned, tácsi-tácsiba leszünk.
4: Nem én rohangálok már, én már öreg ember vagyok, nekem a kényelmes stúdióban a helyem.
3: Tácsi-tácsiba leszünk, készülj.
5: Utasítani, hogy Balázs visszautasítana.
4: Ő nagyon szereti.
3: Nyomom, én már tacsi-tacsiba vagyok. Ölelek, csókolok, puszilok, segget fogok, seggemet fogják, minden van, úgyhogy...
5: Akart is mondani, hogy jól, hogy abban, nem.
3: Nagyon tacsiba vagyok.
5: Sok nekem ez már így, hogy csak kedv van, de már elfáradtam.
3: Már széttacsiztam mindenkit ma reggel is, Zsüllel kezdtem.
5: Zsüll már nagyon rezig nálta fogadja a seggemocsit, de...
4: Hát ahogy szokta.
3: Úgyhogy...
4: Az ember a fizetésért mindent megtesz.
3: Úgyhogy pénteken ottant vagyunk, és várunk mindenkit. Jó, még ott is van kulcs, és egyéb nyereményeink is vannak.
5: Van egy titkos kulcs, amit majd Balázs fog előhúzni a titkos helyről, csak mondom.
3: Igen. Már annyiszor elmondtuk, de ugye most bejött még egy bőrkanapé, és egy X70-es Kelly Spider bringa, és hát nyilván az autó, a családi pihenés, az 1 millió forint értékű nyeremények, a hűtő háztartási gépek, a tévék, a készülékek, a klímák, fú, gyerekek, brutál. Tehát ezt, aki megnyeri, vágt földhöz. Ez brutál lesz. Itt reméljük, hogy örülni fog. Jó? Október 9, Dunapláza, a Dunapláza előtt. Várunk mindenkit szeretettel.
4: Kulcsosok 6.30-ra oda jönnék.
3: Bizonyám.
4: Nem 8-kor jövünk, hogy majd a végére jó lesz.
3: Igen. Korán kell jönni, de ezt úgyis tudjátok. Igen.
5: Szeretnék mindenkit, hogy elnézést kérni nekinek, azt mondta, hogy megy egy Győrbe idén. Mert valójában március 7-én megyek.
3: Ne törődj vele, hát, akkor hát talán értjük, hogy a Duma színház még nem rakta ki. Igen. Azt a rekordot úgyse tudod megcsinálni, amikor én reggel bejöttem, és azt mondtam, hogy várunk Miskolcon este.
5: Az óriási.
3: Az mi volt?
4: Ma Miskolcon?
3: Ma engem? Én biztos nem. Basszus, tényleg. Hát akkor megyek Miskolcra.
5: De azt mondom, hogy egyszer ez velem is megtörtént.
3: Hát ez felfoghatatlan.
5: Nekem az volt, hogy otthon feküdtem, és akkor ez csak jött egy SMS Denisztől, hogy figyú, lehetek előtted? Hol akarsz előttem lenni? És akkor itt vagyunk, már Dumában már itt kezdődik. Figyelj, ha elszaladtam. a Duma Színházig otthonról.
4: De is mondtad, hogy leegyszerűltem nyugodtan.
5: Figyelj, megérkezte, és mondta, hogy fé.
3: De ez jó, egy kell egy kis adrenalin egyébként. Kell egy kis adrenalin. Igen.
5: Csak én, műsor.
3: Én is elindultam, azt hiszem, talán 6-kor voltam színpadon, 5:30-kor sikerült elindulnom Miskolcra. Tehát, hogy 6:53-ra
4: is estem.
3: Ott voltunk, hogy ott voltunk, igen. Igen. Kérdezi valaki, Bali, mit tud a nyereményautó? A tököm tudja, hogy mit tud a nyereményautó. Gurulni. Mit tud a nyereményautó?
4: Egy csodálatosan szexi, nagyon szép autó.
3: Egy olyan kupra,
4: ami ravál.
3: Ami ráadásul ravál, ami ráadásul elektromos, és egybe kupra ravál.
5: Szóval aki megnyer, ez kupra fut.
3: Hát az így van, az abszolút kupra fut. Úgyhogy ott beülsz a ravába, azt már kicsit legalább beindítod azt a ravált. Kérjük el a kulcsot.
4: Az a baj, hogy az tudod, nem lesz hang. Hát elektromos. Ja. Ott nincs olyan, hogy
5: az,
4: beindítod.
5: Rádiós műsorozatok, ahogy közvetítik majd az elektromos.
4: Na figyeljetek, milyen dögös hang. Na jó, de most indulj el vele, mert olyankor, amikor gázt adsz, akkor biztos, hogy dögös hangja. Itt sem.
3: Gyerekek, de miért? És akkor nem lehet ezt beállítani, hogy kis sporthangot adsz neki?
4: Lehet, hogy van benne.
3: Lehet, hogy van ilyen.
5: Van ez a hang, amit adtak, az a földön túli hang az elektromos autóknak, hogy olyan tény, mint hogyha Jóisten mögötted száll le a mennyekből. Azt hallottátok már ezt a fajt, de ezt miért csinálják amúgy? De ezt miért csinálják?
3: Az, mert az a tolató hang, és a tolató hangot nekik be kell rakni, hogy ne üssél el, mert az feltételező, hogy hátrafelé nem nézel, és minden elektromos autónál a szabvány, hogy a hátrafelé, csak figyelj meg, hogy a hátrafelé adja ezt a hangot. Tényleg énekel.
5: Pakolsz a kocsi, és ez csak...
3: Igen.
5: Már eljött ez az én óram?
3: Úristen, ez a tolatás miatt van, hogy ugye nincs hangja az autónak.
4: Igen, de az kifejezetten zavaró, hogy előre nincs hang.
3: Csak előre lát a sofőr.
5: Amúgy okay,
3: tehát ugye az, hogy azért előre látsz,
4: hogy igen, de te nem hallod, érted, hogy jön. Tehát ha rád dudál, akkor már hallod.
5: Milyen hangot lehetne adni neki előmenetben, hogy így...
3: Rendes motorhangot legalább, állítsuk be a motorhangot, nem?
5: Nem, én szerintem...
4: Hát ez ilyet, hogy szódát!
5: Nem, vagy ilyen patadobogás kéne tör. Azokra előrefele jön, és akkor hátfele...
3: Ez egyébként tényleg durva.
5: Olyan, hogy lehetne ilyen szúnyog hangra, mindenki felkapja a fejét, tudod? Aha, igen.
3: Azt mondják, hogy előre is van hang, 30 kilométer alatt hangot ad. Tehát, hogy mindenki előre vagy hátra megy, vannak olyan típusok, egy bizonyos sebesség alatt ő neked hangot ad, mert 30 alatt nagyobb az esély, hogy elüssön.
4: Aha.
3: Mint mondjuk, amikor már 60-nal megy a főúton, ott már nem lép be elé senki.
5: Ha 30-al elütnek, az fáj?
3: Az nagyon tud fájni, igen. Igen. Kötelező hang előre is. Köszi gyerekek, oké, akkor itt a helyesbítés. Gyalogosok miatt. Tehát az éneklő hangot ezért hallod, hogy berakják, mert több full csöndös az autó. Én azt nem csak hátrafele van, de akkor van előre is.
5: De olyan kell, nem lehet ezt így személyre szabni. És akkor lehet, hogy a dologat berakni.
3: Igen. Anyád, menj már!
4: Jövök!
3: De tényleg személyre ezt kéne szabni.
5: Én polifonikus csengőhangok kellene meg.
3: Igen. Milyen hangot hallanál előre? Tök mindegy, csak adja hangot. Berakod a kedvenc Csumba van a zenédet, vagy bármit. Csak legyen hangja. Igen, beszélhetne is, fölmondhatná valamint akar, hogy Trabant hangot adhatnál neki, igen. Csinálja hangot előre, és a Renault-ban már évek óta opció, ez Milf Hunter küldte nekünk, köszönjük szépen. Akkor ez valószínűleg kötelezik a gyártókat, hogy aztán ne legyenek tömegbalesetek.
4: Technikai szempontból logikus a dolog, egyébként de én tényleg hallottam már csendes autót, de mindegy, akkor ezek szerint van mindegyiknek. Nagyon vicces volt, hogy a múlt héten kint voltunk ugye Firenzébe, és ott annyira zsúfolt a belváros, de be lehet menni kocsival meg taxival, hogy képzeljétek el, a taxiknak, ha előre megy, akkor is csipog. Ugyanúgy, mint tolatásnál. Ezt hallod állandóan, mert hogy senki nem figyel, rohadt sok turista van, ugye a kis belvárosi utakon, jön utánad egy autó, és azt hallod, hogy mintha tolatna, de nem, előre megy.
3: És úgy olyan
4: és hangot. És beletették az autókba, gondolom, hogy ez nem gyári, hanem egy ilyen utánépítés, és akkor megnyom egy gombot a csávó, és sípol a kocsia.
3: De
4: azért,
3: menő.
4: Mert senki nem figyel semmire.
3: Tök menő. Teslába lehet finkhanggal dudálni. Azt
4: az
3: direkt.
4: Jó.
5: Komolyan.
3: Az be tud programozni. De végre, ezek lazák, ilyeneket, egyéni hangot is be lehetne rakni, ide valaki, vigyázz kocsi, vigyázz kocsi, az is jó.
5: Egy kutyaugatás kéne szerintem.
3: Az is tök jó. Igen. De Tesla milyen menő, hogy fingolgozat. És egy Toyota jön mögötted, igen. Ebből a szempontból a Teslát szeretem, mert hogy tökre szakítanak a hagyományokkal, és igen, ők beraknak olyan hangokat, meg beraknak olyan opciókat, teljesen jó. Na jól van, srácok, elmenjünk, akkor egy kicsit ránézzük a reggelire.
5: Én attól félek, hogy nincs itt még a reggeli, mert csak 6:55 van, és mindig kicentizik. Attól félek. Ezt gondolom.
3: Na jó, van.
5: De akkor... ha nem lesz reggeli, akkor addig eljárjuk a csumbabamba számodat, vagy táncodat.
3: Ez a csumbabangám, gondolkozom, hogy...
4: Csumbabanga.
3: Csumbabanga. Gondolkozom, be kéne rakni. Rajta. Hogy be kéne rakni azt a dalt.
5: Tudom, jövőre. Mi kell nekünk, bárs, egy nagy kávé, azt kell.
3: Az nem, nekem a szemembe belement valami, tessék?
4: Az nagy ugrálós himnusz.
3: A csumbabamba, ugye? Hogy annak helye lenne?
4: Ott egyszerre mindenki indulna meg. Ezzel, nem tudom, most mekkorát tervezel, hogy 100 000.
3: Nem tudjuk egyelőre. Vannak problémák a jövő évi otti partival egyelőre.
5: Viszont az, hogy elkezdődtek a letartóztatások, és ezért a kisvárdai strand például már egy opció lehet neked, mint helyszín, mert az például most fel fog szabadulni.
4: Szabad lesz.
3: Csinálok egy bulit 60 pusztán.
4: Tök jó.
3: Nem? Ahogy
4: figyelj, tök kiszolgáló épületek megvannak.
3: Megvannak, szállás megvan.
4: Nem kell konténert vinni a fellépőknek, tök jó.
3: Aki összefossa a márványt, kitiltatjuk. Jó, az többet nem jön. Csak le kell slagozni. Slagolj egy gőzborotával, leveretjük, nem? Ott benne megcsináljuk.
5: Ott rengeteg hely van, lehet happart is tartani.
3: Exkluzív helyszín. 60 pusztam, tökéletes.
5: Csak nehogy aztán van a zebra dobogás majd.
3: Hát ott már nincsenek, te azok már elpusztultak, megfagytak, elvitték őket, levették róluk a ruhát, már azok már ott már egy darab sincsen. Ott nincsen semmi valójában. Ez mint egy ilyen mementót áldogál.
5: Tudom, mit lehetne csinálni belőle, szerintem? Tök jó pszichiátriát.
4: Ki az Isten fogja fönntartani? Pont erről beszélgettünk tegnap. Remek ötletek, érted? Idősek otthona, árva gyerekeknek, pszichiátria, bármit lehetne belőle. Ugyan rezsije lenne annak az épületnek,
5: de
4: hogy azt nincs,
5: hogy valami termálvízzel van fütve.
4: Lehet, szanatórium, van, de akkor is.
3: Szívkórház, szerintem. Elvonulás közül, annyi mindent lehetne abból az épületből csinálni.
5: Hát nagyon jó pszichiátri, nagyon hiányzik ennek az egész országnak, teljesen őszintén, mert nincsen ugye sehol sem, ami ilyen elfekvős.
3: Én egy hétre hát, szívesen igen, befekszem a márvány szobába, egy
5: Botticelli
3: freskó alá. Nekem teljesen jó, csak add mi egyedet, igen. Na mindegy, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, 2 perc a pontosan 7 óra. Ha láttok valamit az utakon, küldjétek, mi pedig itt vagyunk már is a hírek után.
1: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját, de addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
7: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

0: jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
7: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
8: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Hunja be a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
14: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
15: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Szombathelyen.
17: Pizza rajongók, figyelem! Megérkezett a Pizza Fesztivál a Pizza Hutba. Egyetlen fix árért. Annyi pizzát ehetsz, amennyit csak szeretnél. Már 4995 forinttól fejenként. Látogass el a Szombathelyi Pizza Hutba a főtéren, és éld át a Pizza Fesztivál élményét.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
20: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
19: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Csá, milyen az új melód? Nem kam?
22: Szia, nem full legit. TDK Szombathely.
21: Az kom. Hol adta ki?
2: Neten jött szembe, gyors jelentkezés, ennyi.
21: És Vibe?
2: Fuldos, több műszak, de easy. Csilla csapat, nincs para.
21: Na, ez Vibe.
2: Ja, ha melót keresel, ez sima win.
3: Jelentkezz a karrier.tdkszombathely.hu oldalon.
22: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
23: Az AVF Kft. Sárvár karbantartót, villanyszerelőt, présgépkezelőt, QS asszisztenst és operátort keres. Stabil munkahely, versenyképes bér, feltételekhez kötött 13. havi jutalom. Jelentkezés a sárvár@avf.hu-n vagy a 0695 620 935-ös számon.
24: A Magyar-Japán Baráti Társaság Szombathely ismét Japán napra várja Önt. Október 10-én szombaton délután az Agora MSH-ban minden, ami Japán. Előadások, bemutatók, workshopok, ételek, italok és ataru koncert. Az adománygyűjtő rendezvény látogatói idén a Japán Centrum kialakítását támogatják. Részletek a Facebookon és az Agora weboldalán.
25: Kóstoltad? Hallottad? 30 kilót fogyott. Fanny Zero. Minden termék gluténmentes. Fanny Zero. Cukorbetegként is bármit vehet, ehet. Fanny Zero. És még finom is. Fanny Zero. Na ne, még nem vettél? Hol? Szombathely Pláza első emelet, Fanny Zero.
26: Itt a faültetés ideje. Gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök széles választéka. Az Ön öröme, a mi sikerünk is.
27: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben Önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha Önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
28: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
29: Szombathely legfrissebb hírei a rádió egyen.
30: Idősek napi ünnepséget tartottak Szombathelyen, tovább fejlesztik az EÁFA rendszert. Fordulatos mérkőzések a megye egyben. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Megtartották a mozgássérültek Vasvár megyei egyesületének idősek napi ünnepségét Szombathelyen, tájékoztat a VAOL. A vállalkozói központban rendezett eseményen a szervezet elnöke Olá Jánosné emlékeztetett. A világnap alkalmából 2015 óta minden évben összegyűlnek a tagok. Az ország legrégebbi mozgássérült civil szervezetében az átlag életkor mára elérte a 75 évet. A rendezvényen részt vett Horváth Attila alpolgármester is. Beszédében kiemelte, a szombathelyi önkormányzata kezdetektől támogatja a 700 aktív tagot számláló egyesületet. A tagok példamutató kitartása, egymásra figyelése és mosolya mindannyiuknak erőt adhat a nehezebb napokon, tette hozzá. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az EÁFA rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználhatják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az ÁFA bevallás. A részletekről Lintmájer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük. Három mérkőzéssel indultak a Vasi megyei első osztályú labdarúgó bajnokság októberi fordulói. A Celldömölk már a 10. percre 2 gólos előnyt épített ki Lukácsházán, bár a hazaiak még a szünet előtt szépítettek, a vendégek végül 3-1-es győzelemmel távoztak Zsoldos duplájának is köszönhetően. Kőszegen nem született gól. A hazai csapat értékes pontot tartott otthon a Vép elleni 0-0-ás döntetlennel. A nap leghevesebb csatáját Körmenden vívták, ahol a hazaiak már a 19. percben emberhátrányba kerültek, ennek ellenére a Körment szerzett vezetést, ám a Söpte a második félidőben 10 perc alatt megfordította a meccset és 2-1-re nyert. A találkozó indulatait jelzi, hogy a 95. percben a vendégektől is kiállítottak egy játékost, írja a Szavária Fórum. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet délután 20 és 25 fok között várható. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, tompasságot, fáradékonyságot is érezhetünk. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz a közérzetünkre. Szép napot kívánok, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
5: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt. Itt vagyunk, drága hallgatók, tartjuk a frontot veletek október 6-án, kedden. Még egy pár nap jó idő, aztán lecsap az eső, de nem baj. Essen jöjjön, kell, szükség van rá. Országos esőt mondanak majd. Még a pénteket valahogy jól lenne lehozni. Olyan semmi nagyon nincs. Nagy nem lesz, mert csütörtök, péntek, szombat kicsi, és aztán vasárnaptól újra melegedünk, és jó. Szóval azért nagyon, nagyon nagy esőkre itt nem kell számítani, de egy pici hideg fronttal mi beesünk. Beesünk itten a pénteki konténernyitás elé, vagy hát alá. A
6: gyerekek azért 20 millióért egy kicsit fázhat.
5: Na, így van. Jó? Tehát azért lehet egy kicsit. Azért lehet egy kicsit fázni, de ez fölérsz egy időjárás jelentéssel.
3: Az úgyhogy... időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
5: Szóval az van, hogy kevés közlekedési hírünk van, ugyan nyugodt az ország, nincsenek morgolódó SMS-ek, minket se bánt senki, még nem mondtunk olyat, amivel kihúztuk a gyufát.
6: De már voltunk tiszás mocskok ma reggel.
5: Ja, tiszás mocskok voltunk, igen.
6: Azért, na.
5: Jó, ez nem igaz, ezeket a szignálokat nem lehet frissíteni, szörnyen unalmasak. Jó, azért ez nem igaz, na. Hogy nincs morgolódás, meg kicsit nem rúgnak belénk.
6: Légy szíves, hát oda be se engednek benneteket tiszás
5: rádiósokat. 60 pusztáról beszéltünk az előbb egy kicsit azonnal.
6: Oh. És tehát még tényleg hisz, na, nem menjünk.
5: Engedd el? Nem, tovább semmi, ne törődjél vele. Jó.
7: Én bírom azt, amikor valaki elfű. Így van, csapassad apukám.
5: Csapassad, nem bánj, nyugodtan. Adjál nekünk nyugodtan, adjál nekünk. Igen. Nem tudja valaki ezt az útinfót, hogy lehet kikapcsolni a rádión, idegesít írja Kazi. Valamilyen gombot be van nyomva.
6: Igen, amikor fölhúzza a hangerőt. Vagy át, van olyan, hogy át is kapcsol.
5: Átkapcsol az útinfóra. Ú, de régi analóg történet az. Be van nyomva
6: valami. Miért lenne? Nem analóg. Hát hogy lenne? Hát ez pont egy nagy digitális újítás volt, hogy be nyomod ezt a funkciót, hogy bárhol van közlekedési info, ha az a rádió adja hozzá a kis jelet, akkor te rádió...
5: Egyrészt nem érdekel, csak ottól megyek. Ugye? Ez fontos. Szerintem a közlekedés akkor, hogy érdekel benne, arra megy. Kettőtta vaze, azért ma már azért ezt nem rádió hallgatott meg, hogy a 64-es út, én is nagyon kevés közlekedés mondok, csak ami nagyon fontos, mert kutyát nem érdekli. Egész nap tudnánk 61-es úton sávelhúzás. Sávelhúzás. Hát azért azt csak be tudod venni. De hát azért a vészkorszakban már ezt nem annyira hallgatod. De régen tényleg átkapcsolt a rádió. Igen, valami DSR, hogy mi volt, be volt nyomva. Trafi volt benyomva, igen.
6: És akkor bárhol mondtak trafi infót, ha adta ez a rádió állam, és akkor át. A sávelhúzásról csak még egy gondolat, most az M7-esen megcsináltak Érdnél.
5: Na, igen.
6: Hogy valaki, ha nekem megírja, hogy ott mi a pánik oka, hogy egy kicsit el kell húznod jobbra a kormányt, majd vissza.
5: Belassulás, brutál belassulás.
6: Igen, de ezt már mondom, fél hatkor pánikban vagyunk.
5: Őrületes, nehéz 70-nel kicsit balra elhúzni, majd visszahúzni, vagy jobbra elhúzni, majd vissza.
6: Segítsetek, tudom, hogy én egy maradi öreg ember vagyok, de hogy hadd értsem már meg.
7: Nagyon kevés is elég. Múltkor a körúton, tehát még a Deáktól jóval visszább dugó volt a 4 sávon azért, mert elől teljesen Madástérnél valakinek lerobbant az autója.
5: Igen, de és ment a nézelődés.
7: És 4 sáv állt teljesen.
5: Igen. A TP off, ezt kell kikapcsolnod, jó? Azért, tehát a TP off, ezt többen megírták, TP-t off-ra rakod, az a traffic info, azt kikapcsolod, és akkor az menni fog. Ez a TP gomb, ez kell neked nyomni hosszan.
6: Vagy
5: TP, vagy RPT, vagy TPP, vagy...
6: TPM, vagy TATP,
7: TM. Azt mondták gyerekkoromban, hogyha megnyomom a háromszöget, a piros háromszöget középen, akkor katapultál a székem.
6: Nem merted, mi?
7: Úgyhogy én a TP off-al nagyon-nagyon óvatos lennék. Mert ki tudja, hogy az pontosan mit tud csinálni.
5: Azonnal kilő, igen. Na. Viszont nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá?
6: Iskolába
5: viszik a kis fikatúrok, ott ülnek még a átsülésen, ahogy írta Barna Más. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
7: hát engem
5: hogy van.
7: Hát 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
5: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
7: Ma volt az első olyan reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszakai sötét volt.
5: Hát szerintem már nincs jól a magyar.
7: Nem mondok jókat, szerintem nem
6: várható. Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog. Igen. Ugye, tehát még nem
5: 7 óra
6: dolgozik,
5: miatt nem gyanakodnak.
6: Van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
5: Jó fejség nincs.
6: Szerintem kevés.
5: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban. Igen. Itt szerintem az ősz, nincsenek. Lenyomták ősz a szeptembert.
6: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát ó, ezer dolog.
7: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
5: Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
6: 15. Á, nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
5: Igen, 3 undok.
7: Szerintem senki nem veszi fel.
5: Jó. Tessék. Lackó legenerált
7: senki
5: számokat.
7: Fogja felvenni.
5: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki. Itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal, és ez ilyen bivaj szörcsögre visz minket állandóan.
6: Tehát, karakó szörcsög, vagy bivaj basznád?
5: Így van. Igen, a Fény utcai piacról Erikát is megtalálta, emlékeztek? Tényleg. Erika a Fény utcai piacról.
7: Ez nagyon igaz.
5: Na, Lackó, a puha kacsóddal a külsébe egy számot, és kezdjük el bombázni, jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
6: Gyünacsi,
5: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus. Jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Cippeket kérek tőletek is. Jó. Mit éreztek?
6: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
5: Mondom, hogy Erika kozmetikus karcagi.
6: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy mi nem indulunk el.
5: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
7: Jó, egyedig húzatok be nekem, köszönöm.
5: De várj, mi volt a tippet?
7: Senki
5: nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzem, Lajos karosszéria lakatos, Püspök 60-ban van, kicsit ájtszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
0: Szám nem elérhető abban az esetben, ha ön hozzájár.
5: Kettőt húzzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak, halló.
7: Nem, ez nem számít találatnak.
5: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos,
7: üres futottunk.
5: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti. Kicsit visszafogott.
6: De most miért a karosszédi alakatost, azt elvesztettük?
5: Ez nem vette föl.
7: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
5: Gyere, Péter, gyere. Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
7: Halott?
8: Halló.
5: Mondom. Kedvi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élő adásban mondjuk a rádió egyen. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
6: Jó reggelt!
7: Jó reggelt!
8: Jó reggelt, üdvözlöm!
5: Kedvi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
8: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam a Lidlibe, úgyhogy abszolút.
5: Jaj, de egy keresztnevet kaphatunk?
8: Márta.
5: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát most... csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
8: Itt vagyok Budapesten.
6: És nyugdíjas?
8: Igen.
5: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben igen, kis főzés, és minden más.
8: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
5: Hát ez milyen szabad, nyugdíjas
8: élet. Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinálja az ember, amit akar, és nyugdíj... amihez kedve van.
6: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
8: Nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek, tehát nem tudok aludni sokáig. Este azért elalszom hamar, és nagyon jó a bolt akkor, amikor kinyit, mert minden olyan szép rendezett, tehát nem...
5: Kevesen vannak még, nincs tülekedés. Igen, tényleg jó.
8: Hát, nincsenek kevesen, mert jó sokan vannak már akkor is, tehát csak... Addig még, akkor még nem, nincs szétbarmolva minden, már bocsánat, hogy így sem kimondom.
7: Azt még kérdeztetem, hogy mióta nyugdíjas, hogy azóta vannak új hobbiaid, amiket vártál, hogy végre csinálhass?
8: Nem, én nekem teljesen rendben volt minden az előtt is.
5: De
8: dolgoztam sokat, de meg volt úgy minden.
5: Nagyon jó. De általában a nyugdíjasok azért csinálják, hogy korán mennek, tehát szeretnek túlesni ezen így reggel. Meg gondolom, korábban is vannak fönt, és akkor ők ezt így lezavarják, mert utána szabad, a, szabad az egész nap.
6: Igen, mert ilyenkor lehet bosszankodni, hogy miért vannak ilyen sokan. Mert 8 után mennétek, akkor már a dolgozók nem mennének a boltba.
5: Igen, igen, akkor csak ti vagy.
6: Csak ti lennétek, sokkal kevesebb
5: lennének. Jól van, Márta, örültünk. Jó kedv.

0: Szerintem.
1: Igen?
2: Halló?
1: Hát mondtam. Halló, kezi csókolom, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter, Sebessén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közvélemény kutatást végzünk.
2: Csupa fül vagyok.
1: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
2: Kata.
1: Kata! Kata! Jó reggelt, Kata! Hello. Hát Kata is
3: meg. Megeződhetünk, Kata.
2: Na, ez nyugodtan.
3: Nagyon kedves, hogy köszönjük.
1: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
2: Miskolc Tapolca, Avalon.
0: Avalon!
3: Nyaralgatunk!
1: Wellness-ezgetünk? Wellness-ezgetünk?
2: Nem, dolgozunk.
0: Dolgozunk. Az egy nagyon jó kis hely.
1: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
0: Igen,
2: találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
1: voltunk már
2: ott, ismerősek vagytok.
1: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
2: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért menőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
1: Az jön majd, igen.
3: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
1: Minket csak a rossz hírek érdekel.
3: Én csak azt keresem.
1: Én csak a rossz hírekre megy rá, a pozitívumok nem érdekesek.
2: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
1: De jó.
2: Úgyhogy jó, minden
3: jó, de az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fokad?
1: Igen, csak beteg vagy, hogy van valami, nem lehet ennyire jól.
2: Így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
1: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
2: Igen.
1: Miskolc Tapolca.
3: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
2: Nem.
0: Csak azt mondom, hogy Ferinek van most egy új vállalkozása, és forcánkörmöket épít.
3: Ferinél.
2: Fodrásznál voltam, tehát a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen fekve van, vágva van.
0: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó
1: hajad. Igen, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
0: Küldje nyugodtan a vouchert, jövünk.
1: Igen, ha tudsz intézni a szállod a menedzsmentjén.
2: Jó, akkor hogy ne.
1: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
2: Sziasztok.
1: Gyerekek.
3: Na, két hölgy.
1: Most és már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere, Gábor.
0: Good.
1: Tessék?
0: Very good magyar.
1: Gábor, Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Haló!
2: Haló!
1: Szerencsém. Kezi csókolom, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
1: Kezi csókolom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Rásko...
0: Eszter! Sebessén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban.
1: De... Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
2: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat?
1: Egy telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
0: Vagy a Sebessén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
1: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
2: Köszönöm a kérdését, még kora reggel van, nemrég kezdtem, úgyhogy...
0: Na, tessék!
1: Na, munkában? Szorgos a magyar. Munkában?
2: Igen.
1: Egy keresztnevet kaphatunk?
2: Melinda,
1: hol értünk el? Merre vagy az országban?
2: Dunalmás,
1: na, aztán meg nem.
0: Hallom a forgalmat a háttérben, hogy most éppen úton vagy? Most dolgozni?
2: Igen.
1: Dolgozom, mit dolgozol?
2: Kereskedelem.
1: Kereskedelemben dolgozol. Jó, de úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké?
2: Hogyne, igen.
1: Szóval, jó, igen. Akkor azért annyira nem. Jó,
0: de nem egy reggeli arc, úgy veszem észre.
1: Melindának nagyon korábban.
0: Mikor ezt szoktál bebutolni? Mikor vagy már ugye a toppon? Kettő körül?
2: 10 óra környékén már.
1: Jó, akkor visszaírunk.
3: 5. kávé után.
1: Oké, akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? Kettő, jól van, egy félig. Oké, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
3: Nem, azért már nevetett
1: abszolút.
0: Én Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hírkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
1: Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel, és...
0: Félig
1: benne van valakit. Gyere Zoli. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
3: A lábúja megvan?
1: Egy lábúja hiányzik, és...
4: Kis Ádám.
1: Haló?
0: Kis Ádám.
4: Igen.
0: Jó reggelt.
1: Jó reggelt kívánunk. A Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból.

0: Ráskó.
1: Rákóczi Eszter és Sebessé Balázs.
0: Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
2: Persze, tessék.
0: Egy keresztet kapatunk.
1: Merre fogsz mostanában Ádám?
0: Igen,
1: kis Ádám
0: hívják. De nem az a kis Ádám, nem a humorista kis Ádám.
2: Nem, sajnos nem van.
0: Ádám, hol értünk el, merre vagy?
2: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Komló. Oh. Pécs és Komló. Hát a gyönyörű környék ott.
3: Hát a környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat óta.
0: Igen.
1: Nem Balázsnak nincs nem egy kis mellszobra ott valahol?
0: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
2: Én a távfelügyeleten, a multi-elemzi RT-nél dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megperezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak.
2: Aha. Pontosan, pontosan.
1: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
2: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják át.
3: Igen. Lenne valami igen. Jó buli,
1: de... Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izélye katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre van jó kis...
0: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
2: Pontosan, kell... így van, pontosan, kendőzetlenül.
0: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az októbered, milyen a köz, ugye a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
2: Jól vagyok, kellemesen telik, így van, köszönöm szépen.
0: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
2: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki
3: a
0: ennyire
3: kevés, jól. A fizú.
1: Zsipad a balkarod.
0: Szúr a szíved. Valami legyen már.
1: Kínos.
0: Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
2: Így van, köszönöm.
0: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
2: Hát, elmegy. Aha. Elmegy, nehéz.
3: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üldögélsz.
0: Igen.
2: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
0: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor pontosan. Ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
2: Ciao,
0: hello. Gyerekek, hát na? Mi történik itt?
3: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
0: Pozitív.
1: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
0: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba. Valaki találjuk.
1: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
3: Hát az mi?
1: Hát az utalás.
0: Hát így mostanában van, igen, október eleje. Igen. Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Egyelőre azt látom, hogy jól vagyunk.
3: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
0: Mennünk kell. Ja, ilyen gyorsan.
3: Mi van vele, Gyula? Ki?
1: De miért nő vagy férfi? Mi, hogyha farkas kutya?
0: Egy utolsó. Ivet. Ja? Ivet.
3: De szerettem. Ivet. Nagyon jó.
0: Nagyon érzem Ivettet.
1: Ivet, vagy nem Ivet? Vagy Ivot?
0: Ivet egy presszóban dolgozik.
1: Ahol Ivot?
0: Ahol Ivot, és még nem evett. Na jó. Jézus Isten, szadjuk akkor. Úristen.
1: Na jó, hát szívesen. És
0: gyere Ivet. Mutasd magad. Ne rejtőzködj. Jön, be kell adni.
4: A Ivot szám jelenleg nem elérhető. Próbálja.
1: Beivott.
0: Én szeretem ezt a hangot. Kicsit iszad.
1: Ő már hány éves amúgy ez a hang?
0: Ez nagyon régi.
1: Tehát szerintem, hogy már se 80-as körül lehet, nem?
0: Belefér még egy zsű?
5: Nem.
0: Zsű? Nem. Zsűt nem az infarktus fog elvinni? Nem.
1: Engem tök érdekel, ki a hang? Nem tudjuk kideríteni, ki a hang? Aki mondja, hogy a hívott szám jelenleg nem elérhető.
0: De kicsit ilyen nazális, ilyen orhangon mondja. Biztos mondták neki, hogy Erika, mondd még egy kicsit.
1: Vagy besomták az orrát.
0: Igen.
3: Egyébként lehet, hogy Erika, nem a Nárai Erika?
0: Nem.
1: Nem.
0: Nem.
3: És befogott orral?
1: Nem. Szégyellem magam.
0: Szégyeljük magunkat ezért. Szégyeljük magunkat. Egyelőre úgy néz ki, hogy jól van a magyar gyerekek. Kitörő lelkesedése dolgozatok ti, és mi pedig jövünk mindjárt. Itt vagyunk a hírek után.
6: Micsoda témák, micsoda hangulat. Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Kérsz fekete virslit?
9: Nagyon szellemes, olyan nincs.
8: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
9: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
8: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
9: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
10: Gyere, Morzsi! Gyere, Moxi! Vickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó!
5: Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
10: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
11: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
12: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
14: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
15: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Reklámot hallottak.
17: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Szombathelyen.
19: Csá, milyen az új melód? Nem kam?
20: Szia, nem full legit. TDK Szombathely.
19: Az kom. Hol adta ki?
20: Neten jött szembe, gyors jelentkezés, ennyi.
19: És vibe?
20: Fulldos. Több műszak, de easy. Chill a csapat, nincs para.
19: Na, ez vibe.
20: Ja, ha melót keresel, ez simavin.
21: Jelentkezz a karrier.tdkszombathely.hu oldalon.
22: Kóstoltad? Hallottad? 30 kilót fogyott. Fanny Zero. Minden termék gluténmentes. Fanny Zero. Cukorbetegként is bármit vehet, ehet. Fanny Zero. És még finom is. Fanny Zero. Na ne, még nem vettél? Hol? Szombathely Pláza első emelet. Fanny Zero.
23: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Szombathelyen is mindhárom üzletünkben októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trend Optikákba.
17: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

0: utalás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 20 éves jubileumot ünnepelt az Őszi Rózsák kórus. Több kereszteződésben is elterelik a forgalmat, az Őszi Balatonra csábítanák a turistákat. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. 20 éves fennállását ünnepelte a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ második számú idősek klubjának énekkara. Az Őszi Rózsák kórus jubileumi születésnapi gálájának a Martineum Felnőtt Képző Akadémia adott otthont. A jubileumát ünneplő énekkar különlegessége, hogy a zeneműveket a kezdetek óta kizárólag hallás után sajátítják el, kottát egyáltalán nem használnak. Gazdag repertoárjukban katonadalok, népdalok, bordalok és kánonok egyaránt megtalálhatóak. A születésnapi gálán a kórus két művet adott elő teljes létszámban, olvasható a Szávária fórumon. Jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell készülni Szombathelyen október 23-án délután. Az intézkedésre az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának ünnepségei miatt van szükség. A rendőrség két szakaszban, a március 15-e tér és az 56-osok tere környékén teljesen eltereli a gépjármű forgalmat. Az első ütemben többek között a 18-as Honvéd utca, Veselényi Miklós utca, a Szelestei László utca, Veselényi Miklós utca, valamint a Petőfi Sándor utca, Kőszegi utca kereszteződésében számíthatnak korlátozásra a közlekedők. A Liszt Ferenc utca, Karinti Frigyes utca és a március 15-e tér Deák Ferenc utca csomópontját is lezárják. Az Őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, a hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
3: A vendégforgalom jelentős része nem a nyári főszezonban realizálódik. Ezekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett túlnyomóan napos idő várható. A hőmérséklet délután 20 és 25 fok között várható. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, tompaságot, fáradékonyságot is érezhetünk. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz a közérzetünkre. Szép napot kívánok, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, gyerekek, tele vagyunk itten interjúkkal, meg mindenféle dologgal. Úgyhogy egyelőre megszavaztuk, hogy ne roncsuk ezt most így el. Jól van a magyar, jól érzi magát. Kicsit úgy még telefonálgattunk volna, de olyan energiák vannak, hogy megbeszéltük, hogy most bejön itt majd most két szomorú telefon. Őrizzük a vibe-ot.
5: Ne feszegessük.
4: Ne feszegessük.
6: Küldtek számot közben a hallgatók. Zoltán a festő például.
4: Igen, igen, igen, igen.
6: Vagy festó.
4: Én a tippelés, nagyon szeretem. Na, viszont Viszont most megyünk tovább, és már régóta rá akartunk nézni, pici külpolitika gyerekek, mert régen foglalkoztunk ezzel, és itt most szivárognak mindenféle ilyen félig meddig titkosszolgálati jelentések, hogy aztán itt hogyan és miképpen merre mozgolódnak az oroszok, vagy egyáltalán mozgolódnak-e. És ugye itt a nagy kérdés, amit a NATO-ban is találgatnak, hogy most éppen a NATO európai erőnek legfőbb parancsnoka adott ki egy tervet, hogy hogyan tudna reagálni a szövetség arra, ha a keleti szárnyát esetleg orosz támadás érné. És itt mondják itt az oroszokra, hogy á, gyerekek, hát így most Ukrajnával vannak elfoglalva, meg nincsen erejük se, meg egyáltalán koncentrálása, és egy kicsit máshol vannak, most ugye Ukrajnára figyelnek. De a NATO pedig elkezdte azt így hangsúlyozgatni, hogy számítani lehet itt egy valamilyen olyan feszültségre, ahol egyelőre csak úgy belemarnak egy picit a NATO valamelyik tagországában, valamelyik északi tagországában, hogy megnézzék, hogy hogy reagál a szövetség, mennyire egységes, és egyáltalán hogyan lehet meghúzgálni a NATO bajszát. Aztán megszólalnak a különböző stratégiai elemzők, hogy ennek van-e valóság alapja, vagy nincs valóság alapja, Oroszország készen áll-e arra, hogy megtámadja NATO országot. És ugye a litván miniszterelnök, aki nyilván azért viszonylag közel vannak ugye Oroszországhoz a földrajzi elhelyezés miatt, sürgeti azt, hogy Európa kezdjen el mozgolódni, és jusson el addig a felismerésig, hogy nem hagyhatják figyelmen kívül, ami Lipcsében, Dániában történt ugye ilyen kis drónos támadások, és hogy bizony itten előbb-utóbb megérkeznek az oroszok majd hozzájuk. Mondogatja ezt egyre többször, és nem hiányolja azt, hogy egységes erőt mutasson a NATO, mert szerinte az oroszok előbb-utóbb próbára teszik majd valamelyik tagországot. Nem egy konkrét lerohanással, dróntámadással, hibrid háborúval, repterek bombázásával, szabotázsokkal, amik mindenféle erőre fognak, de hogy szerinte ez egy éve mögül megtörténik, Oroszország és a NATO az valahol összetűzi a bajszát. Milyen vidám ez így nekünk?
5: Nagyon jó, hímmel, hogy pont ugye itt vagyunk a szélén, a támadós szélén, majd nem mi támadunk, hanem ők. A NATO nem tud addig mit csinálni, amíg nincs támadás.
4: Elvileg ők ugye védekezése vannak.
5: Tehát ugye ez a szövetség ez azért jött létre, hogyha bármelyik tagországot megtámadják, akkor az összes többi is odáll, és védekezünk. Tehát itt én azt nem értem, hogy mi az elvárás, hogy mit kéne csinálni a NATO tagoknak. Karbaállni így a határon, összekapaszkodni?
4: Nem, vagyunk? Nem, ők nem konkrét katonai intézkedéseket mondnak, hanem egy egységes stratégiát. Mi van, ha megsértik a légterünket? Mi van, ha drónok repülnek be? Mi van, ha lebombáznak Litvániában egy repteret, mondjuk drónok, ahol tudjuk, hogy a háttérben az oroszok mozognak?
5: De nem mondta, hogy erre nincs koreográfia.
4: Azt mondja, hogy egyébként nincsen, tehát hogy a NATO amekkora és amilyen nagy, annak ellenére azért meglehetősen sebezhető. Ugye nincs egy egységes koreográfia, sem egységben nem áll a szövetség, és sürgeti az egységbeállást, hogy mutassanak erőt Oroszországgal szemben. Stratégiailag, hova telepítik a katonákat, mit lépnek, ha esetleg történik valamilyen támadás, milyenek a műveleti képességek, érdekes kérdéseket vett föl egyébként az elnök, és azt mondja, hogy ki kell dolgozni egy tervet, szerinte egy vagy két évben belül Oroszország és a NATO-val összetűzi a bajszát. Megnézzük, utána járunk, akkor ennek kicsit mi is. Valójában. Ugye, mert ő azt mondja, hogy a NATO-t az lustította el, hogy most Oroszország erői, azok Ukrajnában vannak. De azt mondja, hogy nem ellustult ettől Oroszország, hanem a háttérben készül a háború megnyerésére, és utána egyéb célpontok után néz. És itt jöhet szóba. Akár egy litváni ellentámadás, Lettország, Észtország, tehát hogy ott a balti államok környékén lesz valami mozgolódás. Na, mit szóltok ez, drága kollégák? Hogy értékelitek a külpolitikai eseményeket? Nem kell sokáig értékelni, mindjárt hívunk egy szakértőt.
5: Igen, én is azt gondolom, hogy előrébb vagyunk, ez, hogyha van hozzá szakértő.
4: Ráskó, önnél nyílt ki a napló. Kedves Ráskó, jöjjön ki a táblához, és egy 2 percben elemezze nekem ezt a helyzetet.
6: Én mindig a finnekre szoktam gondolni ilyenkor, mert a finneknél ugye az van, hogy ők ugye folyamatosan készenlétben vannak, hogy ugyanáluk van a legnagyobb ilyen katonai kiképzés, már a fiatal lányokat is, mert mindenkit kiképeztek. És azt gondolom, hogy ez az attitűd, amire tulajdonképpen így lehet szerintem alapozni. Tehát ezt kéne nekünk is csinálni. Amúgy itt tökre jelném. Egyrészt szerintem nagyon sokkal sportosabbak is, mint valószínűleg, mert hogy folyamatosan ugye vannak kiképzések. Másrészt meg az, hogy szerintem kevésbé félsz, hogyha felkészült vagy, nem?
4: Tehát most mi úgy... Kolléga, köszönjük, látsz... ez egyelőre egy kettes.
5: De nem az, hogy... Látsz magad előtt bennünket, ahogy bemegyünk gyakorlatozni?
4: Igen. Hát azt én azt nagyon látom.
5: A Zsüllel.
6: Egy ilyen szivarral szállt a gurulsz be a tank alá. Miközben Balázs üvölt, hogy mi kettő? Nem tudom, szerintem az van, hogy ugye mi mindig abból a kényelmes székből félünk ezektől, ahol ülünk, és ez fel is nagyítja, meg olykor el is butítja a tényeket. Szóval szerintem legyen az, hogy kérdezz meg a szakértőt.
5: Mindjárt házas.
4: Önnél nyílt ki a napló kollégia, egy kettesre tudom. Kettesre tudom értékelni.
6: Tudok olyat mondani, amivel embereket megijesztek. Nem kell. Mondani, amivel elbagatelizálom. Melyiket szeretnétek?
5: Ne, inkább csak a vicces igen. részét, ha van ennek igen, egyáltalán.
6: De bármelyiket tudom mondani.
5: Az a nagy kérdés, hogy ezt oda teszik, akkor datálják, amikor az orosz-ukrán konfliktusnak vége. Mert most azért mindenki azt mondja, hogy ebben annyira felörlődött az orosz erő, a hadsereg, a gazdaság, minden.
4: Azt hogy... mondja a litván miniszterelnök is, hogy ez nem szabad, hogy állustítson bennünket, mármint hogy a NATO-t, mert hogy ahogy esetleg megnyerik, másfelé fordulnak. És ugye ő is azt mondja, ez nem azt jelenti, hogy most itt Oroszország neki megy konkrétan a NATO-nak, hanem azt jelentheti, hogy egy kisebb tagállam védelmében mondjuk beavatkozik-e a NATO. Tehát megtámadják valamelyik balti államot, ami ugye NATO tag, és egy pici országról van szó, azt mondja a NATO, hogy igen, jövünk, segítünk, vagy azt mondja, hogy hát figyelj, Lettország, nem tudom, picik vagytok, nem megyünk még oda, vagy egyelőre nem szűrjük össze a bajszunkat, vagy nem tudjuk össze a bajszunkat az oroszokkal. Ezt boncolgatja ő is, hogy legyen valami egységes állásfoglalás, de ami az oroszokat is elrettenteni.
6: Hogy valaki a NATO-nak a tagja, megtámadják, és azt mondják, hogy jaj, de csak olyan kicsi NATO tag vagy, téged nem védünk
4: nem, meg. De az lehet, hogy mondjuk az oroszok bevonulnak, és azt mondják, hogy mire felébrednek, addigra mondjuk Észtországot vagy Lettországot félig meddig lerohanták. És akkor van egy ilyen padhelyzet. Az oroszokat már elfoglalták, ki nem mennek, és akkor mi a fene történik?
6: Hát tudom, hogy mit várnék el a NATO-tól ilyen helyzetben.
4: Hát, hogy lépjem.
6: Hát az egy zéró tolerancia. Tehát minden, ami esetleg megbontja ezt a fajta nyugalmat, azt azonnal nagyon durva válaszcsapásokkal keméltatni.
4: Na mindjárt megkérdezi. Zsomkuti Bálint biztonság technikai elemző hadtörténész itt van velünk. Hello Bálint, jó reggel, ciao.
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Jó reggelt! Na, itt már hallottad észben a felvezetést.
6: Ugye a színvonalas felvezetést.
4: A nagy színvonalas felvezetésünket, ugye? Itt a litván miniszterelnök konkrét NATO terv sürgetéséről beszélgetünk hosszan. Szerinted ennek mennyi a realitása, vagy mit olvasol ki most így a nemzetközi történésekből? Elképzelhető valamiféle kis NATO elleni provokáció szerinted az oroszok részéről?
7: Először hagyjuk utaljak vissza a korábban elhangzottakra, én egy 4-est adnék erre a feleletre.
4: No.
7: Ugyanis Finnországot szoktam én is felhozni példaként egyébként. Finnországban 6 hónap kötelező katonai szolgálat van minden sorkoteles korú férfinak és nőnek. Aki nem akar fegyveres szolgálatot vállalni, az mehet a hadseregbe fegyvertelen szolgálatra, szakásnak, írnoknak, logisztikusnak, bármi
6: tessék
7: másnak.
6: Feri.
7: És aki nem akar elmenni a hadseregbe, az 12 hónap szociális munkát vállal. Tehát, hogy nem lesz katona, viszont egy olyan típusú szolgálatot végez az ország javára, amelyre az országnak szüksége van. Úgyhogy a finn példa a legjobb szerintem meg Európában ebből a
6: De ez jót tesz nekik, nem? Mert az egész csapatnak.
7: Abszolút. Mert... Hierarchiát megtalálják, megtanulják a fiatalok, megismerik azt, hogyha a vészhelyzet van, mit kell csinálni, és ahogy mondtátok is egyébként Finnország folyamatos fenyegetés alatt áll gyakorlatilag a úgynevezett finlandizáció óta, amióta egy ilyen nagyon szűk semlegességet kapott a II. Világháború után, ez olyan szinten volt szűk egyébként, hogy a finn hadsereg felszerelése teljesen szovjet eredetű volt, a finn kommunista párt szinte mindenbe beleszólt, de fizikailag semlegesek voltak, nem voltak szovjet csapatok a területükön, a gazdaság az kapitalizmus volt, stb. Tehát ez egy jó példa volt ebből a szempontból, viszont megtanulták, hogy kell a fenyegetés árnyékában élni. Ez, amit megint csak elhangzott az előzőekben, hogy ezt Európa elfelejtette. Tehát amire most beszélünk, az igazából, hogy föl kéne készülni arra, hogy akárhonnan lehet támadás, nem csak keletről.
4: Oké, de van most konkrét fenyegetés szerinted? Tehát nincsen konkrét fenyegetés. Nincs. Tehát ugye Putyin október 1-én azt elmondta, hogy nincs terve európai országunk megtámadására, de közben nyilván azt is elmondta, hogy nem fogjuk megtámadni Ukrajnát, az egy hét múlva megtörtént. Tehát azért az, hogy Putyin mit mond, meg mit csinál, az nem mindig egységes.
7: Igen, de azt azért lássuk be, hogy egy országot háborúba vinni nem olyan könnyű. Tehát amikor érdemes megnézni, és még egy irányított demokráciát, vagy egy nem annyira teljes demokráciát, mint Oroszország sem. Tehát Ukrajnával szemben 2014 után nagyon komoly orosz vádak és fenyegetések hangzottak el 8 éven keresztül, mire megindult a katonai művelet. De egyébként beszéltünk demokráciákról, de Donald Trump Venezueláról és Iránról is sokat beszélt, mielőtt megtörtént volna a katonai akció. Ez az egyik része a történetnek. A másik pedig az, hogy az mindenki tudja, hogy a NATO katonailag erősebb, mint Oroszország, ezt Vladimir Putyin maga is elismerte. Most ez a katonai racionalitással szemben megy egy erősebb felet megtámadni.
4: Oké, de hibrid támadások, amiről az ész miniszterelnök beszél, az lehet, tudod? Repterek, drónok, bombázása. Kicsit úgy megkóstolgatja a NATO-t, hogy megnézze, hogy reagál, vagy hogy mennyire egységes.
7: Ugye... Miért már nem zajlik most is, szerintetek?
4: De, ha ezt mondom, hogy ezek már ugye megtörténtek bizonyos repterek ellen is akár.
7: Igen, tehát én abból kell kiindulni. Van egy ilyen mondásom, hogy nem szép, nem jó, nem erkölcsös, csak ez van. Tehát az Európai Unió vezetése valamiért úgy döntött, részben van igaza egyébként, hogy az orosz fenyegetésre hivatkozva kezdi meg azt a több évtizedes hiátust vagy hiányt felszámolni, ami az európai védelmi képességekben fennáll. Na most erre az oroszok reagálnak. Most le van kötve az orosz szárazföldi erő kb. 90%-a Ukrajnában, a légierő meg az egyéb eszköznek kb. 2/3. Nincs mivel támadást indítsanak, és teljesen, hogy mondjam, önsorsrontó lenne, ha most még egy katonai konfliktus provokálnak bármilyen szempontból. Mi marad? Azok a titkosszolgálati eszközök, amiket szerintem tévesen hibridnek hívnak egyébként, de klasszikus jól bevált provokáció, küszöb alatti műveletek, vagy ilyen horizont alatti művel, vonal alatti műveletek, tehát minden, amit mindenki más is csinál. Azért ne gondoljuk, hogy az orosz mondjuk századost, akit felrobbantottak Odesszában, azt az ukránok egyedül intézték el. Tehát ott a nyugati titkosszolgálat vastagon benne volt. De most ugyanez működik visszafelé is, kölcsön kinyír visszajár. Hmm.
4: Mit akarnak az oroszok ezzel tesztelni? Kíváncsiak arra, hogy mennyire egységesen álltó, kíváncsiak arra, hogy ha mondjuk ők, ne adj is, mondjuk Lettország, Litvánia, Észtország valamelyiket részben megtámadnánk, bekebeleznék, reagál-e a NATO? Tehát mi a tesztelés, vagy mi a hibrid a harciselésnek a motiváció? Mire kíváncsiak? Mit akarnak tudni?
7: Hát a lényeg a letagadhatóság. Egyébként a hibridre van egy nagyon jó kifejezés, egy volt kolléganőm használta, hogy nyugaton mindent hibridnek hívnak, amit nem értenek. Tehát a hibrid hadviselés, mint a fogalomat egyébként a Krímfélsziget 2014-es rendszeresen általam lenyúlásnak hívott megoldása után született, hogy jaj, mi van akkor, ha előre telepített orosz különleges műveleti alakulatok vannak valahol, mert a Krímfélszigeten ez volt. Voltak ott tengerészgyalogosok, specnazosok, ejtőernyősök, akik megoldották az egészet. Most ilyen azért máshol nincs. És akkor pont 2014 után csináltak egy rend, egy amerikai nemzőintézet csinált egy tanulmányt, és megkérdezte a balti államoknak a katonáit, meg a politikai vezetését, azt mondták, hogy itt nem lesz hibrid hadviselés. Tehát látunk ismeretlen embereket, egyenruhában fegyverrel lelőjük őket. Mondták, hogy ők nem félnek a kis zöld embertéktől, akik ugye a Krímben működtek, hanem ők a farmeres férfiaktól félnek, azaz a titkosszolgálatoktól, akik képesek lehetnek titkosszolgálati műveletekben felforgatni, szabotáscselekményeket elkövetni, stb. Tehát ez egy reális veszély, titkosszolgálati műveletek indulnak Európában, akár alkalmatlan bűnözők felhasználásával. Hallottátok, mi történt Finnországban egyébként?
6: Nem.
7: Panaszkodott a miniszterelnök, hogy több finn politikusnak betörtek a lakásába, és hát hogy fogalmazzak, hogy vizelet és széklet mintát hagytak a vécékben, fölgyújtották a lámpákat, átrendezték a szobákat, stb., hogy ezzel meg akarják félemlíteni a politikusokat. Na most ez lehet, hogy így van, de nagyon valószínű, hogy ezt nem az orosz titkosszolgálat végezte el, hanem valamilyen helyi bűnözői csoport, akik felvéreltek erre a munkára.
5: Igen, az orosz titkosszolgálat valószínűleg nem csak ennyit csinált volna.
7: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez egy üzenet. Tehát megint érdemes belelátni azt, hogy a hatás meg az ellenhatás, ugye Newton harmadik törvénye, az működik a külpolitikában is. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy Európa védelmi szempontból megerősödjön, úgy katonai, mint civil szempontból. Viszont az, hogy ezt milyen módszerekkel írja el, az a kapcsolatban a következményt is oda kellene figyelni.
4: Európa miért fegyverezte le ennyire magát, vagy miért nem törődött ezzel az elmúlt, nem tudom, 30-50 évben? Mi ennek a stratégiai oka, hogy ezt kicsit így hagytuk magunkra hagyni?
7: Az nagyon jó a kérdés, és inkább azt mondom, hogy az elmúlt 30 évről beszélünk, mert ez a globalizációnak a korszak a hidegháború vége utáni helyzet. A hidegháború végén 91-ben az európai fegyveres erők igen komoly ütőerővel rendelkeztek, Németországtól Hollandiáig. És utána elhitte az európai vezetés szerintem azt, elhitte a saját ideológiáját, hogy véget ért a háború kora, ugye elhitte Francis Fukuyama szavait, a történelem is véget ért, és átállt egy olyan tetsz halott állapotba, amelyben szó szerint elaludt a kormánynál. Egyébként 2003 után, az iraki támadás után volt egy próbálkozás amerikai jelenlét melletti Európa védelő felállítására, úgy hittek a Nyugat-Európai Unió, és egy volt NATO főtitkárt, Javier Solanát kértek fel az élére, hogy nehogy az Egyesült Államok azt érezze, hogy ez ellene irányul. De azt is megfoltották az amerikaiak, mert egy védelmező van Európának, és ez nem Európa, nem az Egyesült Államok.
4: Ami most viszont nincs, mert Amerika meg kihátrált Európa mögül, nem?
7: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy itt megint fölteszem a kérdést, hogy amit Donald Trump csinál, az sok szempontból lehet vitatni, meg sok szempontból lehet támogatni. Bölcs döntése az európai vezetés részéről, amikor az európai jólét az elmúlt 30-valahány évben két dolgon alapult. Az amerikai relatív olcsón megszámított nukleáris védernyőtől, illetve hát a katonai védernyőtől, illetve az orosz olcsó és megbízhatóan érkező nyersanyagoktól. Most mind a kettőbe belerúgni azért mennyire bölcs döntés. És tegyük hozzá, most megint tegyük félre, nincs erkölcs, nincs semmi, nem szép, nem jó, nem erkölcs, és ez van.
4: Hát a német technológia és az orosz nyersanyag, ugye ez, ha kettő kapcsolódik, ezt sokan nem akarták, hogy kapcsolódjon, mert az nagyon komoly erő önmagában.
7: Ez már messzire visz minket, de belegondolsz, a 2006-as dízelbotrány is így indult. Tehát az is egy, ha már így hívjuk, akkor hívjuk hibrid műveletnek, ott Németország gazdasága ellen. De világon két helyen gyártanak személyautóba jó dízelmotort, Európában és Japánban.
5: Hát csak igen. Most már az Európai
4: megkészített. Az Unió az emektökör is lőtte magát, igen. Ah, igen, a belső égétű motorok szabályozásával és kivezetésével, vagy hát ennek megpróbálásával. Bárint, oké, köszi, tehát akkor nem kell azért ettől most így félni, nincs konkrét fenyegetettség, azt mondod, hogy...
7: Konkrét fenyegetettség nincs, viszont nekünk is el kéne gondolkodni azon, hogyha valami baj van, legyen bármi baj, lehet ez egy környezeti katasztrófa, lehet ez egy ipari katasztrófa, lehet ez az egyértelműen bekövetkező klímaváltozás, nem az annyi akkora mértékben, nem az ember által okozva, hanem a természetes folyamatok által elindított klímaváltozásnak az eredményei. Tehát azt el kellene kezdeni szervezni, hogy legyen egy olyan civil szerveződés, ami ha baj van, akkor tudja, hova kell kapni. Ne akkor kelljen kitalálni mindent. Tehát ebből a szempontból az összes ilyen típusú kezdeményezés egy jó kezdeményezés. Ha valakinek hirtelen fegyvert kell fognia, ne akkor jöjjön arra rá, hogy melyik a jó vége és melyik a rossz vége. Tehát én ebből a szempontból maximálisan támogatom ezeket az intézkedéseket, abban nem vagyok meggyőződve, hogy kell-e ez ilyen háborús úszítás, háborús hisztéria hangulat.
4: Márint, nagyon köszi, hívunk még, ha akcióban. Köszi, nagyon értető volt, összefoglaltad nekünk. Köszönjük, jó munkát!
7: Köszi, hello,
4: köszönjük szépen, Somkuti Bálinnal, köszönjük szépen.
5: Na, az AM2-est vegyük meg.
4: Jó,
5: jó. Én azt mondom, hogy azért mi készüljünk, tegnap beszéltük az ankettesről.
4: Vegyük meg a leszerelt már repülésre alkalmatlan múzeumban való ankettesünk. Legyen egy ankettesünk.
5: Nekem vannak MacGyvereim, érted, ők még rendbe tudják hozni, te ott ülsz a szárnyon.
6: A babettába kivesszük, ami kell hozzá.
5: Ennyi. Kész, meg vagyunk.
4: Újra repülésre alkalmasra teszünk, kiülök a szárnyra úgy, ahogy annól kiültem.
5: Egy ilyen bőrcsigyakban.
4: Eszter iszonyatosan csapatja elől a pilóta fülkébe, te hátul kezeled a gépfegyvert.
6: És hallgatjuk a balukapitányt.
4: Nekirohanunk Moszkvának. Aki lebeg a bőrcsicsak a fején, viszi a szél, erős csapat lennék.
6: Azt már csináltam valakiből.
4: Igen, na jól van, jövő mindjárt. 5 perc a pontosan 8 óra, ha van friss közlekedés, dobjátok át, csak hogy tudjuk, mi helyzet az utakon. Mi pedig itt vagyunk már is a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620 3 111 111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
1: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

karantének. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió Egyet hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió Egy lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió Egy hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más.
7: Valaki más.
4: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen.
7: Rádió Egyen.
4: Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
9: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
10: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
11: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
12: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
13: Evelyn, ez biztos?
12: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
13: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
12: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
14: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
15: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
16: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
17: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
18: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív P-Cineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
0: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
20: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszám Fest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több százezer forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számítunk rá!
21: Árváska, krizantém, díszfák, díszcserjék, kalluna, eper, mind önre várnak. Csodálja meg nálunk az ősz színeit.
22: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
23: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
22: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
23: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
22: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
24: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
25: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
26: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
27: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
28: Carglass javít, Carglass cserél.
29: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
30: A Magyar-Japán Baráti Társaság Szombathely ismét Japán napra várja Önt. Október 10-én szombaton délután az Agora MSH-ban minden, ami Japán. Előadások, bemutatók, workshopok, ételek, italok és Ataru koncert. Az adománygyűjtő rendezvény látogatói idén a Japán Centrum kialakítását támogatják. Részletek a Facebookon és az Agora weboldalán.
31: Hello, Feri! Na figyelj, azért hívtalak, hogy megvan az új meló.
32: Szia! Hát a TDK-nál vagyok most már Szombathelyen. Nagy cég, már vagy 5 ismerőssel találkoztam. A Géza, a szomszédod is itt melózik.
31: Ja, tudom. És milyen? Jó hely?
32: Nekem bejön. 4 műszak, de előre tervezhető, és nem túl megerőltető azért, mert elég jó a csapat. Jó hely, jelentkezz!
33: Jelentkezz a karrier.tdkszombathely.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
4: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
34: Hialomma kullancs, Vasban 2 példányt is találtak már. Szüreti felvonulást tartottak Gencsapátin. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. 2 trópusi csíkoslábú hialomma kullancsot azonosítottak Vas megyében. A Magyarországon nem őshonos vérszívók a klímaváltozás és a vándormadarak miatt bukkannak fel egyre északabbra. Olyan veszélyes betegségeket hordozhatnak, mint a krími kongói vérzéses láz vírusa. A szakemberek hangsúlyozzák, a hazai fertőzés veszély jelenleg rendkívül alacsony. Az esetek nem bizonyítják a faj tartós megtelepedését a térségben. Vasban már korábban is találtak ilyen vérszívót. 2021-ben Bükön egy kutyában azonosították. A hazai kullancsoktól eltérően a hialomma fajok jól látható, sávozott, csíkos lábakkal rendelkeznek. Fejlett szemük van, amellyel képesek aktívan, célzottan követni kiszemelt gazdájukat. Írja a Vaol. Generációk párbeszédeként és a falu apraja nagyjának összefogásával telt a gencsapáti szüreti felvonulás. A betakarítás ünnepén a hagyomány és a modern technika is találkozott. A menetet csikósok vezették fel, A kisbírót és a bírónét egy retro traktor szállította, de lovaskocsi, dottó és kvadok is kísérték a felvonulókat. A rendezvényre az egész közösség készült, köztük a 25 évvel ezelőtt alakult Szőlőszemek formáció, tagjai népviseletben feldíszített pótkocsin utazva minden állomáson tánccal és énekkel szórakoztatták a közönséget. A menet útvonalán a helyiek 7 helyszínen látták vendégül a résztvevőket házi süteményekkel, langallóval és frissítőkkel. A jó hangulatról a Zsivány zenekar gondoskodott, a hagyományőrző programot a művelődési házban tartott szüreti bál zárta. Olvasható a település közösségi oldalán. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet délután 20 és 25 fok között várható. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, tompasságot, fáradékonyságot is érezhetünk, a napos idő ugyanakkor jó hatással lesz a közérzetünkre. Szép napot kívánok, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsé! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
3: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
6: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pécsen meghalt az egész város közlekedése, mert közlekedési lámpákat kalibálnak. Az összes városbusz késik, itt nincs jól a magyar buszos. Geri küldte nekünk, de mi felderítettük. Jól van a magyar, nincsen azzal baj. Györfelől Budapest irányába katasztrófa, M1-es, 1-es út teljesen beállva, pusztán az autópálya építés miatt, főleg amióta megint megváltoztatták a terelés lassan, teljesen lehetetlen erre a közlekedés. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Jó, és még van egy frissítésünk, ahogy látom, Kardos kúton baleset, történt, árubajtott egy személyautó. Ez is ebben a pillanatban jön, gyerekek, úgyhogy köszönjük szépen. Ha van friss 06-311-111, ez SMS számunk, és még boldogát eltitek Annát is, mert hogy ennek a fél órának a végén majd adunk még kulcsot. Gyerekek, a héten lezárul, pénteken odaadjuk a kulcsot valakinek, kinyitja a konténert, és nagyjából 20 millió forintos nyereményt kap. Azért az...
8: Azért ez egy szép péntek lesz valakinek.
6: Azért az csecse, gyerekek.
8: Van egy osztogatósunk a nyertesek között, a kulcsosok között, aki azt mondta, hogy szétosztja az ajándékot.
6: Az mi az, hogy jaj, nem kell itt elnézni jótékonykodni.
8: Én hiszek az emberek jóságában.
6: Én úgy behappolnám a nyeremény, mint a húzat. Nem akarnám szétosztogatni. Nem kell ezt szétosztogatni.
8: Mekkora az összeg, amiből már adnál, mondjuk nekem?
9: Neked? És nincs olyan összeg, amiből adnál.
8: Nincs az a pénz. Nincs jó, akkor az annak, akit szeretsz. Tehát nyersz a lottón, mekkora az az összeg, amiből már adnál.
9: Én nem nyertem a lottón, de így is mindenemből adok.
6: Kispolgári jótékonykodás, írja bármilyen. Tényleg így van, ne? Álljon oda valaki szemtől, azt mondja, hogy senkinek nem adok semmit, ez az enyém, elviszem, és kész mindenkinek egy hatalmas nagy... középső új. Én nyertem meg.
9: Amikor egyszer nyertem, azt hiszem, 2 millió forintot a Balástól, amikor még csináltad a Kód című műsort.
6: Igen.
9: És ott voltunk a Galambos Pali haverommal, akivel találkoztál a bankban, aki küldte azért. Igen, szóval bementünk, akkor még ugye nagyon civilek voltunk, nem ismertük egymást, meg nem volt a humorista se, és akkor nyertünk 2 milliót. És az volt, hogy hogy akkor ugye elfeleztük, és akkor 16% volt a szerencsejátékadó, akkor ugye tehát 840 ezer forint ütött a markomat, és az első, amit vettem belőle, az 2 jegy volt a Presszernek a koncertjére, hogy elvigyem apámat.
8: Ah, szíved.
6: És kinél nyerted? Kinél nyerted?
8: Na, akkor ki? Tudta, hogy meg kell vegyen.
9: Elmondanám amúgy, hogy akkor is nagyon kacaráztunk, csak akkor nem ismertük egymást, és távolságtartó volt a kacarázás.
6: Igen. Távolságtartó kacarázás
9: igen,
6: volt?
9: Igen. De ott is ment a hepajkodás. De ez durva, mert hogy nyilván így izé, már egyszer visszakeresem azt.
6: 2 milliót legomboltál rólunk.
9: Lebizony.
6: Hagytuk, odaadtuk. Csak
9: legendás volt, mert íratlanul, tudatlanul voltak ott a helyzetben, és az volt a szerencs, hogy mindent rátettem arra, hogy a Pali vissza tudja mondani a sort, a kódot, és akkor és az utolsó pillanatban eszébe jutott az utolsó szó.
6: Igen, ugye ott az volt, hogy lépkedtél előre, mindig kaptál egy szót, és úgy tudták kimenni a játékba, hogy az összes szót sorrendben visszamondtad. Kicsit ilyen memória. Igen. Memória játék volt,
9: igen,
6: így
9: meg
6: van.
9: Meg lépkedni kellett a mezőkön, ez egy jó játék volt különben.
6: Igen. Csikizése volt, kérdezi Szilveszter. Nem, így ebben a formában nem volt, gyerekek. Na, viszont új, csak egy rövid szösszenet így, hogy új telepítés van azoknak, akik nem tudják megjegyezni a születésnapokat. Olvastad?
8: Azok mind szánalmas szarok. Már ugye, bocsánat.
6: De komolyan mondom, nem tudni valakinek, hogy ki mikor született, ez egy nagyon ennyi. Szemét dolog. De a Facebook és egy Chrome böngészővel te most egy birthday kalendárt tudsz a telefonodra telepíteni, és nem kell megjegyezned a születésnapodat.
8: Szól.
6: Minden nap kidobja villogva, hogy ki
9: nehéz a... Nehéz ez a téma, srácok.
6: Ki a születésnaposod.
9: Várjál, mert kicsit fáj egy omlott a tortát, amit tegnap ettünk.
8: Ja, várjál, mert ugye az a baj, hogyha aznap szól már, akkor mi az Isten kapkodsz?
6: Hát persze.
8: Nincs
6: előtte
8: időd.
6: Kell, hogy szóljon. Hát de most őszintén, volt már valaha olyan, nekem nem, hogy te valakinek elfelejtetted a születésnapját? Soha. Se volt olyan.
8: A Zsül meg az Anna ugye együtt ünnepel, nekik például egyszerre küldök egy közös
6: így
8: üzenetet
6: van.
8: És egy-egy apró ajándékot, de családon belül, hát figyelj, már készülsz. A béka január 20, hát fejből tudom. Soma április 19, érted? Hát benne van, a véredben van, ahogy viszed a lelkedet, az egészet, ahogy akarsz ünnepelni, tűzi játékozni, hogy érezzék, hogy szereted őket.
6: Soha nem felejtjük el senki születésnapját.
9: Veszeszorítottam az agyatokat?
8: Én nem is értem ezt az applikációt, hogy ezt kinek fejlesztették ki.
6: Bárkinek van itt a stábon belül, is sose felejtjük el. Azonnal írunk neki.
9: Azt akartam mondani, ez egy tipikusan nagyon gyorsan reagálunk.
8: De tudod, hogy mi van, amikor itt valaki szerződést, amikor valaki szerződést köt a Balázsra, például, abban ugye benne vannak a személyes adataid, és ezeket Balázs a közös kis üzébe belerakja, hogy mindenki tudja, nem csak az van, tehát ő nem születésnap irigy, hogy csak ő tudja, mi mindannyian tudjuk a többiekét.
6: Kinek nem gratuláltunk. Sose volt olyan, hogy valakinek nem gratulálunk a születésnapjára.
8: Soha.
6: Nem, van, nem adunk ajándékot.
9: Van probléma,
8: Addig,
9: amíg nem van a póni kopogásának
8: a feltételezés fölháborító maga.
9: Igen.
8: Hogy ezt gondolja rólunk bárki.
6: Igen. Nézd, Naci, még nagyon gépen valami. Na, kinek voltál itt a születésnapja?
9: Ez a szállamos próbálkozás, az volt, hogy...
6: Kinek nem felejtettük el a születésnapját, mikor azt gondolja, hogy elfelejtettük a születésnapját.
9: Nagyon közel akkor, hogy hazamegyek, és lent parkolok, úgyhogy ez lehet meg is...
8: Nem, mert az van, hogy érted, hogy amikor a hosszas előkészítés, mikor már hónapokkal korábban erre gondolsz csak, az valahol megcsúszik.
6: És ez milyen szánalmas, amikor az ember rájön, hogy elfelejtett, és hülyén próbál meg aztán valamit így leszervezni. Aztán az a legnyomorultabb, tudod, amikor hülyén próbálsz valamit csinálni.
9: Anyámat hoztátok ide? Itt van anyám, ki fog ugrani valamit.
6: És hülyén leszervezel valamit, és úgy próbálod csinálni, hogy nem felejtetted.
9: Elszumáltátok az öregedet?
6: Ennél szánalmasabb tényleg nincs.
8: Akkor amikor... már inkább ne köszönts.
6: Szerintem is.
8: Ha egy nappal később, akkor ne köszönts, mert annál nyomorultabb nincs.
6: Viszont amikor heteket készülsz, kitalálod.
8: Úgy van.
6: Összedugod a fejedet.
8: Nem kevés pénzt, időt, energiát fekt.
6: Akkor abban olyan szülinapi köszöntés lesz, amilyen most lesz mindjárt. Mert hát ki felejti el ezt szánalmasan, ugye? Hülyék a másik oldalon vannak. Mikor volt? Sugoljál már, hülye, mikor volt?
8: Október 2.
6: Október 2, hülye, vagy akkor nagyon megcsúsztunk.
9: Ez az igazság, hogy nem tudom, hogy kéne érezni magam a helyzetben, de kicsit menekülő.
8: Mindenki tudja, hogy október 6.
6: Igen? Október 4.
9: Október 6 a vértanunk napja.
8: Igen.
9: Amúgy nagyon könnyű megérzni, az állatok világnapja.
6: Október.
8: Hát azt meg úgy ünneplem minden évben, érted?
9: Hát, neked kellene, mert ugye hát az egyetlen csoport, ami nem kirekesztő veled szemben.
6: Pietro Jackson, gyere be. Na, oda nézzél, megjöttek azt.
8: És azt nagyon hiszem, fontos, hogy csomagolás.
6: Csomagolásban készültünk neked születés. Nem
9: voltatok valakit az Ecserin?
6: Kutya az, aki elfelejti a másik ember születésnapját, és de hogy... hosszas készüléssel természetesen mi nem felejtettük el a születésnapját.
9: A szaga is ijesztő, srácok. Mi történik?
8: Hát miért lenne ijesztő?
6: Legszárnyalmasabb mondat, 8 okay. napig aktuális.
9: Nem, azt mondom, hogy 48, hanem 72 órás szabály.
6: Igen, erre csak annyit mondanék, hogy anyám. Na, de hát nézzél bele, hogy mi van ottan.
8: Hogy a kis díszcsomagolást nyugodtan szedszél.
9: Van egy kis félelem bennem.
6: Ne legyen félelem, nézzél bele. Hát mit szeretsz te? Mit szeretsz a kis pocakodba tenni? Mi az, amit úgy igazán szeretsz?
8: Hát de tényleg szívünk legnagyobb szeretetével intéztük ezt az egészet időben, te meg itt mocskolódsz. Hát de micsoda dolog ez?
6: Mi van benne? Ez erről is sem tudtam.
8: Várjál, nem jót bontottál.
6: Rosszat bontottál, kapcsolj kamerát, várjál.
8: Nem jót bontottál.
6: Megemlítetted, ugyanis mi megjegyeztük, hogy megemlítetted valamelyik nap, hogy nagyon szereted.
9: Szeretném megköszönni
6: ezt a
9: darab
6: császárszalonnát.
9: Nagyon szeretem. Más, mi azt tudod. Egy darab császárszalonnát, ami nagyon jól megy a chia pudingomhoz, és különben meg egyáltalán nem egészségtelen.
6: Szóval nem megjegyeztük, hogy nagyon szereted, amit szeretsz, és mit miből...
9: Na, egy rossz csomagot hoztak ki.
6: Mázsacukor. Egy mázsacukor.
8: Oda nézd, hoppá, mi van ott?
9: Köszönöm szépen. Köszönöm,
6: hosszú látom. Hetekig sütöttem. Vettem az olajat. Készültem. Tegnap hazarohantam. Megvettem a frittőzt. Beletettem az olajat. És csináltam neked resztelt májat.
8: Rántottam!
6: Ja, de... Csináltam neked rántott májat. 8,5 kilót.
9: Különben nem értem, hogy mi baj lett a családodnak veletek, mert olyan rendesek vagyok. Köszönöm szépen.
6: Legalább húsanus nagyon... a szatyor.
9: Figyelj, nem húsanus a szatyor. Képzeljétek el, hogy a négy ilyen nagyon szomorú nejlonzacskó, amiben... van benne egy kiló kenyér, tudjátok, a nejlonzacskós, nem tudom, mi a típusra, várjál, mondom, felolvasom.
6: Igen. Csak elmondom neked, hogy azért...
9: A Cipó Kft-től.
6: Igen.
9: És van még benne, mi ez az anyag, ez a, amit nem tudsz megfogni, te se a hungarocel?
6: Alufólia, igen. De hogy tudod, hogy mennyi meló levágni a csirkét, letollazni.
9: Neked egy Gyulit, hogy csinálja meg.
6: Kergetni a csirkét, érted? De hétfőre nem tudtuk ezt szállítani. Figyelj, tegnap stábilag sütöttük a májat neked.
9: Most meghatódva vagyok, vagy letaglóztam.
8: Friss vágás.
9: Ennyi, köszönöm szépen. Érted?
8: Köszönöm, nem ám a hétvégén ott maradt nyomoroncot hozzuk el neked, megverjük a keddet.
9: Tehát már... most azért egy csirkeólat kifosztott. Köszönöm szépen.
6: Egy csirkeól, így köszönöm is van. Szépen. Ugye szépen. Mert említetted, hogy nagyon szereted a májat.
8: Igen. Mondtad, hogy neked a kedvenced
6: a májat.
9: Először

0: Tehát tényleg van demencia.
1: Mit tudom én? Hát biztos,
2: nem emlékszem.
0: Nem tudod, hány éves
2: vagyok? Nem emlékszem,
1: 38-at mondtál.
0: Édes Istenem.
1: 39.
0: Ebben a közegben.
1: Hány éve őszintén?
0: 39 éves vagy. Pont 10 éve vagyok fiatal, mint te majom.
1: 30. Te majom. 39. Na jól van. Jó, ezt viszont most addig innen fel nem állsz egy ültödbe.
0: De akkor miért reggeliztünk?
1: Nem tudom.
2: Mert nem tudtuk mi se, hogy idejére ma vagy se.
1: Nem tudtuk, hogy megjön vagy nem jön meg.
0: Én csináltam a chia pudingomból.
1: Gyönyörű.
0: Csináltam neked egy barátnő, Feri.
2: Ide, bátor vele élek.
0: Na mindegy. Szóval igen, köszönöm szépen, nagyon meg vagyok hatva. Igazán szívhez szóló, személyes ajándék. Mindent elmond rólam. És a viszonyomra az élethez, és örülök, hogy olyan emberek között vagyok, akik így megismertek engem az elmúlt három évben.
2: És szeretnek. És így, ez így nagyon van, fontos, sokat gondolnak rád, fontos. És szeretnek.
0: Minden.
1: Annyi, hogy még érkezik, azt elmondhatjuk, hogy még mi érkezik?
0: Nem kell. Én már nem kérek semmit. Én már meg vagyok. Meg vagyok, hát ennél nem kellhet többet egy ember.
1: Nem, hát még jön majd egy ilyen kis...
0: Egy lecsó.
2: Egy plusz meglepi.
0: Egy bogrács.
2: Jó, most nem mondod, hogy a pacsal pörköltek, nem örülsz.
1: Egy kiló ajvár.
0: Nem. Köszönöm szépen, nagyon meg... Figyelj, van, aki karinti gyűrűt kap, van, aki azért...
1: Van, aki 6 kiló resztet már.
0: Igen. De nem mehettek belőle.
1: Jó, nem, egy falatot csinált, azt neked csináltuk. Én már elteltem a sütés illatától, úgyhogy ilyenkor...
0: Nagyon durva.
1: Ilyenkor mindig megtelek, nem tudok már enni utána. Az olajszak az olajszakot nagyon megviselt, igen. Igen. Tényleg írjátok már, drága hallgató, hogy ki hogyan próbálja kimagyarázni, amikor... Ki hogyan próbálja kimondani, ez mikor elfelejtett egy születésnapot. Mit mondasz? A 8 napig érvényes nagyon nagy duma, igazán alja a szemét duma, 8 napig még benne vagyok, nem?
2: Előtte, utána csak jó,
1: hogy amikor kedvesed, szerelmed, párod születésnapot, hogy elfelejtetted véletlenül.
0: Ez vagyok én nektek. Kedvesetek, szerelmetek, párotok?
2: Egyszer,
1: nem sikerült. Jó barát, kolléga, te SMS.
0: Harcostárs, SMS író.
2: És szerintem most váltsunk.
0: Igen.
2: Mi az, hogy te nem örülsz?
0: Én nagyon örülök, csak az van, olyan zsírosak az ujjaim, hogy nem tudok megfelelően örülni.
1: Ilyenkor mi van?
2: Tampon cikét törlét,
1: igen. És ugye ilyenkor még hülyen elmennek egy csomó, megpróbálni nyomorult ajándékot venni, ugye? Tehát amikor elfelejted, de megpróbálod...
0: Ez lenne jobb lenni attól, tehát...
1: Igen, megpróbálod személyesen venni, és megpróbálsz ami hülye ajándékot venni. Na, az a legszebb, amikor hülyén mented a helyzeted.
0: Köszönöm szépen.
2: Most mi az Isten csinálnál egy mini lóval? Hova teszed?
0: Hát megedetni mája, mit csinálni?
2: Az a legrosszabb, ha olyan ajándékot adsz, ami a másiknak gondot okoz. Igen. Érted?
1: Azt írja valaki, ugye Bali, mennyivel jobb adni, mint kapni? Ennyi gyerekek, kajálunk egy nagyot, meg is
0: mondod,
1: vagyunk.
0: Mondod még tennap a nagy bölcsességet. Azt mondta, hogy minden adásban van valami önzés.
1: Hát szígyetek, hogy így van. Minden adásban van valami öntés.
0: És itt ugye, itt ugye több is van, mert ugye tudjuk, ki fogja megenni a májnak a nagyobb részét.
1: Így is van, gyerekek. Úgyhogy tessék ünnepelni. Jön még valami finomság, a szólunk, ha ideért, az még nincs itt, jó?
0: Igen, ezt az étvágyam már megjött, ugye, mert... Ez egy kis tranzírsam, ez jót fog tenni most mindenkinek reggel 7-kor. Jó lesz, köszönöm szépen. Nagyon megtisztelve érzem magam, és tényleg nagyon szépen köszönöm, igen, hogy eszetekbe jutott október 6-án, hogy
1: három nap ezelőtt. Hogy szeptember 12-i születésnapod volt, igen. Jönnek közben az SMS-ek, hogy ki hogyan mentegetőzik, illetve kinél hogy mentegetőznek. Rokonok, ez nagyon jó. Arnold nagyon jót írt. Figyeld, nekem az apám szokta elfelejteni a születésnapot. És azt mondja utólag, hogy azért írt később, hogy ne zavarjon.
2: Így, de szép gondolat. Igen, olyan sokan köszöntenek, fiam, ma. Hát már azt, mindenki én is.
1: Azt a mindenit. Azért, hogy ne zavarjon. Érted? Az mennyire durva. Aposom mindenkinek elfelejti a születésnapát, csak úgy hív ilyenkor, hogy neki nap van. Ezt nem teljesen értem. De szerintem, hogy a ne zavarjon, az egy kifejezetten jó duma.
0: Igen, ezt szerintem is jó. Ezzel tudok menni, de én is hallottam már neked saját rokonaimtól, úgyhogy hiszen ez így van.
1: Igen. Apámtól kérdeztük, apa kiszületett 90. február 6-án. Azt nem csesztek át, tudom, hogy az unokám. Egyébként az öcsém, tehát a saját gyereke született 90. február 6-án. Ja, Istenem. Én nem tudom, én egyébként én ebben nagyon béna vagyok.
2: Nagyon szomorú vagyok.
1: Ezekben a születésnapokban, dátumban teljesen béna vagyok.
0: Sokkoló számomra, hogy ez nektek nem megy, ez tényleg sokkoló. Hát figyelj, ez ilyen. Gyertek el, sokat elmond az emberi kapcsolatokról, hogy milyen irányba fejlődnek tovább.
1: Hova megy? Elfelejtettem a férjem névnapját. Majd amikor szólt, hogy tegnap volt, megsértődtem, hogy nem szólt. Előtte napokig nem volt punci büntetésből. Megbüntette a férjét, mert nem szólt neki időben, hogy névnapja van.
0: Szép.
1: Gyönyörű.
2: Ez Póni Máj. És akkor így meg... És akkor így megkapott kettőt.
1: Nem akartuk eddig elmondani.
2: Egybe, jó?
1: Nem akartuk eddig elmondani. Az állatorvosi klinikáról szereztük. Egy jobb napokat megért Póni Májából van.
0: Köszönöm szépen.
1: Jó, ezt szerettük volna mindenket elmondani. Ez Póni Máj.

0: Jobbat érdemlem.
1: Tegnap még a kis
2: szakadóra. Akartál, gondoltam, behozom
1: így. Tegnap előbb így kopogott a kis patájával, aztán bement akkor mészárszékre, csüt, azt ott van a máj előtted, jó étvágyat. Így bent a kis patácskáj.
0: Úgy érzem, hogy erre hírre meg vagyunk.
1: Így kört a patácskájával.
2: Darabokban jön, de itt van az
1: első. Hétvégén még vitte a gyerekeket, a élménylovaglás, azt csüt, ott van a mája egyet.
2: Megbotlott,
1: azt ott a mája. Egyé. Bekérdez semmit, egyé.
0: Ez van, aki nem mond karcsikának, az így jár. Az így jár.
1: Igen. Én egyszerűen csak boldog születés plusz egy napot kívánok. Ez mit jelent pontosan? Írja valaki, hogy boldog születés plusz egy nap.
0: Ez kettő.
1: Igen. Apám eddig a születésnapom kétszer köszöntött fel időben. 34 vagyok. Az mit jelent? Na, elfelejtett szülinapi dumám, nem akartalak a korodra emlékeztetni, 2 hétig nem szólt hozzám a feleségem. Hát azért feleségnek elfelejteni, azért az na.
2: Na, hát az nagyon meg jó kollégának, hát na.
1: Azért az csúnya.
0: Azért az csúnya. El sem tudom képzelni, milyen durva lehet az.
1: Apámat kérdeztem a szülinapom, hogy mikor születtem, azt mondta valamikor reggel. Óriási, óriási. Miért megy ez ennyire nehezen a szülőknek egyébként? Úristen. Az én apám évek óta elfelejti a születésnapomat, és anyukám születésnapján köszöntött fel, de idén már azt is elfelejtette.
2: Egy-egyre anyatlik az öreg.
1: Azt a mindenségét neki. Azért az szomorú, nem?
0: Micsoda?
2: Váltsunk még magunkat.
1: De nem az, amikor egy édesapa felköszönt az anyád születésnapján, de aztán már azt is elfelejti. Tehát a teljes zárlatba megy át az öreg.
2: Hát ha az első köszöntésnél hibázott, a második már nem akarta ugyanezt.
1: Igen, igen. Eszter a Júli ajándékától mentse meg a jóisten. Láss Csóri Anna, aki sellő úszásra megy vele.
0: Hát csak engem annak már kitiltottak. Oda úgy sem vetnék vissza. Úgyhogy, igen, de szerintem ha jók a megérzésem, és aztán mondjátok, hogy hazudok, szerintem valószínűleg ezt a feladat is Júli kapta meg. Teljes mértékben
2: intéz. Az igazi ajándékozó születésnapra saját.
1: Szerinted?
0: Az, figyelj,
1: most kétségbe
0: van,
1: hogy én csináltam a májat neked.
0: Én
1: vágtam bunkosbot a fején a lovat, érted? Ott esett össze a kis paci a kezem között.
0: Megmondta neked, meg kell tudod húzni a határaidat.
2: És nem kell mindent elvállalni.
0: Nem kell mindent elvállalni. És ez annyira durva.
1: Mondjam Júli SMS-ét tegnap?
0: Igen,
1: egyszer. Akkor már menjünk el ilyenbe. Marikám, hát tudom minimum. Eszternek hétvégén volt a születésnapja. Tudom, hogy nehéz megünnepelni, de hogy esetleg nem akartak valamit. Meg a hétvégén motorosztál, de hogy nem lehet, hogy esetleg egy kicsit elfelejtődött. De valami nagyon kéne adásban, hát mégiscsak nem. Hát tudom, ó, a tököm meg minden, de én segítek, ha van ötletet.
2: Gyakorlatilag Júli könyörgött.
1: Segítek, ha van ötleted, de ha nincs, hát más. Ne, szuper.
0: Na, hát csukor, örülök, hogy betekintés a szervezetünk működésében, ez az olajozott és előre jól kiszámítható dolog.
1: Zéro válasz. Egy óra múlva. Na, lesz máj! Lesz máj!
2: Látod, valami
1: minden. Laci pecsenye, én még visszértem. De jó vagy, közi.
0: Laci pecsenye.
1: Óriási imádó.
3: És az igazsághoz hozzátartozik az, hogy Bali felhívott az, hogy igen, jó. Figyelj, hív már fel a Ferit, hát meg
1: Tényleg, hú, hát ma van, várj, félben a Júliót. Figyelj, mondom, Ferinek mindig szokott lenni jó ötletem, mondom, valami legyen. Látod, milyen fontos vagy?
0: Nagyon, azt érzem, tudod, meghatottság. Meghatottság, ez egy velőtrázó meghatottság, igen. Nehéz szavakat találni, srácok, tényleg, köszönöm.
1: Na, Isten értesen, te kis
2: születésre kaptál még.
0: Köszönöm szépen.
4: 823-as SMS-t ajánlanám még a figyelmetekbe. Balázs, ugye mennyivel jobb adni, mint kapni?
1: Igazi gelnyók, igazi rohadékok, imádom.
0: Na jó, van gyerekek. Minden kedves a környéken járó hallgatót várunk így reggelire.
1: Van egy 8 kiló májunk.
0: Van 8 kiló sült máj, meg Laci pecsenye, ha minden igaz.
1: Igen. És hát még jönnek közben a fel nem köszöntött fiúk, lányok, gyerekek, akiknek a szüleik elfelejtik, úgyhogy mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből is. 8:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinon plusz D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
9: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Reklámot hallottak.
16: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Szombathelyen.
18: A Rádió 1 Szombathely Taxi a város legnagyobb taxitársasága. Tapasztalt és kedves sofőrök várják napi 24 órában. Töltse le applikációnkat és rendeljen taxit két kattintással. Rádió 1 Szombathely Taxi. Gyors, pontos, megbízható és tiszta. Ingyenes zöld szám 0680 620 620.
19: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszám Fest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több százezer forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számít!
16: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Miért hallgatják egyre többen a Rádió

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Idősek napi ünnepséget tartottak Szombathelyen, tovább fejlesztik az EÁFA rendszert. Fordulatos mérkőzések a megye egyben. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Megtartották a mozgássérültek Vasvár megyei egyesületének idősek napi ünnepségét Szombathelyen, tájékoztat a VAOL. A vállalkozói központban rendezett eseményen a szervezet elnöke Olá Jánosné emlékeztetett. A világnap alkalmából 2015 óta minden évben összegyűlnek a tagok. Az ország legrégebbi mozgássérült civil szervezetében az átlag életkor mára elérte a 75 évet. A rendezvényen részt vett Horváth Attila alpolgármester is. Beszédében kiemelte, a szombathelyi önkormányzat a kezdetektől támogatja a 700 aktív tagot számláló egyesületet. A tagok példamutató kitartása, egymásra figyelése és mosolya mindannyiuknak erőt adhat a nehezebb napokon, tette hozzá. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az EÁFA rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználhatják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az ÁFA bevallás. A részletekről Lintmájer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük. Három mérkőzéssel indultak a Vasi megyei első osztályú labdarúgó bajnokság októberi fordulói. A Celdömölk már a 10. percre 2 gólos előnyt épített ki Lukácsházán, bár a hazaiak még a szünet előtt szépítettek, a vendégek végül 3-1-es győzelemmel távoztak Zsoldos duplájának is köszönhetően. Kőszegen nem született gól. A hazai csapat értékes pontot tartott otthon a Vép elleni 0-0-ás döntetlennel. A nap leghevesebb csatáját Körmenden vívták, ahol a hazaiak már a 19. percben emberhátrányba kerültek, ennek ellenére a Körment szerzett vezetést, ám a Söpte a második félidőben 10 perc alatt megfordította a meccset és 2-1-re nyert. A találkozó indulatait jelzi, hogy a 95. percben a vendégektől is kiállítottak egy játékost, írja a Szavária Fórum. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet délután 20 és 25 fok között várható. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, tompaságot, fáradékonyságot is érezhetünk. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz a közérzetünkre. Szép napot kívánok, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1.
3: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-9 lesz pontosan 6 perc múlva, még rengeteg szülinapi köszöntését SMS-be, meg Viber üzeneten Eszternek ezeket olvassa ő is, meg köszöni szépen.
4: Hát de sajnos, hogy mindig a hatás alatt vagyok a nagyon-nagyon emocionális pillanatoknak, amik a hátunk mögött vannak.
3: És tovább is a resztelt májszag, vagy rántott májszag úszik a stúdióban, és ezt megtámogatjuk egy jó időjárással, mert hogy szellőztetünk közben.
5: De hurka is van.
3: Az is van, köszönjük szépen.
4: Ne személyeskedjél meg.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
3: Gumi.hu is itt van velünk, és aki gyors és ügyes, az pedig ugye már itt is lesz mindjárt adásban, mert hogy 2 darab kulcsunk van még, és pénteken véget ér a konténeres játékunk. Jó hosszú ideig tartott, talán
5: mert
3: nem is
5: sok bánjuk. Embernek adtunk lehetőséget.
3: Így van. Egy ilyen nagy nyereményt azért hosszú ideig el kell húzni. Úgyhogy igen, itt is van a szerencsés nyertesünk. Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok! Kocsit szíveszterek Miskolcról.
3: Hello, Szilveszter! Ciao, mi újság? Mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Hogy telik a reggeled?
6: Hát kiválom, telik a reggel, mivel hogy elhívtatok. Hát azzal foglalkozom, hogy itt a helyi hulladékgazdálkodási udvarnál vagyunk mobil hulladékudvarosok, és ma éppen szabadnapos vagyok. És felkeltem azóta az első, mondom, rányúlok a telefonra, mondom, bepróbálkozok.
3: Azt a minden.
6: És a jóisten szeret engem. Igen.
3: Na, látod? Mit szólsz hozzám? Így is van, de hát azért jönnöd kell majd akkor pénteken Pestre.
6: Mindenféleképpen, tehát hogy csak meg tudják oldani nélkülem is azt, hogy átvegyék a lakosoktól a hulladékot, és ez egy nagyon jó szolgáltatás itt a környéken, de hát valószínűleg ti felétek is van ilyen.
3: Van, valószínűleg van. Jól van, van egy kulcsod, mondj, dobj egy szlogen még nekünk gyorsan, ez kötelező, és akkor nem gyilkolunk tovább, pénteken Tali.
6: Oké. Okay. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
3: Nagyon jó, tökéletes vagy. Oké. Okay. Akkor pénteken találkozunk, jó?
6: Nagyon örülök nektek, nagyon szépen köszönöm.
3: Oké.
6: Okay.
3: Ciao, hello.
5: Gurulós hang volt.
3: Nem kérdeztük meg tőle egyébként, tényleg.
4: De azért, hogy... mert tudjuk, hogy ez a szabály. Tehát, hogyha ezt már elfogadta, hogy jönni, akkor azt is elfogadta, hogy gurulni fog.
3: Hogy gurulni kell. Én már tegnap láttam a szőnyeget is, amin gurulnak majd.
4: Igen, mutatták nekünk is.
3: Igen, a konténer előtt le lesz
5: hát
3: rakva egy szőnyeg.
5: Azért nagyon extrázunk, gyerekek. Bizony, 20 millióért bárhol kéne gurulni.
3: Hát egyébként így van. Igen. És akkor ugye még itt arról beszélgettünk kicsit félig meddig, viccesen félig meddig komolyan, hogy családban, amikor ugye elfelejted a születésnapot, akkor ki hogy menekül, vagy kit hogyan nem köszöntenek föl. És nagyon sokan írják azért, mi kapunk rendesen már, mint az apák igazából. Anyákról nagyon kevés SMS van, ez is milyen érdekes, de apai SMS-ekből nagyon sok, hogy a kinek az apukája hogyan felejti el a 30-40-50 éves gyerekének a születésnapját, nem először, de érdekes, hogy az anyukákról nem jön. Milyen szép azért ez, nem, hogy az anyáknak a gyermek
4: hát,
3: születés és azért az ott van.
4: Van mire emlékezni, tudom.
3: Van mire emlékezni, és igen.
4: Neked lenne egy nagy műtéted, vagy egy nagy küzdelmed az életért, akkor lehet, hogy te is emlékezni arra a napra.
3: Hát igen, de hát valószínűleg azért nem csak ez, nem, hogy most szétnyitottak, vagy felnyitottak,
4: nem,
3: és,
4: hát az,
3: hogy hanem, hogy van egy emocionálisan, egy mélyebb
4: hát, kötődés. 9 hónapon keresztül rettegsz, és várod a napot, ami eljön.
3: Igen.
4: Tehát, hogy az egy annyira durva fixáció, szerintem az megúszhatatlan, hogy ne emlékezz rá.
3: De apáktól se szép azért, na. Szóval, hogy azért az... Mentjük, ami menthető, de hogy szerintem azért az nem szép, hogy legalább egy telefon erejéig.
4: Felejtetted már?
3: Nem. Olyan volt, hogy család nagyobb családon belül igen, nem volt köszöntés, hogy elfelejti az ember, de szűk család, gyerekek, azt nem. Szerintem ezek ilyen szent dátumok, nem? Vagy időpontok.
4: A nagyobb családon belül a gyerekednek?
3: Nagyobb családon belül a kisebbik fiamnak. Nagyon nagy család.
4: Nem direkt felejtettem el szerintem, hanem amikor így a nagy családról gondoltam, akkor hirtelen mit teszem.
3: Nem, az figyelj, szerintem ezek olyan dátumok, amit ha nem tudsz megegyezni, az apaságodban vagy egy kicsit így kevésbé méltó. Szerintem ezek fontos dátumok. Ezeket azért kell
5: és
3: tudni.
5: És azért van, nem? A csodálatos nők mellettünk, hogy ha mégis elfelejtenék, akkor figyelmeztesenek.
3: Igen. 12 éve vagyok együtt a férjemmel, az apusomnak fel sem tűnt, hogy még egyszer sem köszöntött fel a születésnapomon. Látod?
5: Na, hát nem az ő felesége.
3: Mennyire fér bele, após, menj, azért ott is illik, persze. Nem? Szóval, hogy azért az benne van, hogy fiadnak a választottja, szereted vagy nem, kedveled vagy nem. Mindenképpen.
5: De ez van családtag.
3: Mert ezzel, hogy nem köszöntöd föl, ezzel kvázi azt üzened, hogy úgy még mindig családon kívül vagy.
5: Negligálod, nem? Hogy ő nincs, nem létezik.
3: Hogy nem létezik, így van. Igen. Ez abszolút benne van.
4: Hát vagy csak simán olyan ember vagyok, ez ilyesmire nem emlékszik. Oh. Próbálsz egy kis melegétele kompenzálni majd.
3: Igen. Egyszer kérdeztem, apám, apa, te ennyi idős korodban miért én már házas voltál? Apám, igen, hány éves is vagy? Kérdezi. Július 30-án van a születésnapom, apám minden évben július 30-án köszönt fel. Nagy tisztelettel mindig mondom neki, köszönöm szépen, de egy hónap múlva lesz. Az öreg elnézi 30 éve egy hónappal arrébb. A válasz az is nyár, nem?
5: És tökre igaza
3: van. De legalább a napot megjegyeztem. Minden évben így van, 52 vagyok, írja Móni. Érted? Az apja egy hónappal előbb elnézi a születésnapot.
4: De ez azt jelenti, hogy ő nagyon-nagyon iparkodik. Tehát várja, hogy mondhassa végre, várja, és aztán utána már az első adandó alkalommal kicsit olyan a körülmény, mint amilyenek emlékezett.
3: Igen, jébetűvel kezdődik a hónap, már bemondja.
4: Jövök Móni, számíthatsz rám, jövök Móni, itt vagyok.
3: Igen. Apám egy autokrata barom, minden évben szülinapom előtt egy hónappal csinál egy balhét, így kikerüli a köszöntést, az ikertesomnál kérdezi, hogy igaza volt-e. Ha azt mondja, hogy nem, akkor két legyet üd egy csapásra, ez karácsonyra is
5: de
3: igaz.
5: De ügyes. Egy hónappal előtt összebalhézol, nem kell ajándékot venni.
4: De ez mekkora munka volt ezt észrevenni, ezt a pattern, tudod, hogy ezt így csinálja? Mert amúgy ebben tényleg az a durva, hogy akkor ennek rengeteg szeme kell történnie, hogy rájöjj, hogy ezt direkt csinálja.
3: Igen, ez milyen kemény. Nem is mindig generál egy feszültséget, abból lesz egy veszekedés, hogy aztán elmaradjon a születésnap. Azért ez jó terhelt.
5: Erre a legjobb módszer egyébként, nézzétek meg, Majka papát fölnyomatta a gyerekek születésnapját, érted, egy tetkóval. Igaz, hogy az egyiket elrontották?
3: Tényleg?
5: Rosszat mondott, azt hiszem.
3: Ne csináld, tényleg?
5: Igen, rosszat mondott, de aztán kijavították, úgyhogy csak ránézel a bicóra, azt mondja.
4: Nem kaptok el.
5: Ennyi.
3: Az kemény. Feleségemet az apja mindig előtte este már felköszönti, mondván ő akar lenni az első. Teszem hozzá, a kapcsolatuk rosszabb, mint a Vodafone hálózat a legeldugottabb erdőben. Aha, tehát papa előre megy, kicsit is jelzi, hogy te még az én területem vagy, enyém az első születésnapi köszöntés. Még senki nem előszed be. Ez tud kedves is lenni, ha jó a viszony. Tudom, hogy akkor van, de én szeretném, mert én szeretnék lenni az első. De ha egy ilyen terhelt a viszony, akkor az érted, hogy nem teljesen. Erről szól. Nekem anyukám egyszer megkérdezi, hogy hány napos a július? A születésnapom július 31. Nem is kell többet írnom.
5: Nem.
3: Édesem, szegény. Azt a mindenit. Én szinte mindenki születésnapját elfelejtem az adott napon. Egyszer a szomszéd délután 5-kor kiabált a páromnak, hogy boldog születésnapot. Én pedig álltam hülyén, hogy akkor most mi van.
4: Feleségemnek saját testvérei szerveztek meglepetésbulit egy hónappal korábbra. Július helyett júniusra. Volt nagy meglepetés?
3: Azt a mindenit. Nekem a volt férjem nem tudta megjegyezni a születésnapomat 27 év alatt. Megértettem egyébként, mert nehéz lehetett 0606. A házasság évfordulót meg el se vártam, hogy tudja a gyökért. Pedig azért egy 0-6-0-6-ot azért lehozol, nem?
4: Na várjál, de vannak itt nagyon komoly, praktikus emberek is. Nekünk a feleségemmel apám minden karácsonykor ad összesen 50 000 forintot, és mondja hozzá, hogy ez szülőnapra, névnapra és karácsonyra adja. Sosem hív, hogy köszöntsön.
5: Tök jó. Elintézi egy füst alatt, nem?
3: Érdatlanul tűrhő. Tehát ez a itt van, öt van, oszd be, én nem hívlak, nem telefonálok, kapsz 50-et egész évre, azt csinálsz, amit akarsz. Mennyire pronyó, nem? Vagy ez nem is értem.
4: Párom anyukája közölte, hogy ez az ő érdeme, hiszen ő szült, így igazából őt kellene ünnepelni.
5: De nagy.
3: Azért ott a mama azért keményben van ott is.
4: Figyelj.
3: Hát az ő napja. Hát
5: igen,
3: ő szülte
5: hát,
3: meg.
5: Ugye, hogy el szoktad mondani, ugye, hogy a névnapoknál is, hát most az nem érdem. Hát tényleg nem te dolgoztál vele meg, hanem anyád.
3: Igen.
5: Ugye?
3: Megvan az ellenkező és az előző SMS-nek. Nekem a fiam minden évben rendre csinál valami műsértődés, hogy ne kelljen felköszönteni engem. Sosem felejtem el senkit, egy apa, mindig felköszöntöm őt is és az unokákat is. Ott a gyerek megcsinálja a feszkót, hogy ne legyen köszöntés. Azért az is milyen, nem?
4: Bizony.
3: Azt mondja, hogy az én apukám 16 éve nem köszöntött fel, 27-én lettem 20.
5: A 3 éves koráig. Erről egyszer beszéltünk, nekem is van olyan ismerősöm, aki azt mondta a gyereknek, hogy születésnap az 10 éves korig van, fiam.
4: Ezt mondta? 10 éves korig?
3: Ne csináld.
5: 10 éves korig volt ünneplés, 11-nél.
3: Azt mondta, hogy hello.
5: Igen. Hogy az csak a kicsiket ünnepeljük.
3: Innen most már felnőtt vagy,
5: innen most már 11 éves vagy, hát azért, na.
4: Valaki írja, hogy az anyja onnan tudja a születésnapját, hogy jelzi neki a Facebook.
3: A saját anyja, érted? A saját anyja. Értem, de mibe kerül egy SMS? Szóval ezt mondanak neki, hogy mi van itt a háttérben? Ne kelljen megjegyeznem, nem akarom, hogy teher legyen. ne legyél már a terhemre, mert az, hogy beírod és küldesz egy SMS-t, azért még csak nem is annyira megerőltető. Most ha nem köszöntöd föl, nincs endék, oké. Okay. De ez a születésnap 10 éve, miért egyébként egyszer elküldeztek egy sor?
5: Meg, te látod azt a pillanatot, hogy majd, amikor Benny 30 lesz, akkor dobsz neki egy SMS-t. Na akkor jó. Is veszel neki, akkor is.
3: Persze, csak akik nem köszöntenek, valami. Azoknál gondolom, hogy egyébként, ha nem köszöntesz ahhoz képest évi egy SMS-sel, mennyivel vagy fárasztóbb, semennyivel.
5: De ha már elhatároztam, hogy nem köszöntök, akkor abban az is benne, hogy még SMS sem.
3: Hogy akkor nincs
5: akkor semmi. Már semmi.
3: Aha. Mit akartál mondani, Eszter?
4: Ma van a kisöcsém második születésnapja, de nem állunk úgy anyagileg, úgyhogy nem mondjuk meg neki.
3: Jó! Na hát ezek a kegyes hazugságok még beleférnek. Tehát az első 8 évben a gyerek nem hall más, csak egy hazugságot, nem? Hát ez nem kell tudnia.
4: Így van, így van. Hát most mit, de nem tudja, hogy lenne igénye másik két évesnek. Tehát milyen igényei vannak egy két évesnek? Egy torta?
3: Semmi. Két éves szerintem egyébként még nem. Ez nem tudja, igen. Én úgy csináltam gyerekeim, hogy az egyik 0-27, a másik 0-26, a másik 0-27, 3 év eltolással. Aha, az úgy jó. Azt lehet tudod, azt ki tudod pipálni. Az úgy nagyon egyszerű, igen. Én mindig megvárom az évfélt, hogy elsőként köszönhessem fel az ünnepeltet. Oh. Ah, ez cuki.
4: Okay.
3: Ő megvárja, és amikor valakinek szűnnapja van, akkor ő elsőnek ír. Kicsit ilyen megfelelés kényszeres, de tetszik egyébként.
4: Van ebben valami önző, nem Balázs?
3: Van minden valami, ilyen adás, minden, na látod, minden ilyen, ilyen, itt van, igen, minden ilyen adásban van egy kis önzés.
4: Így, na, én akarok, nagyon durva.
3: Én akarok lenni van. Az első, igen.
4: Köztünk járnak.
3: Igen. 6 gyerekes, 54 éves családapa, 6 gyerekkel, saját születésnapomat, névnapomat sem tudom már. Tehát 6 gyerekkel ott van logisztika. Fölírni, mindent negyezni.
4: Nekem igen. Van olyan ismerősöm, aki minden évben felköszönt engem, úgyhogy életünkben egyszer találkoztunk, és nincs már kiírva Facebookra, mikor van a születésnap, hogy ne kapja a folyamatos üzeneteket, és minden évben egyet több nevet írod a köszönés végére. Tehát ahány gyerekkel több lesz neki, és akkor megköszöni a tehát boldog születésnapot, Józsi, Pisti, Kata, Klári, Toni, Moni,
3: és ahogy jön még egy, ott még egy név oda kerül.
4: Csak egyre hosszabbak ezek a névlistek, hogy egyiket se találkozom soha, tudod, de hogy így,
3: Nekem vannak olyan születésnapi köszöntéim, ezt lehet, hogy már elmeséltem, hogy nincs elmentve a neve, tehát egy telefonszám, és minden évben megérkezik.
5: És csak az az egy SMS van.
3: És csak az egy SMS van. Csak az egy SMS van, de nem is írok vissza, mert nem tudom, hogy ki ő, tehát valójában, és visszanézve már van, akinek 6 olyan SMS-e, vagy boldog születésnapot, soha nem ír, de minden évben kapok tőle egy idegen számra egy üzenetet, hogy boldog születésnap. De tudod, ha nem kérdezed meg az első évbe, az a hajó elmegy. Igen. A negyedik, ötödik évben már nem kérdezed meg.
5: Ki vagy?
3: Ezért vele az SMS-em úgy néz ki, hogy 6 éven keresztül 6 darab boldog születésnapot üzenet van a telefonomban egy idegen számról. Tökre várom, hogy ki lesz az.
5: Egyszer
3: kiderül, hogy én vagyok. Most már van, hogy írogatsz a születésnapomra idegen számról. Jó, akkor jövőre, mivel 50 vagyok, minden ilyennel leszámolok, és mindenkinek visszaírom, hogy köszi, 6 éve szeretném megkérdezni, de te ki vagy.
4: Szóval jó? Legyen az, hogy jövőre 50 leszel, akkor igen? Egy hónapig elfelejtünk felköszönteni.
3: De az nem baj, én mindig kérem, hogy ne legyen köszöntés. Én nem viszem túlzásba.
4: És akkor, amikor pedig eljön, akkor pedig az összes szignifikáns ember az életedből felsorakoztatjuk, hogy egy ilyen nagyon kellemetlen állófogadás itt az ön.
3: Jó, de akkor csináltuk meg ilyen borzasztóan szekunderbe, hogy végig szorongjam az egészet, és 8-tól 10-ig rémségesen kellemetlen érezze magam. Erre menjetek rá, jó?
5: Jó.
4: Elhúzzuk a falat, és a fal mögött ott fog ülni az összes producer, akivel valaha dolgoztál, azok is, akik kepperben álltak.
3: Jó. Pereskedtem, akivel peresen járásom volt az összes Balázsó szereplő. Nektek nincs ilyen, hogy minden évben jön egy üzenet, de nem tudod, hogy ki jön?
5: Van,
3: és ott van
5: nem.
3: Egy telefonszám.
5: És csak ennyi van, boldog születésnapot.
3: És 5 vagy 6 éve látod, hogy ott van az üzenet.
4: Nekem van ilyen neved fel, boldog születésnapot, ó, te jó ég. Az az igazi.
3: És ki van a másik oldalon?
4: Hát nem tudom, mert egyszer már beírta, hogy ne vegyem fel neki, mert valami nagyon haszontalan dolog, és azóta.
3: Haszontalan dolog? Igen, nagyon igen. Haszontalan dolog, igen. Mit gondol a hallja?
4: Hát nem tudja, ő nem tudja, hogy így van benne a telefonom.
3: Ja, ez igaz.
4: Amúgy akkor lenne vége az egész társadalmunknak, ha mindenki meg tudna, hogy a másik milyen néven szerepel a telefonjában, szerintem.
3: Tudod, hány neved fel van? Nekem.
4: De hány neved fel?
3: Neved fel, bolond, neved fel, vigyázz. Nehogy fölved, nagyon sok verzióm van.
4: Nekem van pokol, pokol egy, pokol kettő.
5: Az is jó.
3: De ki a pokol? Tudod, ki a pokol?
4: De hát valaki valami mostanossággal keresett, hogy akart tőle, hogy nagyon vagy agresszív volt, akkor az mindig pokolnak írom be, és akkor egy gyerek szólt, hogy anya, hív a pokol, pokol hív.
3: Pokol egy, pokol kettő.
4: Neved fel a pokol.
3: Nekem a neved fel, nehogy felvedd, biztos, hogy nem veszed fel, ilyenekből van, vagy szerintem.
4: Jó, ezen kívül nekem
3: a
4: van
3: pokol
4: olyan,
3: nagyon jó.
4: A pokol nagyon jó, de van még ezen kívül még egy típus, az, amikor csak a várost írom bele, és azt, hogy szitu. Tehát van olyan, hogy mit tudom, Szegedi szitu. Valamilyen szitu.
5: És azt hogy, tudod, hogy ki?
4: Hogy valaki abból a városból, csak arra emlékszem, hogy abból a városból kerestek, és valamit akartak tőlem. De nem emlékszem, pontosan mi volt, és csak hogy meg tudja, hogy ki
5: az. Negatív a Szegedi szitu?
4: A Szegedi szitu az, hogy valamit akart, hogy csinálják meg neki. És akkor tudni fogom, hogy hova kéne mennem, vagy miért.
3: Én ilyenkor ezt úgy jellemzem, én is beírom, de én ilyenkor például adok neki egy jelzőt, hogy erőszakos.
4: Erőszakos.
3: Csak például hívogatott egy nő folyamatosan, nem tudom, 3 vagy 4 éven keresztül, hogy menjek el egy városba, csinálják meg nekik valami előadást. Az Istenek nem ette föl. És akkor átírtam, hogy erőszakos, nem tudom, erőszakos Pécs, vagy erőszakos Sopron. És úgy van, hogy elfogom, és néha becsörök erőszakos Pécs.
5: Ebben már nem veszem
3: föl. Persze, nyilván nem veszem föl, de tudom, hogy régi
4: időket. Erőszakos Pécs megint keres.
3: Erőszakos Pécs.
4: De ne tud Pöcsnek akarod írni, csak Pécs lenne belőle.
3: Erőszakos Pécs, és akkor ott van, és akkor beugrik a történet. Ugye, mert hogy 3-4-szer ráfutsz, 5-re már inkább átírod. És beírod, és pontosan tudod, hogy nem, ebből már nem akarsz adni. Nem akarsz belemenni egy telefonhívásba.
4: De ilyen mindenkinek van. Telefonhívások vannak amúgy. Tehát, hogy azt azért
3: jó, szerintem... kimenti el a szakikat valahogy.
5: Az mindenkinek úgy van, hogy fűtéses Zoli.
3: Fűtéses, nem. Igen, nincs. Nekem helyen.
4: Az eredet történetnek is benne kell lenni a névbe. Pistitől kaptam fűtéses Zoli. A fűtésszerelő a rendes.
3: Én egyszer beértem, hogy nagyon diós kamerás endoszkópos, nagyon jó fej. Én láttam a teljes sztorit.
5: Miért nem azt mondtad, hogy jókezű, endoszkópos, jókezű?
3: Jókezű, endoszkópos, diós kamerás, csatornába jön, megold, és így visszaolvastam, figyelj, és amikor ezek felhívtak, és hív a diós, jófejű, endoszkópos, kamerás csatornába, lemegy Endre.
4: Most hagy magára apát, mert a jóképűvel fog beszélni.
3: Igen, jóképű csatornásról beszél. Tehát bele kell írnod egy kis minisztorit, igen, hogy tudd, hogy azt hova kötöd. Ugye? Tehát, hogy meglegyen a kapcsolás. Mit igen. intézett el neked?
4: Meg kell mindenféleképpen tudni, hogy honnan van a kapcsolat, mert az is meghatározza a hangnemet.
3: Persze.
4: Ugye? Mert van, hogy általában van az, hogy a szakiknál, tudom, amikor van nagyon magas beosztású, tehát endoszkópos például, ugye, akkor az annak udvarolni is kell. Tehát annak nem lehet egy hétköznapi stílusban felelni telefon, hanem akkor rögtön, jó napot kívánok!
3: Igen, tudod, hogy jön. Azt akarod, hogy nagyon jöjjön.
4: Igen.
3: Ja, Istenem, ezek nagyon jók. Na jó van, gyerekek. Oké, itt vagyunk mindjárt, és hát gyerekek, ezek a kulcsok nem fogynak, Isten nem akarnak
5: van
3: elfogyni. Még mindig van egy kulcsunk, úgyhogy most már adjuk oda még egyet valakinek, de már az utolsókat rúgjuk. Fogytán vannak a készletei 0-23-111-111 a telefonszámunk. Tessék a hírek alatt Annát bombázni, és akkor a hírek után valakinek. Adunk még egy kulcsot, ami kinyitja a konténert. Pénteken Duna Pláza reggel 6. Kulcsosok mikor érkezzenek?
5: Fél hét.
3: Fél hétre érkezzenek.
5: Fél hét és hét között ott regisztrálni kell.
4: Kérdezz, hogy milyen forgalom lesz az nap a városban, hogy már hány kulcsot adtunk ki?
3: Hát szerintem egy 300 kulcs kim van. Atissal, Gerivel, velünk, szerintem egy 2-300 kulcs az kim van.
4: Na ez nagyon durva lesz szerintem.
3: Ott hát sokan lesznek.
4: Sokan is lesznek, meg a megérkezés az is durva lesz.
3: Igen, és ugye még aki a helyszínre jön és nincs kulcsa, még az is tud kulcsot kapni. Jó, ott abból már nem adunk sokat, de még egy-két szerencsés a helyszínen is kap kulcsot. Jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent. És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra.

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
7: Nulla.
8: Bárhogy szólt zene füleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
9: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
10: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
12: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
11: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
12: Ez varázslatos!
11: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
14: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
15: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
16: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
17: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
19: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
20: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Hozd ide papírhulladék Kft. Szombathely. Újságok, könyvek, füzetek átvétele, iskolai papírgyűjtések lebonyolítása, iratmegsemmisítés. www.hozdide.hu.
23: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fióre Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
22: VPV, ahol az otthona születik és szépül. Nálunk mindent megtalál, amit a házához kitalál. Játszótér, térkő, díszkő, szerszámtároló, kerítésrendszer, grillek, házépítés, viablok falazó elemek minden méretben. Felújítás, minőségi térkő, bombaáron. Verasztó és Társa Kft. A Söptei úti körforgalomnál.
2: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszámfest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több százezer forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számítunk rád!
3: Retteg a fogászattól. Októbertől éber altatásban is kezeljük. Ráadásul egész hónapban kedvezményes szájhigiéniai és kezelésekkel várjuk. Rőti fogászat.
4: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
7: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
24: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu.
25: Hello, Feri. Na figyelj, azért hívtalak, hogy megvan az új meló.
26: Szia! Hát a TDK-nál vagyok most már Szombathelyen. Nagy cég, már vagy 5 ismerőssel találkoztam. Na Géza, a szomszédod is itt melózik.
25: Ja, tudom. És milyen? Jó hely?
26: Nekem bejön. 4 műszak, de előre tervezhető, és nem túl megerőltető azért, mert elég jó a csapat. Jó hely, jelentkezz!
27: Jelentkezz a karrier.tdkszombathely.hu oldalon.
28: Reklámot hallottak.
29: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
30: 20 éves jubileumot ünnepelt az Őszi Rózsák kórus. Több kereszteződésben is elterelik a forgalmat, az Őszi Balatonra csábítanák a turistákat. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. 20 éves fennállását ünnepelte a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ második számú idősek klubjának énekkara. Az Őszi Rózsák kórus jubileumi születésnapi gálájának a Martineum Felnőtt Képző Akadémia adott otthont. A jubileumát ünneplő énekkar különlegessége, hogy a zeneműveket a kezdetek óta kizárólag hallás után sajátítják el, kottát egyáltalán nem használnak. Gazdag repertoárjukban katonadalok, népdalok, bordalok és kánonok egyaránt megtalálhatóak. A születésnapi gálán a kórus 2 művet adott elő teljes létszámban, olvasható a Szávária fórumon. Jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell készülni Szombathelyen október 23-án délután. Az intézkedésre az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának ünnepségei miatt van szükség. A rendőrség 2 szakaszban, a március 15-e tér és az 56-osok tere környékén teljesen eltereli a gépjármű forgalmat. Az első ütemben többek között a 18-as Honvéd utca, Veselényi Miklós utca, a Szelestei László utca, Veselényi Miklós utca, valamint a Petőfi Sándor utca, Kőszegi utca kereszteződésében számíthatnak korlátozásra a közlekedők. A Liszt Ferenc utca, Karinti Frigyes utca és a március 15-e tér Deák Ferenc utca csomópontját is lezárják. Az Őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, a hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
31: A vendégforgalom jelentős része nem a nyári főszezonban realizálódik. Ezekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események.
30: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett túlnyomóan napos idő várható, a hőmérséklet délután 20 és 25 fok között várható. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, tompaságot, fáradékonyságot is érezhetünk, a napos idő ugyanakkor jó hatással lesz a közérzetünkre. Szép napot kívánok, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Dáskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
8: Itt vagyunk 9 óra után 9 perccel. Pattintsad, Annácska, pattintsad, most már járjunk a végén.
9: Elmondám, odaként.
8: Október, posztromás stresszem lesz, meghaltam a kulcsot. Október 9-e után remegni kezdek tényleg. Ennyi kulcs, a világon nincs az összes kulcsosnál, se sehol tényleg.
9: Elmondanám, hogy odakint az Open Office-ban, ami itt ugye van, különböző pozícióban dolgoznak emberek, mint a hangyák. Mint a
8: rájárnak.
9: Sisere, ne, a pónilómáját. A sisere, hát figyelj, a pónilómáját úgy eszik, mintha nem lenne holnap, és igen. Ott ülnek mindenféle mustáros üvegekkel, és figyelj, olyan emberek, akik még köszönések köszönnek, ott ülnek, ilyen csillogó szemekkel.
10: Jó, de mentél reményében. Egy kört, hogy az enyémet teszitek senkik.
9: Igen. Hát a pónimat teszitek.
8: De kértek engedélyt legalább? Vagy
9: nem.
8: Semmi, csak oda telepettek?
9: A csámcsogás, mert mentem ki, mi ez a hang?
8: Hihetetlen, mint a sáska ad olyan. M0-ás gyári lehajtónál koccanásos baleset van, köszönjük szépen, Anett pedig itt van velünk. Szia, Anett, mi újság?
11: Hello, sziasztok! Nagyon-nagyon szuper, nagyon örülök neki, hogy itt vagyok.
9: Anna, te már most gurulsz, úgy hallom. Ez a gurulós hangod?
11: Igen, most nagyon örülök, hogy bekerültem hozzátok, igen.
8: Na, mondj egy szlogen gyorsan, Anna.
11: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
10: Ez az, szép
9: van
10: volt.
9: Van benne vitamin.
8: Van vitalitás. Pénteken jössz?
10: Nem érdekel.
11: Igen. Kisziammal megyünk együtt, egy napot igazolok a szuliban neki, és ott leszünk.
9: Kérdezik, hogy a közoktatáson meglátszik-e majd ez a kulcsos játék, mert igen. Azt hallom, elég sok gyereket kivesznek a suliból aznap.
8: Igen.
11: Lehet aznap, igen, kevesebb dolga lesz a tanároknak.
8: Jól van, hát akkor pénteken találkozunk, kell még egy kis szerencse, sőt nagyon sok, de vízunk menne, hogy ott lesz örülés, ha tenyernéd, ott lenne örülés, meg gurulás. Jó?
11: Hát az biztos, egy félkét háznál ez nagyon jól jönne, most vagyunk, építjük a felső szintet be a gyerekeknek, úgyhogy ez most nagyon jól jönne.
8: Nagyon jó. Jól van, akkor drukkolunk, gyere, pénteken találkozunk, oké?
11: Okay? Jó, szuper, köszönöm szépen, köszönöm.
8: Oké. Okay. Ciao, ciao.
9: Mi van, ha ő fogja megnyerni?
8: Azt írja, hogy a Mr. Minute-ben nincs ennyi kulcs. De tényleg. Ha ő fogja megnyerni?
9: Igen, szóval
8: ugye,
9: ő fogja megnyerni.
8: Ott mindenki rágyújt egy cigire utána. Olyat fog sikoltozni szerintem.
9: Írj már fel, én ráteszem a voksomat. Anna, felírod, és szerintem ő fogja megnyerni. Jó? Ha eltalálom, kapok valamit?
8: Kapsz.
9: Megkap a pónynak a lépét.
8: Akkor a póni többi alkatrészét megkapod. Most csak a májához szükség a pónynak.
9: Jó, jó.
8: Jó. Kapsz egy törpe pónit, jó?
9: Jó, jó. Ha eltalálom, akkor kapok egy törpe pónit.
8: Na, tessék, fogadásá. Oké?
9: Okay.
8: Ez a nő nyeri meg
9: jó, a teljes neve?
8: Itt fölítsz a teljes nevét. Közjegyző van, nem szólunk bele nekünk. Teljesen mindegy, hogy ki nyertet. Nem tudunk ebbe vele szólni, nem ezért. Ha ezt eltalálod, akkor kapsz tőlem egy mini pónit.
9: Azt
8: csinálsz, amit akarsz, ide be fogom hozni a
9: lovat. Nem hallottam még eddig egy nyertes hangot, és az övé az.
8: Jó, de itt lesz a ló.
9: Jó, okay.
8: Szólok, én tényleg hozok neked egy
9: de
8: lovat.
9: De világosban, én sem lesz,
8: nem
9: kérek. De mi ezt nem válogatok?
8: Hát én hozom a lovat.
10: Egy van, lóhoz kész, csönd.
8: Ha ő hát megnyeri, ide, utána viszed a lovat, ahol
9: akarod. Aranysörény és zsemleszín.
12: És a mini, az a legkisebb.
9: Az ennél legjobb, hogyha az a hosszú szőrű lenne, tudod?
8: Jó, fogadásá. Fogadásá.
9: Shetlandi.
8: De utána ellovagolsz vele a nap nyugtába.
9: Hát ő is akarja.
12: Nem lehet.
10: Azzal nem nagyon.
9: Először alá kell írni egy beleegyező nyilatkozatot, hogy rájöhetek.
8: Csak hát keresztbe rakod rajta a lábad, utána kísérdel a lábad közül.
9: Mindig az lesz, hogy megállok a terpeszázs, és átszalad alatt, és előre megyek. Átszaladat, előre
8: megyek. Igen. Mennyire lesz szomorú a kis lurkó, írja valaki. De szemetek vagytok. Anett, ha megnyeri, akkor ez fogadás.
9: Felírtam. Tétje.
8: A kicsi a tétje. Nekem a kedvem sötét. Tudod, hogy van. Én nem, 300-ban nem tudom eltalálni. Nem is éreztem senkinél, hogy biztos ő fog nyerni. Drukkolok. Én annak drukkolok, hogy jó helyre menjem. Tehát valaki jön nyerni, meg örüljön, hatodjon meg.
9: Szóval gyáva vagy, Balázs.
8: Guruljon. Tessék?
9: Tehát gyáva vagy.
8: Most tettem fel a te Anettedre egy pónilovat. Hát most igen, most kaptál, hát ez egy bátor tétrakás volt.
9: Igen.
8: Jó? Meglátjuk, gyerekek. Ja, Istenem. Mondtam már, hogy mit főzök ma, nem?
10: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
9: Összerezentünk.
10: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, igen. Itt meg vagy.
8: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
9: Szép.
10: Honnan az ötlet?
8: Ettem de valamelyik nap, és nagyon ízlett.
10: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
8: Nem kérdeztem. Az a gyávák fegyere. Én tudom, mit akarok beletenni.
10: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
9: Kezdődött a specialitás. Ez egy érzelmi étel amúgy. De kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
8: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszószt.
10: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
8: Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy megyek, melyik a cukkini. Elmondom, hogy hogy csinálom. Kikaparom egy kicsit a belsejét.
10: Eddig
8: jó. Azt félre rakom. Az oda lerakom. Fogok egy kis darált marhaust.
9: Mi, hogy elhordják?
8: Akkor rácsapok a kezére. Kis marhaust.
9: Igen, oké.
8: Hagyma.
10: Várjál, melyik? Tehát először belerakod a marhahús.
8: Nem, először bedobom a hagymát.
10: Hagymát, olaj vagy
8: zsír? Nem, zsíron. Még egy pici szalonnát is teszek hozzá.
9: Honnan van zsírod?
8: Kicsit, tessék.
9: Honnan van zsírod?
8: Hát lekapok innen.
9: Tudod kölcsönödni.
8: Leszenek egy karét.
9: Figyelj, kell innen egy kis ízét kolbászt.
8: Bedobom a...
10: Jó, kiolvasztod a szalonnát, benne hagyod a pörcöt, vagy kiveszed?
8: Miből? Mit?
10: Amiben kiolvasztottad a szalonnát, és szépen ugye megbarnult, szépen ropogós esült a szalonna.
8: Nem, nekem csak az íze kell bele, én azt kikapom.
10: Azt kiveszed.
8: Jól csinálom? Kiveszem. Hagyma, rádobom a darált húst, ilyen fehérre parnítom, már amikor tudod, fehér a hús, tehát ilyen megsül egy kicsit. Tehát mit tudom én
9: élni. Tehát megsütött.
8: Rádobok egy paradicsomszósz, oregano, kis bazsalikom, kis só, kis stb.
9: Én fogom... a húst előtte megízesítem.
8: Hát azt megízesítjük, és óbors, oké, meg van ízesítve. Már egyben van a paradicsommal, belerakom a cukkinit, visszatöltöm a cukkinit be a kis darálékot, olívaolajjal, sóval meglocsolom, sütőbe és 200 fokon a végén, meg az utolsó 5 percre rádobok egy kis sajtot.
10: Ez a fiú, ez tud valami.
8: Na, hoppá! Ki eszik ma töltött cukkinit?
10: Hát te nem.
9: Biztosan nem, de... Az van, szóval az, hogy elmondtad.
8: Megy ez a sebes a Ferinek.
10: Figyelj, most mit kell csinálni?
9: Mekkora füstöbb, ilyen problémát.
8: Figyelj,
10: nem, az lesz az első. Vettem 10 kiló cukit.
8: Nem, vettem 10 kiló padlizsát. Te hülye, ez padlizsán, te majom.
9: Én csak annyit szeretném mondani, hogy akármit is kapsz, akármilyen lehet, hogy ne tegyél be áfonyát, mert én ezt, erre felültem erre a vonatra egy időben, és szerintem ez nem jó.
8: Jó, de ha kaptok egy fotót.
9: A cukinitről.
8: A töltött cukinimről.
10: Az a baj, hogy nem csak egy fog, tehát nem úgy.
8: Röfögje már ide alá, jó, hogy nem állj színe, basszus. Minden röfög a cukinire, érted? Belerefögött a töltött cukinire.
10: Nem tudom, hogy ezt így szólítod.
8: Jó, hogy nem állj színe, basszus.
9: Csak ránéztem az arcod.
8: Álljál ide, vagy éppen a kevert receptelet magam, te meg ide röfögsz.
9: Láttam a szemedbe, hogy már te is eltöltött, és leszarod az egész.
8: Nem. Jó. Két napja ezen vagyok, két napja ezen vagyok. Napja. Gyerek nagyon szereti, ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocakába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyet apácska.
10: Jó, valami olyan képet, csak egy egyszerű töltött cukini kép nekünk nem adja, mert azt lelophattad az internetről.
8: Nem, meg fogod ismerni. Megismered. Ott lesz mellett az én cukkini.
9: Azt úgy hívják a könyvben, hogy a puccini.
8: Az ott lesz mellett az én lila padlizsánom is, és akkor megismered. Nem, olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már, meg mi a háttér, és a csáv egy kék dobozzal épp.
9: Borbás ma csak kipeckölt szája, fog a háttérben. Tizé. Most ha hazamehetek, Balázs, hazamehetek? De még a vizsajt a kaporszósz.
8: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze, nagyon sérült lenni.
10: Hány fokon sütöd?
8: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
9: 90.
8: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékleten. 10 napig szobahőmérsékleten.
9: Nem.
8: Én ezt ilyen érzésre csinálom. Ránézek, nem tudom. És amikor már jó, megsült 182, nem tudom, mert fogalmam is mennyi
9: kell. A tekintetében fog sűrni.
8: A 160 kevésnek tűnik, a 220 soknak tűnik, tehát ezt valahogy 180-200 közé kalibrálnám. Oda tenném. 20 perc, fél óra.
10: 20 perc.
8: Körülbelül. Így csinálnám.
10: Jó, és amikor rászopszod a sajtot, ott megemeled a hőmérsékletet, hogy jobban piruljon?
8: Hát ezért ilyen keresztkéréseket én nem
10: tudok.
8: Hát
10: te mondtad, hogy akarsz cukinit csinálni. Töltve.
9: Sugok, Balázs, sugok.
8: Miért emelni meg a hőmérsékletet? Beugratós csak kérdez az öregért.
10: Többen kérdezik, hogy a fehérre pirítom. vagy fehérre barnítom szakkifejezés, az mit takar? Az,
8: tudod, amikor a marhahús így berakod, az így elkezd így egy kicsit így, vagy a disznó egy kicsit így, hát így megbarnul, vagy kifehéredik, mert ennek vörös a hús színe nyersen. De amikor az úgy kezd jó színű lenni, akkor egy kicsit úgy az úgy kifehéredik. Nem fehéredik ki?
10: Őrbe pirítod, nagyon jó, de fehérre
8: más pirítod. Lesz egy kicsit a színe. Jó. És bele a paradicsomszót, meg vagyunk!
10: Egyegyerű.
8: Már most csodálkoztok, mi?
9: Hát nem vagyok teljesen. Azt érzem, hogy bár, ha ez megtörtént, akkor bármi megtörtént.
8: Jó.
9: Ki tudja, milyen világ jön.
10: Akik a
8: olyanok vagytok, mint két hitetlen szülő, hát, amikor oda megy a gyerek, hogy én most világgá megyek, és hogy álltok, így néztek rá, és
9: oda
8: húzzák be a szobába, hülye gyerek.
9: Igen, igen, nem, olyan, úgy érzem magam, kicsit, mint Alice csoda országban, hogy ha ez is megtörtént, akkor mi az, ami nem történhet meg?
8: Jó, oké, ne, rendben, nem.
9: Hát de ez, ezek után mi lesz? Bejön Feri egy bajuszban? Megborotválkozva vagy?
8: Na jó, vagy gyerekek, oké. Okay.
10: Nagyon várom a délutánt. Figyelj, most mit kell csinálni?
8: Figyelj, Feri, elakadtam.
9: És amúgy hosszába vágott fel, vagy keresztbe?
8: Kisanyám!
9: Ott vannak az opciók, nézd, odafigyelj!
8: Tényleg engem akarsz beugratni egy cukkini keresztbevágással?
9: Meg a keresztbe amúgy különben.
8: Nem, hát szépen félbe vágom hosszába, és még a belsét is visszatöltöm a húsba.
9: Ha megéhezni, tudok egy kis májat vinni.
8: Jó, hozzá egy kis májat.
10: Csomagolj a kolbászból.
12: Annyit tennék hozzá, hogy nem szeretném, hogy arannyal egy árba csináld meg ezt. Mennyibe kerül egy kiló cukkini, úgy mit tippelsz úgy nagyjából? Tehát, hogy ne nagyon verjenek át a zöldségesnél.
8: Azért, én nem azért mondtam ezt, hogy ma főzni akarok, hogy utána ízél megint.
12: Nem, csak így azért nem szeretném, hogy bemész. Egy kiló cukkini. Tessék.
8: Hát ahol én veszem, és a karácsonyfa is ott van. Ott egy darab karácsonyfa 30 ezer volt.
9: Nem, Balázs, rosszul indult ez. Hát kimegyek a hátsó kertbe, a konyhakertembe. És lecsipem.
8: Igen, kiküldöm Jean. Persze, Jean. Hátsó kertembe
9: Jean, a verszei között. Megérte a
12: cukkinit.
8: Csak a bénák veszik cukkinik, a menők termesztik. Én azt mondom, hogy egy kiló cukkini 600 forint.
12: Egész jó, beletalált. Olyan ott tanul, 6-700 körül. Hoppá! Nagyon jó vagy. Hoppá! Jó, csak nem akartam, hogy 7000-ért adják el
8: neked. Még ez nem ment meg ettől. Jön a hülye, árazd át itt a hülye.
10: Még egy nullát mindenhova.
8: Tehér egy nullát mellé, megjött a hülye. Ennek eladtuk 30000-ért a karácsonyfát, ne törődjél vele. Hát nem jó. Vagyok az a nagy piacra járós, azért az ki, hogy mondjam. Van egy kedvenc zöldségesem, és akkor ott ezeket így beszéltem.
10: Egy fontos, jó, hogy zöld.
8: Éretlen, Anuskám, éretlen. Nagyon már valami éretlen, mert hát éretlen cukkinit nem veszünk azért.
12: Nagyobbat vegyél, tehát ne ilyen kis nyomorult kígyóborkányit, amit jobban meg...

0: Csinál, amikor kézbe fogják a cukkinit. Így fogod kezdeni a késsel. Jó, egy sem, azt izé be, hogy hívják, alod jön. Az a szalonna összevágása, egyébként igen, szalonna összevágása, új körmeid benne, utána megfogod a forró serpenyőt, mert megcsúszik a főzőlapodon.
1: Ez tényleg ennyire hülyének tűnek?
0: Nem. Igen, tudjuk, de... hogy az vagy.
1: Komolyan, tehát ez a képről, hogy úgy, én ez vagyok én a szemetekben.
2: Tudod, hogy ki keszed a cukkini belsejét, hogy meg tud tölteni.
0: Hát,
2: de tudom,
1: hát megint disznót, de... korpát szórtam, vagy mit szórtam.
3: Tudod, hogy az
1: ajtóban... Megint odaadtam magam, hogy én legyek a hülye. Elmondtam, hogy milyen kis finom kis ételt csinálok a kis pedikének Noelkának.
3: Azzal kell kezdeni, hogy a sütőből kipakolod a rútert. Kiveszed a rútert, meg a nélőzacskókat.
1: A sütőből vedd ki a tavalyi karácsonyi ajándékokat, jó? Ha találsz ott még némi készpénz, azt is vedd ki a sütőből. Tedd arra.
3: A stapazsákokat, amik már sehol nem fértek el. Azokat is vedd ki, meg a kiflis papírzsákokat is. Jó?
1: A kiflis papírzsák borszolt rám a kifli, hogy ameddig nem adom vissza a szatyraikat, addig csak papír dobozba küldik.
3: Utána már 30 000 fontos büntetést kapsz, csak mondom.
1: Igen.
3: Felhalmozod, azt azért nem adod vissza.
1: Rám szólt, hogyha nem adom vissza a rendelésnél ezeket a zacskóikat, akkor...
0: Papírzacskó, hát de tök jó. Miért mit gondolsz, hogy az neked jár, az ott marad?
1: De mi mit kellett csinálnom?
3: Visszaküldeni.
0: Amikor újra rendelsz, akkor visszaadom.
1: Ja, hogy így kirakom neki?
3: És képzeld, hogy ők már elviszik a flakonokat is. Annak egy zsákot is megpakolod.
1: Komolyan?
2: Na jó. Utóbb téged is elvisznek.
3: Vagy a cukinidet. Szóval kipakolsz először is a sütőből, kiveszed belőle azt a műanyagot, amit akkor adtak, amikor megvettétek.
0: Vicces.
3: Van az, tudod, amit benne szok, mint a mosógépben valami a dobot fogja, hogy ne forogjon, akkor kiszállítják, tudod. Aztán ez egy kicsavarod.
1: Azt a sütő, abba marhát szuvidáltunk már, érted? Abba már, igen, na, jó, szóval, abba már igen, igen. Sült, már minden volt benne.
3: Igen, és akkor lehúzod a fóliát a legelőjére, hogy nehogy ráolvadjon, oké? Okay? Akkor hát is törölheted.
1: Nagyon fontos kérdés, hogy hallgatok, hogy nagyon ismernek már, hogy a főzésen melyik pontján szarom össze magam, segítsetek csak. Csak hogy, tehát mikor derül ki, hogy nagyon kicsi a
3: pénis? Ezt nem én hoztam fel.
1: Mikor fogok befosni, és mikor derül ki, hogy mikropénis van?
0: Az rögtön az elején.
1: 10 perce beszélünk valamiről, és még nem fostam össze magam. Ez hihetetlen
3: nálatok. Átjött az üzenetet. Átjött az üzenet. Azt megüzented nekem a magad spirituális módján azt, hogy kicsit sokkalod ezeket a megjegyzéseket.
1: Egyesen fura, hogy 8 perce nem fostam össze magam egy történetben, ami rólam szól. Na, az a
0: cukkini méreténél fog jönni.
1: Jó. Köszönöm ezt a fajta ritmusváltást, hogy egy napja már nem fostam össze magam semmiben.
3: Nem tudom, ez meddig tud tartani, de most lehet, hogy örülnél ennek, most megint elrontod az egészet. Igen.
1: Lehet, hogy romlott lesz a darált marhahús, nem? Az lehet. És akkor utána viszont megtörténik, hogy...
3: Nézzem, én egy rendes ember vagyok, soha nem mondanék ilyet, és
1: különben is kigondolná
3: róla, hogy picit pöcsöd van. Kigondolná ezt
1: róla, komolyan.
3: Soha nem is elkedtél, úgyhogy erre utalásokat tegyél, hogy apró péniszed van. Nem gondolom, hogy bárki ezt gondolja rólad. A múltadban nincsenek jelek, amik erre mutatnának. Úgyhogy ez van.
1: Legközelebb bármit főzök, nem dobom ide elétek. De, csak lefotózom, és előre megcsinálom.
3: Bármit, hogy ne ülj bele.
1: Meglátjátok majd a töltött cukinimről a képet, és ilyen nyálatok, ilyen nyálcsorgatós emojikat fogtak küldeni. Mm-hmm. Jó?
3: Na, tehát folytatnám. Tehát miután a sütőt alkalmasát tetted a sütés. Ugye, feltekered azt, ami nem a mélyhűtőnek a hűtésszabályozása, hanem felette van.
1: Igen.
3: És akkor szerintem az, hogy én egyből egy krematóriumra állítanám.
1: Jó, tehát a 250-re dobjuk
3: igen.
1: be.
3: Igen. Ja. Mert annál nem rosszabb, semmi nem rosszabb érzés, mert akkor elhiszed a főzés felé, hogy sikerülni fog, és utána rontod el. Tehát a legelején el kell égetni. És akkor már nincs akkor érzelmi damage.
0: Akkor már mindegy. Ja, van kötényed, meg kukta sapkád?
1: Hát,
0: nincs bajba
1: hát ne, azért ezekkel nem készültem megmondani, hogy ennyire nem ástam bele magam a konyhatestőlökkel, hogy kökénybe és kukta sapkába áldogáljak. De úgy érzem, hogy én erre ma felkészültem.
0: Mi ez a föltámadás? Mi történt? Mi tört el az életedben? Miért vagy nyomorult?
3: Visszafordították a hormonjait.
1: Megettem valamelyik nem, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
0: De ezt... Rizs nem volt benne?
1: Rizsa? Nem volt benne rizs.
0: Nem volt benne rizs.
1: Azt még a marhahúshoz lehetne, de azért nem baj.
0: Nem, hát persze.
1: Jó, azért nem flancolunk, érted? Hát azért nem érted, mire megpárolod, persze.
3: Figyelj, akár jöhet ezután. Lehet, hogy majd legközelebb patchwork mintákat fogunk megosztani egymással.
1: Na, mi jön még ezután? Még van egy ajándékunk, bocsánat, itt a nagy váltásban, hát, de mennünk kell. Még van egy ajándékunk, hogy egy kicsit leteleljen magamról a szót.
0: Mit gondolsz te rólunk, hogy így ennyi volt?
1: Azt gondolod, hogy csak ennyi az ajándék?
3: Nagyon félek, hogy ez is étel lesz, és valami rettenetes helyről, valami rettenetes dolog.
1: Nincsen még, ugye, nincs még vége a szülinapnak, mert hogy így a töltött cukini után még egy kis ajándék érkezik nekem.
3: Jaj, srácok.
1: Gyücske,
3: ránézel, megérdemlünk ezt egyetem.
1: Na várj, itt egy kis muzsika is van. Most vissza.

0: visszakapsz tudjuk, mindent.
1: Hogy ez a kedvencem.
0: Mindent visszakapsz.
2: Ugye, ha lett volna beletek szeretet, akkor tudjátok, ezt nem üljön neki. Csak mondom.
0: Te is. Figyeld, tudod. Itt van. Melyik itt szól, de melyik szól?
1: Másként
0: kezel
1: reggel a nap.
0: Ó, törpelovas.
1: Na, unikumos.
0: Unikumos.
2: Pedig azt, hogy újraélesztik a te arcodat, ami lemondott.
0: Megjött Zsoltika, drága Zsolti, hello Zsolti.
2: Zsolti az egyetlen rendes ember, aki ismert Balázs.
0: És egy törpelovas tortát hozott még.
1: Ott a törpeló, látod?
2: Most olyat fog kívánni.
0: Boldog születésnapot, szia Zsolti! Kínálnod kell.
2: Én már kívántam.
0: Na, le kell vele. Fújj el azt a gyertyát! Három!
2: Azt kívánom, hogy ebben segíteni legyetek a tűzre.
0: Szekunden imádom a születésnapokat, stábom elő a legjobbak. Kívánjál valamit?
1: Nagyot!
0: Nagyot kívánjál!
1: Most lehet!
0: Ott van! Boldog születésnapot! Na!
2: Köszönöm szépen! És most egy új rádiócsatornám lett. Ez a kérdésem. Új kollégák, teljesen új kezdtük.
0: Ott van egy kis tő.
2: Milyen ízű, Zsolti? Mondd el nekem, hogy az íz a világ, amit itt láthatunk. Amarina megyes.
0: Amarina megyes csoki. Amarina megyes csoki. És egy törpeló van rajta, csak jelezzük.
2: Unikum, csak mondom, igen.
0: Az pedig berakott kontyalá, kisanyám.
2: Igen, berakom.
0: Na, megyünk, gyerekek.
2: Megiszom azt, mindennek vége van.
0: Jövünk mindjárt. A nap legjobb pillanatában 9:30 van, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más.
5: Valaki más.
4: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.

0: bevonásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
3: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hialomma Kullancs Vasban két példányt is találtak már. Szüreti felvonulást tartottak Gencsapátin. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Két trópusi csíkos lábú hialomma kullancsot azonosítottak Vas megyében. A Magyarországon nem őshonos vérszívók a klímaváltozás és a vándormadarak miatt bukkannak fel egyre északabbra. Olyan veszélyes betegségeket hordozhatnak, mint a krími kongói vérzéses lázvírusa. A szakemberek hangsúlyozzák, a hazai fertőzés veszély jelenleg rendkívül alacsony. Az esetek nem bizonyítják a faj tartós megtelepedését a térségben. Vasban már korábban is találtak ilyen vérszívót. 2021-ben Bükön egy kutyában azonosították. A hazai kullancsoktól eltérően a hialomma fajok jól látható, sávozott, csíkos lábakkal rendelkeznek. Fejlett szemük van, amellyel képesek aktívan, célzottan követni kiszemelt gazdájukat, írja a Vaol. Generációk párbeszédeként és a falu apraja nagyjának összefogásával telt a gencsapáti szüreti felvonulás. A betakarítás ünnepén a hagyomány és a modern technika is találkozott. A menetet csikósok vezették fel, a kisbírót és a bírónét egy retro traktor szállította, de lovaskocsi, dottó és kvadok is kísérték a felvonulókat. A rendezvényre az egész közösség készült, köztük a 25 évvel ezelőtt alakult szőlőszemek formáció. Tagjai népviseletben feldíszített pótkocsin utazva minden állomáson tánccal és énekkel szórakoztatták a közönséget. A menet útvonalán a helyiek 7 helyszínen látták vendégül a résztvevőket házi süteményekkel, langallóval és friss időkkel. A jó hangulatról a Zsivány zenekar gondoskodott, a hagyományőrző programot a művelődési házban tartott szüreti bál zárta. Olvasható a település közösségi oldalán. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet délután 20 és 25 fok között várható. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, tompasságot, fáradékonyságot is érezhetünk, a napos idő ugyanakkor jó hatással lesz a közérzetünkre. Szép napot kívánok, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3:40 lesz pontosan. 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Hát volt itt minden ma reggel. Egyrészt egy kicsit körbe telefonáltunk, hogy ki hogy van. Ugye van egy rovatunk, és azt kell megállapítanunk, hogy október van, de még tavaszi vagy késő nyári az időjárás. Jó hangulatú, kedves magyar népeket kaptunk mi el így a telefon másik oldalán, akiket kifejezetten nem a hallgatóink közül választunk. És Eszternek ugye szülinapja volt, és hát ha azt gondolta bárki, hogy ezt elfelejtettük,
2: rettenesen sértő módon köszöntik fel,
1: vagy nincs meg nekünk így a megfelelő érzékenység a témában, hát ez nem így van, mert ma felköszöntöttük, és ajándék hegyekkel leptük el.
2: Halmok, hegyek. Alpok.
3: Nyaki gáz benne.
2: Nyaki.
1: Torták, májak és minden finomság érkezett, úgyhogy felkeszentettük Esztert. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti.
3: De most visszafogott. Miért a karosszédi alakatost, azt elvesztettük?
1: Ez nem vette föl.
2: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
1: Gyere, Péter, gyere! Jogi osztály, Péter! Visszafogott, egy halót fog mondani.
4: Halló.
1: Mondom. Kedvi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban mondjuk a Rádió 1-en. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
1: Kedvi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam.
1: Jaj, de egy keresztnevet kaphatunk?
4: Márta.
1: Merre vagy Márta? De nem kell pontosan, hát csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
1: Budapesten.
3: És nyugdíjas?
4: Igen.
1: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással. És utána napközben kis főzés és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
1: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Minden jót nektek.
1: Köszönjük, ciao,
3: jó egészséget.
1: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi.
2: Szerintem.
1: Igen?
5: Halló.
1: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt.
5: Jó reggelt!
1: Zavarhatunk egy pillanatra, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
5: Csupa föl vagyok.
1: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
5: Tata.
1: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
5: Miskolc Tapolca, Avalon.
2: Avalon!
3: Nyaralgatunk!
1: Wellnessezgetünk? Wellnessezgetünk?
5: Nem, dolgozunk.
2: Dolgozunk. Az egy nagyon jó kis hely.
1: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
5: Igen, találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
1: voltunk már
5: ott, ismerősek vagytok.
1: Hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
5: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért melőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve. Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
1: Az jön majd, igen.
3: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
1: Miket csak a rossz hírek érdekel?
3: Én csak azt keresem.
1: Én csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
5: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
1: De jó.
5: Úgyhogy jó, minden jó,
3: de az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fokad?
1: Igen, csak beteg vagy van valami, nem lehet ennyire jól.
5: Így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
1: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
5: Igen.
1: Miskolc Tapolca.
3: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
5: Nem.
2: Csak azt mondom, hogy Ferinek van most egy új vállalkozása, és bocsánatörmöket épít.
5: Kisfodrásra voltam, tehát a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
2: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jól
1: van. Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk, akkor köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
2: Küldje nyugodtan a vouchert, jövünk a
1: mellfelé. Ha tudsz intézni a szállod a menedzsmentjén, köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
5: Sziasztok.
1: Csáó. Gyerekek.
3: Na, két hölgy.
1: Most és... már találjuk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mélyhangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
3: A lábúja megvan?
1: Egy lábúja hiányzik, és...
6: Kis Ádám. Igen.
2: Jó reggelt.
1: Jó reggelt, jó reggelt kívánunk. A Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Rászkó. Ádám, mert hol értünk el? Merre vagy?
6: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
1: Mivel foglalkozol, Ádám?
6: Én a távfelügyeleten, a multi-elemzi RT-nél dolgozom diszpécserként.
1: Ó, hozzád jönnek be a riad hívások.
2: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
6: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják el.
1: Igen. Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
6: Így van, ahogy mondod.
1: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyire jó.
3: Kevés a fizú.
2: Zsibad a balkarod.
1: Igen, szúr a szíved. Szúr a szíved. Igen, valami Retux legyen már.
2: Kínos.
1: Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
6: Így van. Köszönöm.
1: Kutya az, aki elfelejti a másik ember születésnapját, és de hosszas készüléssel természetesen mi nem felejtettük el a születésnapját.
2: Ijesztő, a szaga is ijesztő, srácok. Mi történik?
3: Miért lenne ijesztő?
1: Legszánalmasabb mondat, 8 okay. napig aktuális.
2: Nem, azt hiszem, hogy 48 napig 72 órás szabály.
1: Igen, erre csak annyit mondanék, hogy anyám. Na, de hát nézzél bele, hogy mi van ottan.
3: Hogy a kis díszcsomagolást nyugodtan szexél.
2: Van egy kis félelem bennem.
1: Ne legyen félelem, nézzél bele. Hát mit szeretsz te? Mit szeretsz a kis pocakodba tenni? Mi az, amit úgy igazán szeretsz?
3: Hát de tényleg szívünk legnagyobb szeretetével intéztük ezt az egészet időbe, te meg itt te mocskolódsz. Hát de micsoda dolog ez?
1: Mi van benne? Erről is se tudtam.
3: Várjál, nem jót bontottál.
1: Rosszat bontottál, kapcsolj kamerát.
3: Nem jót bontottál.
1: Megemlítetted, ugyanis mi megjegyeztük, hogy megemlítetted valamelyik nap, hogy nagyon szereted.
2: Szeretném megköszönni ezt a darab császárszalonnát. Egy darab császárszalonnát, ami nagyon jó megy a chia pudingomhoz, és különben meg egyáltalán egészségtelen.
1: Szóval nem megjegyeztük, hogy nagyon szereted, amit szeretsz, és miből...
2: Egy rossz csomagot hoztak ki.
1: Mázsacukor. Egy mázsacukor.
3: Oda néz, hoppá!
2: Köszönöm szépen.
1: Hosszú hetekig sütöttem. Vettem az olajat. Készültem. Tegnap hazarohantam. Megvettem a frittőzt. Beletettem az olajat. És csináltam neked resztelt májat. Csináltam neked rántott májat. 8,5 kilót.
2: Különben nem értem, hogy mi baj lett a családodnak veletek, mert olyan rendesek vagyok. Köszönöm szépen.
1: Legalább húsanus a szatyor.
2: Figyelj, nem húsanus a szatyor. Kérdétek el, hogy a négy ilyen nagyon szomorú nejlonzacskó, amiben van benne egy kiló kenyér, tudjátok, a nejlonzacskós, nem tudom, mi a típusra, várjál, mondom, felolvasom.
1: Igen. Csak elmondom neked, hogy azért...
2: Cipó, a Cipó Kft-től.
1: Igen.
2: És van még benne, mi ez az anyag, ez a, amit nem tudsz megfogni, te se a hungarocel?
1: Alufólia, igen. De hogy tudod, hogy mennyi meló levágni a csirkét, letollazni.
2: Kérte Gyulit, hogy csinálja meg.
1: Kergetni a csirkét, érted? Tehát de hétfőre nem tudtuk ezt szállítani. Tegnap stábilag sütöttük
2: nem
1: a májat neked.
2: Most meghatódva vagyok, vagy letaglóztam.
3: Friss vágás.
2: Ennyi, köszönöm szépen. Érted?
3: Nem ám a hétvégén ott maradt nyomoroncot hozzuk el neked, megverjük a keddet.
2: Tehát már... most azért egy csirkeólat kifosztott. Köszönöm szépen.
1: Egy csirkeól, így köszönöm is van. Szépen. Ugye, mert említetted, hogy nagyon szereted a májat.
2: Igen.
3: Mondtad, hogy neked mondtad, a kedvenced
1: a rántott májat.
2: Az összes többi dolgod, a kismacskák, a kutyák, a milló, azok mind csak ilyen mellékutak voltak.
1: Hagyjad már mellékes.
2: Nagyon fontos volt, hogy egy kis sándot meg. Köszönöm szépen.
1: Jó, úgyhogy Isten gehetesen sokáig egy kis sándot
3: májat. Most nem hogy nem szép.
2: Boldog születésnap volt nekem, és mindenkinek, aki szereti.
3: Jó, portréban, hadsem, egy portrésat csinálok, jó?
2: Így előre tartom.
1: Az nem holmi babetta írja valakit.
2: Nem akartak senkit.
1: Igen, egy Rise Up termékcsomag és egy 30-es burger utalvány még teszünk hozzá neked, és akkor meg is vagyunk tulajdonképpen. Jó? Hányadik, azt elárulod? 30?
2: Amúgy van valami baj. De tényleg van valami demenciában.
1: Mit valami tudom én? Hát te biztos...
3: Nem emlékszem.
2: Nem tudod, hány éves
3: nem
2: vagyok?
3: Nem emlékszem, 38-at
1: mondtál.
2: Ödös Istenem.
1: 39.
2: Zsú, ebben a közegben.
1: Még nem vagy
2: 40-ben.
1: 37.
2: 39 éves vagy. Pont 10 éve vagyok fiatal, mint te majom.
1: 30. Te majom. 39. Igen. Na jól van. Jó, ezt viszont most addig innen fel nem állsz egy ültödbe.
2: Köszönöm szépen, nagyon meg vagyok hatva, igazán szívhez szóló személyes ajándék. Mindent elmond rólam, és a viszonyomra az élethez, és örülök, hogy olyan emberek között vagyok, akik így megismertek engem az elmúlt három évben. Figyelj, valaki karinti gyűrűköm, valaki azért, és
1: van, aki 6 kiló resztelt
2: májat. Igen.
0: Balázsék a Rádió 1-en.
1: Na már is itt vagyunk, gyerekek, itt vagyunk, és 10 perc múlva már 10 óra ez reggel is elröppent, ugye? Hát
3: ilyen szép reggel, vicces.
1: Gyorsan megy, gyerekek, gyorsan megy. Gyorsan megy, pénteken pedig ugye Dunaplázánál várunk mindenkit szeretettel, időjárástól függetlenül, ha fúj, ha hideg, ha meleg, mi megyünk, és ott leszünk, és valakit nagyon boldoggá teszünk. Ez lesz ugye 3 nap múlva, pénteken.
3: Péntek reggel 6-10-ig, ott vagyunk, fél hétre jöjjenek a kulcsosok, aki akar még kulcsot, az is jöjjön. Van még.
7: Tessék.
1: Balázsék, jó reggelt, hello!
7: Azaz,
3: újra.
1: Bizony, hát pedig időben vagyunk, 9 óra 50. Mi történt? Nem számítottál ránk?
7: Nem, abszolút nem, és pedig el van metve számotok.
1: Ma?
7: Nem arról hívtatok.
1: Megsajnáltunk így a felköszöntések kapcsán, jöttek azért eléggé terhelt SMS-ek így családilag, hogy kit hogy felejtenek el. Kit nem, hogyan nem köszöntenek föl, és hát igen, ennyi humoros, kicsit szoció a sztori, de hogy közben meg nagyon szomorú, és engem a fater úgy köszönt fel, hogy szia, anyád mondta, hogy mondjam meg, hogy boldog születésnapot. Csodálatos. Csodálatos.
7: Nem ilyen fater egyébként, tehát nagyon gondoskodó, úgyhogy gondoltam, poénból beírom egyébként.
1: Megsajnáltunk, sikerült, de nem tudunk mit adni, mert nem mondtad.
7: Nem baj, köszönöm.
1: Legközelebb.
7: Rendben,
1: ciao, ciao, ciao, ciao. Gyerekek, elröppent a ma reggel is, és holnap? Holnap mi a penzum?
3: Julcsa érkezik.
1: Holnap Julcsa.
2: Yes, sir. Pénteken találkozunk a kitelepülésen.
1: Pénteken találkozunk a kitelepülésen, így van. Péntek kitelepülés.
3: Ja, és mindenkit viszünk a kitelepülésre.
1: Az nem? Mit jelent, hogy mindenkit?
3: Julit is.
2: Igen, ja, igen, ezt beszéltük, azt beszéltük.
1: Igen. Igen, azt beszéltük, hogy hozunk mindenkit. Puszi gyerekek, jövünk holnap 6-kor, szép napot, sziasztok!
0: Holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió Egy konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió Egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
9: Rádió Egy, csak igazi mai slágerben!
8: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió Egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán Gorenje háztartási gépeket. Vagy

0: helyszínet. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
5: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő bvd ajánlatok várnak.
6: Evelyn, ez biztos?
5: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
6: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
5: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
7: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
8: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
7: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
9: A harc, hát legyen harc!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
10: Bogytán az időt.
7: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
12: Kérsz fekete virslit?
13: Nagyon szellemes, olyan nincs.
12: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
13: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
12: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
13: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets Master Food.
14: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Szombathelyen.
17: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
18: Pizza rajongók, figyelem! Megérkezett a Pizza Fesztivál a Pizza Hutba. Egyetlen fix árért annyi pizzát ehetsz, amennyit csak szeretnél. Már 4995 forinttól fejenként. Látogass el a Szombathelyi Pizza Hutba a főtéren, és éld át a Pizza Fesztivál élményét.
19: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu
20: VPV, ahol az otthona születik és szépül. Nálunk mindent megtalál, amit a házához kitalál. Játszótér, térkő, díszkő, szerszámtároló, kerítésrendszer, grillek, házépítés, viablokk falazó elemek minden méretben, felújítás, minőségi térkő bombaáron. Verasztó és Társa Kft. A Söptei úti körforgalomnál.
21: A Magyar-Japán Baráti Társaság Szombathely ismét Japán napra várja Önt. Október 10-én szombaton délután az Agora MSH-ban minden, ami Japán. Előadások, bemutatók, workshopok, ételek, italok és Ataru koncert. Az adománygyűjtő rendezvény látogatói idén a Japán Centrum kialakítását támogatják. Részletek a Facebookon és az Agora weboldalán.
22: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
23: Kóstoltad? Hallottad? 30 kilót fogyott. Fanny Zero. Minden termék gluténmentes. Fanny Zero. Cukorbetegként is bármit vehet, ehet. Fanny Zero. És még finom is. Fanny Zero. Na ne, még nem vettél?
24: Hol?
23: Szombathely Pláza első emelet. Fanny Zero.
25: Retteg a fogászattól. Októbertől éber altatásban is kezeljük. Ráadásul egész hónapban kedvezményes szájhigiéni és kezelésekkel várjuk. Rőti Fogászat.
26: Az AVF Kft. Sárvár karbantartót, villanyszerelőt, présgépkezelőt, QS asszisztenst és operátort keres. Stabil munkahely, versenyképes bér, feltételekhez kötött 13. havi utalom. Jelentkezés a sárvár@avf.hu-n vagy a 0695 620 935-ös számon.
27: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Még pár napig marad a vénasszonyok nyara, csütörtökön északnyugat felől jön majd egy hidegfront, de pénteken már nem fog esni, legalábbis Budapesten a Rádió 1 konténer nyitásakor. Legyen így!

0: Újra Rádió 1 konténer.
1: Sziasztok, Peti vagyok, és én fogom megnyerni a Rádió 1 konténert. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: When I'm

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na mutassuk meg, drága Rádió 1-esek, hogy ér el engem tizedikként az, aki pontosan tudja a Rádió 1 szlogenjét, mert szeretné megnyerni magának a Rádió 1 konténert. A játékot elindítom! A forró drótunk 20-as 311-111, ezt kell hívni. A Rádió 1 konténert, aki kinyitja majd, elvihet belőle nagyon-nagyon sok ajándékot, amit csak azért nem sorolok fel most, mert az információk között mindent részletesen megmutatok. Jó? És amíg jönnek a hívások, zenélgetek, nem sokára érkezik majd Sam Feltől a Heart Like Mine.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt,

0: konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
8: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: csak igazi mai sláger megy, és hát kedves hallgatók, kedves rádió egyesek, mi történik? Miért nem sikerül már megint elérni engem? Mi az akadálya? 06 20 311 111. Ez a telefonszám, ezt nem nehéz bepötyögni, és csak 10 embert kell legyőzni ebben a játékban, hát az sem teljesíthetetlen feladat. Miért nem csörök ki akkor most a vonal? Hogy lesz ebből rádió egy konténer kulcs? Hogy lesz ebből konténernyi nyeremény? Majd elviszi akkor valaki más, például az, aki most 10-ként becsusszan. Halló?
1: Zoli vagyok.
0: Zolikám, honnan hívtál?
1: Játékra jelentkezik, Ibrányból.
0: Még egyszer?
1: Ibrányból.
0: Ibrány. Tessék, hát itt van Zoli. Ráadásul Ibrányból. Aki pontosan tudja, hogyan kell játszani ezt a játékot, mert 10. lesz!
1: Rádió, ez csak igazi mai sláger meg.
0: És még a szlogent is tudja, úgyhogy Zolikám Ibrányból rádió egy konténer kulcsot nyertél. Gratulálok!
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Elvitted mindenki orra elől.
1: Most egyetlen egyszer telefonáltam most ilyen.
0: Ráadásul első hívása a Zolinak! Azt a mindeni!
1: Nem semmi.
0: Egy ország akad ki rád,
1: hát
0: teljesen jogosan, mert valaki már 5 hete próbál minket elérni, sosem sikerül, erre megjelensz te, és az első hívásoddal bejutsz a játékba, és elviszed a rádió egy konténer kulcsot.
1: Ilyen ez.
0: Hát, drága hallgatók, ez van. Akkor Zoli
1: nem
0: Ibrányból semmi. Mindenkit leelőz.
1: Hát, ez hihetetlen számomra.
0: Na jó, hát akkor gratula, te mázlista.
1: Köszi.
0: Ciao.
1: Köszi, első hízen. Hello, szia.
0: Ha csak úgy e-mail-ámmal telefonálgatunk, akkor valaki más elviszi a rádió egy konténer kulcsot. Én vagyok a Genyó Atis, aki a következő órában is játékot indít.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 20-as a forrodrót 311-111. Te miért csörögtél?
1: Szavazni lehet.
0: A top 500-ra? Természetesen, nem sokára, most már érkezik a lista, te mire szavaznál?
1: Hát én az Accentre meg Tóth Abigail számára, a Sugar Daddy-re.
0: Már kapja is az újabb strigulát a dal. Barátom, kávézni szoktál?
1: Igen.
0: Mit iszol?
1: Hát változó espresszó kávét iszok mindig, de nincs ilyen külön márka.
0: Nem baj, egy virtuális eszpresszót kapsz most tőlem, elmegyünk kávészünetre, aztán zenélek tovább itt a Rádió 1-en.
2: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3, 2, 1, 0.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkos Sip.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu. Vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
6: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
7: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
12: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
11: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
13: A harc, hát legyen harc!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
14: Bogytán az időt.
11: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
15: Hunyavel szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
15: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, és azt mondják, én meg azt olvastam, hogy a csütörtöki hidegfront után már Budapesten nem fog esni pénteken, északon, északkeleten lehet eső, úgyhogy ha időjárás kapitány is úgy tervezi, akkor a Rádió egy konténert nyithatjuk esernyő nélkül is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágerben.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Na, hogy sikerülget a játék? Kicsörög a telefonszám most, vagy foglalt jelzést ad? Csak mondom, ha péntek reggelig nem lesz meg a Rádió 1 konténer kulcs zsebben, akkor lecsusszanunk a konténernyi nyereményről. Akkor nagyon szomorúak leszünk. Rádió 1, tessék! Aki nem szól bele, nem játszik.
1: Szia, Évi vagyok.
0: Évi, mi, dolgozol? Vagy mit csinálsz?
1: Igen, dolgozom.
0: Nem figyelsz oda a játékra?
1: Hát nem számítottam rá, hogy felveszed.
0: Csak le akartalak szúrni, hogy itt...
1: Igen, érzem.
0: Fontosabb dolgok vannak ezek szerint, mint hogy kinyisd a rádió egy konténert.
1: Nem igazán.
0: Mert hogy egyébként 10-ként értél el!
1: Ötödik vagyok.
0: Igen. Hát hogy lehet így bejutni a játékba, hogy tök más dolgot csinálsz, és felhívsz 10-ként?
1: Hát, tudod, csak úgy nyomkodja az ember a hívásokat.
0: Közben meg ezt-azt molyolsz, csinálsz, és bejutsz a játékba, és mindenki orra elől elviszel egy rádió, egy konténer kulcsot.
1: Hát remélem a konténert, és nem csak a kulcsot.
0: Na jó van, de hát a szlogent azt tudnod kell.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tudtad, úgyhogy most jár a Rádió 1 konténer kulcs. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: És akkor mondanám a többieknek, hát ebből is látszik, most már azok is elviszik a Rádió 1 konténer kulcsot, akik csak így félkézzel, munkaközben telefonálgatnak, játszik könnyedséggel hívnak fel, nem stresszelnek a játékon, és mindenki elébe kerülnek, úgyhogy hölgyeim és uraim, nem szabad hagyni! Aki 5 hete próbál bejutni a játékba, most nem adhatja fel! 2 óra után újra játszunk itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Rama.

0: helyszínet. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
5: Belégzés, kilégzés, belégzés.
6: Ugye milyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
7: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Vatikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
8: A Reventil orrspré törődik az orrával.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelés is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
12: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Ugyan csak igazi mai sláger megy Amerika és Európa rádióinak slágerlistájáról, és azok éléről érkezik most Alex Warren és a Fever Dream, aminek a klipje direkt lett kaotikus, mondta az énekes. Ugye megjelenik a szürreális hollywoodi álomvilág, fényűző, hírességekkel teli környezetben, forgatási helyszíneken kóborol Alex Warren, ami pontosan ugyanazt az

0: megjelenjen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, ott is szólja mindenkinek, hogy ne erőlködjenek. Már meg van rendelve a trailer, enyém lesz a konténer.

0: kamráddal azonnal indul a Daily Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
3: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
2: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán Gorenje háztartási gépeket.

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
8: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
11: Pizza rajongók, figyelem! Megérkezett a Pizza Fesztivál a Pizza Hutba. Egyetlen fix árért annyi pizzát ehetsz, amennyit csak szeretnél. Már 4995 forinttól fejenként. Látogass el a szombathelyi Pizza Hutba a főtéren, és éld át a Pizza Fesztivál élményét.
12: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
13: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
15: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
16: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

Szombathely, megérkeztünk a kedd délutánba, ilyenkor már valahogy egészen más a hangulata a napnak, de azért a jó zenékről természetesen nem kell lemondani. Ezúttal is van Daily Mix, amikor mixben pörgetjük fel a délutánt sok-sok igazi mai slágerrel. Én Farkas Bené vagyok, a folytatásban pedig már hozom is Shawn Mendes felvételét, ez a There's Nothing Holding Me Back.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és október 6-a van az aradi vértanúk halálának 177. évfordulójára emlékezünk. Természetesen ma is lesz városi megemlékezés, méghozzá a Battyány téren 16 órától a Premontrei Rendi Szent Norberöm Gimnázium aradi emlékfala előtt kezdődik az ünnepi műsor, majd 17 órától ünnepi megemlékezés lesz Gróf Battyány Lajos emléktáblájánál. A koszorúzás után a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjai és a szombathelyi Zrínyi Ilona általános iskolai diákjai működnek közre az ünnepi műsorban. A 97.7 Rádió 1-en a folytatásban Sean Paul és Dua Lipa érkezik. Ez a No Lie.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és Magyarország legőrültebb kulcsvadászata vár mindenkit még ezen a héten. A Rádió egy konténer tele van értékes ajándékokkal, nyereményekkel. Október 9-én pedig jön a nagy Rádió egy konténer nyitóbuli Balázséknál. Minden részletet a Rádió 1.hu-n talál. Itt a 97.7 Rádió egyen pedig jön Tiesto és a Deep Bass Nails.

nem simos lágerek. Nem simos lágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és október 10-én ismét japán napot tartanak Szombathelyen az Agura Művelődési és Sportházban. 18. alkalommal tartanak japán napot Szombathelyen, délután 1 órától este 8-ig várják az érdeklődőket. A korábbi évekhez hasonlóan a kicsiknek kézműves foglalkozásokkal, japán témájú játékokkal, míg az idősebbeknek előadásokkal készülnek, bemutatókkal, kiállításokkal, workshopokkal, valamint zenei és tánc előadásokkal. Az épület előtt Toyota és Suzuki bemutató, természetesen nem marad el a japán gasztronómia, italkínálat és a fergeteges Ataru Taiko koncert sem. Idén ismét japán vendégeket is várnak, Nakano Yuko-san a kimono, Morimoto Masami-san a tush festés és Sugisaki Hayato-san a sushi készítés világát hozzák el. A Taruen Maki közreműködésének köszönhetően szamuráj kart táncot is láthatnak az érdeklődők. A rendezvény adománygyűjtő program is, amivel a szombathelyi japán centrum létrehozásához kérik a támogatást. Tehát várnak mindenkit most szombaton a japán napra az Agura Művelődési és Sportházba. Itt a 97.7 Rádió, egyen pedig Sabrina Carpenter érkezik már, ez az Espresso.

0: simo slágerek.
1: Nem simo slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió Egyen.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Egy kis közlekedési infót hoztam a 97.7 Rádió 1-en, ugyanis a mai napon elkezdődött a szombathelyi 11-es húszárút aszfaltozása a Bezerédi Amália utca és a metró körforgalom közötti szakaszon. A munkálatokra ma és holnap kerül sor, félpályás, illetve teljes zárás mellett. Mindez azt jelenti, hogy a mai napon egészen 18 óráig csak a városból kifelé vezető sávon lehet közlekedni, holnap 7.30 és 18 óra között pedig csak a városba bevezető sávot használhatják a közlekedők, úgyhogy erre figyeljünk oda, a folytatásban pedig hallgassuk meg egy újabb igazi mai slágert, a 97.7 Rádió 1-en érkezik Regál Lili és a Heal Me.

0: és dance slágerek mixben. Ez a Daily Mix a Rádió Egyen. Minden délben.
1: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: A mai Daily Mix végére értünk itt a 97.7 Rádió 1-en. Egy kis időre most elköszönünk, viszont a következő órában is én hozom az igazi mai slágereket, úgyhogy maradjon velem. Alex Kenji biztosan itt lesz velünk, ez a Bumble, amit meghallgatunk mindjárt. Maradjon velem a folytatásban is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Márvácska, krizantém, díszfák, díszcserjék, kalluna, eper, mind önre várnak.
5: Parti kertészet.
4: Csodálja meg nálunk az ősz színeit.
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
7: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
7: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
5: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Farkas Benivel. Csak igazi mai sláger megy. 97.7

Szép délutánt, jó rádiózás, Szombathely, hello, hello, én Farkas Beni vagyok, a folytatásban is én jelentkezem, és hozom az igazi mai slágereket csak változatosan, és hoztam egy sportprogramot, a mai napon ugyanis pályán a Gravitáció SKK a csapata a KNTH Női Liga 5. fordulójában. Hát, talán mondhatom, hogy a bajnokság legnehezebb mérkőzése vár a szombathelyi csajokra, ugyanis Győrbe az Audi arénába látogatnak a győri Audi Eto KC csapatához, a világ talán legjobb kézilabda csapatához. 18 órakor kezdődik a mérkőzés, hát szurkolunk az SKK-nak, sok sikert csajok. A 97.7 Rádió 1-en Accent és Sarah közös, ez a Don't Leave.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és nem sokára, egészen pontosan most csütörtökön ismét élőben találkozhatunk, ugyanis a Bosch Roadshow keretében Kozma Szerszám Festet tartanak a Kozma Szerszám áruházban, a Kötő utca 30-as szám alatt, a Rádió egy Szombathely pedig 12 és 16 óra között élőben jelentkezik a helyszínről, élő bemutatók, szakértői tanácsadás, nyereményjáték, exkluzív helyszíni kedvezmények és street food várja az érdeklődőket, na meg persze sok-sok igazi mai sláger, amit mi garantálunk. A 97.7 Rádió egyen a folytatásban már érkezik, és Ray Dalton, meg a Blood Running.

0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt a faültetés ideje. Gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök széles választéka. Az ön öröme, a mi sikerünk is.
3: Csá, milyen az új melód? Nem kam?
4: Szia, nem full legit. TDK Szombathely.
3: Az kom. Hol adta ki?
4: Neten jött szembe, gyors jelentkezés, ennyi.
3: És vibe?
4: Fulldos. Több műszak, de easy. Csilla csapat, nincs para.
3: Na, ez vibe.
4: Ja, ha melód keresel, ez sima win.
2: Jelentkezz a karrier.tdkszombathely.hu oldalon.
5: Az AVF Kft. Sárvár karbantartót, villanyszerelőt, présgépkezelőt, QS asszisztenst és operátort keres. Stabil munkahely, versenyképes bér, feltételekhez kötött 13. havi jutalom. Jelentkezés a sárvár@avf.hu-n vagy a 0695 620 935-ös számon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik

Egy újabb fontos infót hoztam a közlekedőknek itt a 97.7 Rádió Egyen. Vonatpótlóbuszok járnak október 16-ától a Celldömölk a Zalaegerszeg vasútútvonalon végzett pályakarbantartási munkálatok miatt egészen október 22-ig a vonatok helyett Zalaszent Iván Zalaegerszeg állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Erre figyeljünk oda, a folytatásban pedig hallgassuk meg a 97.7 Rádió Egyen Hypaton és Norma G.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és a régi hallgatóink szerintem tudják már, hogy minden évben jön a Rádió egy Top 500, a Rádió egy 500 legjobb slágerével az elmúlt 20 évből. A tavalyi évben Lady Gaga felvétele az Abrakadabra lett az első helyezett, úgyhogy kíváncsian várjuk az idén, melyik dalokat fogják beszavazni a hallgatóink. Ezt megtehetik a Rádió egy Top 500 forró drótján, a 23111-111-es telefonszámon írhat nekünk e-mailt a top500@radio1.hu-ra, de küldhet üzenetet Facebookon is. Szavazza be a kedvencét, meglátjuk idén, letaszítják-e a trónról Lady Gagától az Abrakadabrát, amit most meghallgatunk itt a 97.7 Rádió 1-en.

Mindjárt 14 óra, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napra én ennyi voltam, búcsúzom, azonban érdemes a folytatásban is a Rádió Egyel tartani, hiszen továbbra is Magyarország legváltozatosabb zenei órájával várjuk. Holnap találkozunk, délben jövök. Addig is szép napot. Én Farkas Beni voltam. Hello, szombathely. Wait till you're announced.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
2: Ugye milyen egyszerű, de Nátháson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
3: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
4: A Reventil orrspré törődik az orrával.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágervegy. Amerika és Európa legmerőbb popslágerei közül Alex Warrentől következik a Fever Dream, a Wild Child című második albumáról, aminek a promotálásával jelenleg is foglalkozik, rengeteg fellépése van, és most már ő is azon sztárok közé sorolható, aki hatalmasat zakózott a színpadon, de nagyon csúnya volt ez az esés, felmászott egy emeletet a feljebb álló nézőkhöz pacsizni, aztán visszafele jövet, megcsúszott az egyik hangtechnika dobozon, és lefejelte a másikat. Hát csoda, hogy tudta folytatni a koncert.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, nincs megállás, indul is a következő, aminek vége szakad az a vénasszonyok nyara. Csütörtökig lesz szép ősz, aztán majd meglátjuk. De a Rádió egy konténert nem esőben nyitjuk majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója

0: Újra rábíj egy konténer. Készüljön. Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Itt van nálam egy kulcs a Rádió 1 konténerhez. Rádió 1, csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Olyan jók a zenék, hogy a most induló játékban szerintem csak vidám hallgatókkal beszélek majd. Bizony, indul a játék a Rádió 1.

0: Ként hívni a forradalmunk 20-as 311 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3,

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Rav4

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg vén finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
4: Menjen sétálni, szedd össze magad.
6: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
10: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
9: Szerencsét, hogy az Optik Körben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
10: Ez varázslatos!
9: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Most már nem fogadok el kifogásokat. Látom az SMS-eket, a Viber-eket, hogy elérhetetlen a rádió. Nem. Aki SMS-t vagy Viber-t ír, az nem telefonál. Az nem ad magának esélyt elvinni egy konténernyi nyereményt, akkor nem lesz kulcs. Nem ő fogja nyitni a rádió egy konténert. Hát, majd elér tizedikként valaki más. Lássuk.
1: Hello, hello, Gergő vagyok.
0: Gergő, hello.
1: Hello, elsegítem.
0: Gergő, mióta próbálsz elérni?
1: Hát, őszinte leszek, kb. 4 hetet átadás, mégis.
0: 4 hete, és sosem értél el egyszer sem?
1: Egyszer sem, még tavaly se.
0: Hát mi tartott tavaly ilyen sokáig? Miért,
1: hát én nem tudom.
0: Miért kellett rád várnom eddig? Miért húztad az idegeimet ilyen késői nyeréssel? Mert hogy tizedik lettél!
1: Jaj! Köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Hát, ha most nem tudtad volna a szlogent, sírva rohantam volna ki a stúdióból.
1: Azt hiszem, én meg lehúztam volna a kormányt a nullásról.
0: Hát akkor további jó vezetgetést kívánok, aztán tessék elvinni azt a konténernyi nyereményt, jó?
1: Hát most nagyon jó lenne.
0: Egy ilyen nyeremény mindenkinek jó lenne. A rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ki van itt velem a vonalban?
1: Jani.
0: Neked hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Én dolgozom, áruszállító vagyok.
0: Az áruszállítók szoktak ilyenkor délután kávézni?
1: Persze, persze.
0: Mit szoktál inni?
1: Espresszó.
0: Egy jó kis espresszót? Jó, akkor akusztikusan kapsz tőlem egy espresszót, elmegyünk kávészünetre, aztán indítom az újabb zenei órát mindjárt Shakirával.
1: Jó, rendben, köszönjük, köszönjük szépen.

0: Akkor mindenkinek belefér, drága Rádió Egyesek.
1: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent. És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót. Talán Gorenje háztartási gépeket. Vagy egy

konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: Rossi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Vágy ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
4: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
7: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
6: Szerencséd, hogy az Optik Körben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
7: Ez varázslatos!
6: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát akkor, hölgyeim és uraim, Rádió 1 konténerjáték. Van egy konténerünk értékes nyereményekkel, autóval, nyaralással, 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, klíma beszereléssel, okos tévé, háztartási gépek, kanapé, kerékpár, és minden órában nyerhető egy kulcs a Rádió 1-től. Az egyik bizony ki fogja nyitni a Rádió 1 konténert, és egy hallgatónk egy konténernyi nyeremény nyer. Nagyon fontos, hogy a hallgatók tudják a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Hát tessék bejelentkezni akkor a játékra tizedikként, hölgyeim és uraim! 0620-311-111 a forrodrót. Hajrá!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3,

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát én megtettem, amit megkövetelt a haza. Én 9 emberrel beszéltem az elmúlt percekben. Senkinek nem tetszett az a szám, amit tőlem hallott. Mindenki 10. szeretett volna lenni. Mindenki szerette volna a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. De hát az, hogy 10., az csak nagymázlistáknak mondom. Nézzük, ki érkezik. Halló?
1: Szia, Bence vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Bence, hát mi tartott eddig?
1: Hát próbálkoztam már egy párszor.
0: Mi tartott eddig? Miért nem hallottam eddig a hangod?
1: Hát sokan voltak előttem, szerintem.
0: Miért csak most lettél 10., Bence?
1: Köszönöm szépen! Ez hihetetlen, köszönöm szépen!
0: Az utolsó napokon bezsebeled a Rádió 1 konténer kulcsát?
1: Hát szerencsém volt ezek szerint.
0: Akkor kérném a Rádió 1 szlogenjét, de úgy, hogy megsüketüljek.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Mondod már? Nem hallottam semmit, mikor mondod?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Valami cicergés, mintha hallottam volna, de nem is tudom, mi volt ez.
1: Hát volt pedig.
0: Na figyelj, adjál bele apait, anyait!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az! Kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez, Bence!
1: Szuper, köszönöm szépen!
0: Hát csak megszereztük!
1: Hát csak most már, így nehezen.
0: És látom, hogy még mindig van, aki játszani szeretne, mert minden további vonalunk még csörög. Hát most már ideje lenne lassan megnyerni a Rádió 1 konténer kulcsot. Pénteken reggel jön Balázsék nagy konténernyitó partija. Pikpak, és ott vagyunk, úgyhogy hajrá, hajrá a következő

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jön a Rádió 1 Top 500, ami pontosan ugyanolyan fontos számunkra, mint a Rádió 1 konténer. Közeledik a hónap top hétvégéje, és októberben bizony leadjuk a hallgatóink 500 kedvenc dalát az elmúlt 20 évből. Halló!
1: Jó napot kívánok! Szavazni szeretnék egy zenére.
0: Na hallgatlak! Kíváncsi vagyok, hogy szerinted milyen zenének kell benne lennie egy ilyen listában?
1: Szerintem az Artemastól I Like The Way You Kiss Me.
0: Ó, kérem szépen, szerinted nyerhetne az Artemas. Minél több szavazat érkezik egy adott dalra, annál előrébb kerül a listán. Köszi, hogy voksoltál!
1: Köszönöm szépen, Mikát!
0: Várjuk még az e-maileket, top500@radio1.hu, lehet szavazni SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, és üzenetben Facebookon, Instán, TikTokon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja

konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
7: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Hello, Feri. Na figyelj, azért hívtalak, hogy megvan az új meló.
11: Szia. Hát a TDK-nál vagyok most már Szombathelyen. Nagy cég, már vagy 5 ismerőssel találkoztam. Meg Géza, a szomszédod is itt melózik.
10: Ja, tudom. És milyen? Jó hely?
11: Nekem bejön. 4 műszak, de előre tervezhető, és nem túl megerőltető azért, mert elég jó a csapat. Jó hely, jelentkezz!
12: Jelentkezz a karrier.tdkszombathely.hu oldalon.
13: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszámfest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több 100 000 forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számítunk rá!
14: Az AVF Kft. Sárvár karbantartót, villanyszerelőt, présgépkezelőt, QS asszisztenst és operátort keres. Stabil munkahely, versenyképes bér, feltételekhez kötött 13. havi jutalom. Jelentkezés a sarvar@avf.hu-n vagy a 0695 620 935-ös számon.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

más nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: Szigeten a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

Itt a Rádió 1-en 5-től Juhász Gerivel és Lotfi Begivel Rádió 1 Live Mix. 9 perccel vagyunk 4 után, kaptam egy közlekedési információt Budapestről. Fecka írta, hogy áldogál egy kocsi a Szent István körúton, a nyugati téri felüljárónál, úgyhogy tessék ott körültekintően vezetni. De biztos vagyok benne, hogy ezen kívül is vannak még hírek az utakról. Jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek! És hát természetesen gondolok autós barátaimra, ilyenkor délután mindig küldök nekik egy zenét. Nekik játszom

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Oda magunkat nagyon. Érjünk be mindenki elé, tizedikként tessék felhívni most a rádió egy forradalmatja 20-as 311 111. A játék elindult, a tét egy kulcs a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ma én utoljára adok Rádió 1 konténer kulcsot. Ma, mert hogy Geri mindjárt ugye itt lesz és folytatja a játékot, a kívánság műsorban lehet vele majd játszani. Holnap Balázséktól is be lehet zsebelni, én 10-től jövök és ugyaninnen folytatjuk, de pénteken valaki már kinyitja a Rádió 1 konténert, szóval nincs sok idő. Nincs sok idő, úgyhogy tessék próbálkozni ezerrel. Rádió 1, tessék!
1: Rádió 1, nagyszerű. Szia, játékkal szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy te?
1: Janó vagyok, szia.
0: És te vagy a tizedik?
1: Hát remélem, hogy én vagyok a tizedik.
0: Janó, te vagy a tizedik telefonáló.
1: Igen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Téged is leszúrnálak egy picit, hogy miért kellett rád ilyen sokáig várni?
1: Próbáltam már sokszor, hál' Istennek. De most úgy néz ki, sikerült tizediknek lenni.
0: Janó, megnyerted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Ki fogja a Rádió 1 konténert kinyitni?
1: Remélem én. Nem, feleségem.
0: Ő ilyen szerencsés típus?
1: Igen.
0: Mégis te értél el?
1: Igen, igen.
0: De együtt nagyon jók vagytok.
1: Így van, ő is próbált telefonálni, én is, de hál' Istennek nekem sikerült.
0: Na, hogy pénteken Balázsék nagy konténernyitó partiján mi lesz, azt meglátjuk majd, sok sikert kívánok nektek is. A játék tehát a kívánság műsorban folytatódik itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, Moxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
5: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
4: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
6: A harc, hát legyen harc!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
7: Bogytán az időt.
4: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
8: Kérsz fekete virslit?
9: Nagyon szellemes, olyan nincs.
8: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
9: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
8: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
9: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben!
13: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
14: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
15: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda!
16: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1. 16 óra 45 perc, közlekedési információk. Ma lesz balesetet látott Budapesten a 12. kerületi Kékgolyó utcában, a Rád György utcai kereszteződésnél. De korábban volt egy másik baleset is a fővárosban, az Erzsébet hídon, ezt Máté írta, meg azt, hogy pár perce járt arra, de valószínűleg még mindig lassulás van miatta. Köszönjük szépen! A hírek folyamatosan jöhetnek Gerinek és Beginek is majd. 0620-311-111 a forradalót SMS telefon Viber. Velük 5 órától nem sokára 2 órás live mix itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
3: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
4: Evelyn, ez biztos?
3: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
4: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
3: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
7: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
8: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az espresso gép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
9: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
10: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm plusz D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
11: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Árvácska, krizantém, díszfák, díszcserjék, kalluna, eper, mind önre várnak. Csodálja meg nálunk az őszíneit.
15: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
16: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89, fiorebútor.hu.
19: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Szombathelyen is mindhárom üzletünkben októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trend Optikákba.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
20: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak rá egy étteremben. Tényleg ez érzékenyen fog érinteni.
21: Jó, de fonyódon az kettő darab lángos.
20: Fonyódon az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert teljesen sajtpán nem jutott rá. Feljöttek egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondják, hogy rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves sztori.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
22: Csak igazi mai slágerben.

0: reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, két teljes órán át mixelünk innentől. Ma Lotfi Begié a Rádió egy Live Mix. Szevasz, Begi!
3: Hello, Geri! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Látod, milyen jó, hogy megtartottuk a Summer Edition-t? Hát mert hétágra süt a nap. Konkrétan ránéztem a hőmérőre a kocsiba, 28 fokot mutatott.
2: Igen, most akár még Summer Edition-nek is hívhatnánk a Live Mixet, ami Rádió egy Live Mix, és két órás nektek köszönhetően. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan szeretitek ezt a műsort. Hát megint tiéd a pálya, kezdjük el.
3: Az órát pedig már is a Hertzel fogom indítani, érkezik a Wonderful Life, méghozzá Purple Disco Machine remixében. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: rádiós dala, Alex Warren fantasztikus újdonsága. Ez volt a Fever Dream a Rádió 1-en. A Rádió 1 live mixet halljátok két órában, majd Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Baleset Budapesten a 12. kerületben történt néhány perc a Kék Golyó utcában, a Rád György utcánál, és lassú a haladás az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Herceghalom között. Mindenkinek jó utat! Egy SMS, sziasztok! Begitől szeretnék szavazni a Háborgó mélység 2-re a Top 500-ban, üdvözletel Albert, és csak mondom Begi, hogy jönnek rád, rátok a szavazatok szépen.
1: Ennek nagyon örülök, és most már azt is tudom, hogy elindult a Top 500-as szavazás, úgyhogy tök jó bejönni a rádióba is.
0: Így van.
1: Készül. Nem csak zenélni, hanem ilyen jó információkkal gazdagodni.
0: Igen, látod, up-to-date leszel, ha eltöltesz itt velünk két órát mindig. Elindult a nagy Rádió egy Top 500 szavazás, ez ugye Magyarország legnagyobb slágerlistája, 500 dalból áll, három napon át tart, pénteken kezdjük el, vasárnap fejezzük be. Nagyon szeretitek minden évben, minél több szavazatot kap egy dal, annál előkelőbb helyen végez.
1: Háborgó mélység, 1, 2, 3, 4, 5, 6, visszatér, visszanéz, még háborgóbb a mélység. Mennyi ilyen ötletet összeírkáltunk, nem?
0: Nagyon
1: egy
0: jó
1: ideje volt. Már pihen a projekt, de hát ki tudja, igen. Valamikor csak visszajön még, igen. Nem?
0: Top 500 kukac.radio1.hu, lehet szavazni itt, meg az online felületeinken, aztán a közösség oldalainkon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, mindenhol. Na menjünk közben tovább.
1: A folytatásban egy különleges mashup érkezik, jön St. John és a Roses, megfelelve Akonnak a Smack Dead című dalával. Itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Rádió egyet halljátok, ez a Rádió egy live mix, Lotfi Begi full élőben, 2 órán át a lemezjátszói mögött, még egyelőre szikrázó napsütésben, isteni nyári zenékkel, bravo Begi, szerintem most pont ilyen dalok kellene.
1: Elkapott ez a nyári hangulat, és hát állítólag ez a héten még kitart, úgyhogy minden kedves kollégának, aki a héten jön, csak nyári zenéket vegyetek elő, srácok, mert annyira adja, tényleg süt a nap, jó idő van, egy kicsit visszalopjuk a nyarat. Na.
0: Így van, és nem tart már sokáig az indián nyár, és nagyon fontos, hogy a játékunk sem tart már sokáig, már csak ma, holnap is csütörtökön megy a konténeres játékunk, hiszen Balázsék pénteken reggel kinyitják a Rádió egy konténert Budapesten a Dunapláza előtt, és akkor fog kiderülni, ki az a szerencsés, aki mindent megkap, ami csak a Rádió egy konténerben van, nagyjából 20 millió forint egyébként a benne lévő ajándékok összértéke, 2 kulcsot tőlem még szerezhettek ma este a Rádió egy kívánság műsorban 7 és 8 között. Megyünk tovább, Begi.
1: A folytatásban érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közös, ez nem más, mint a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Marshall Jefferson, itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Move Your Body, azért fényes, hétköznap, délután verőfényes napsütésben ezt adod meghallgatni, ez nagyon menő.
1: Hú. Eltáncikoltam, nagyon, nagyon pontosan lépésről lépésre tudom ezt a dalt, el tudom táncolni, hogyha valaki néz minket a YouTube-on, az pontosan látta.
0: Így van.
1: Egyszer nem léptem mellé. Tehát, hogy tényleg, megtanultam szorgalmasan, és letáncoltam.
0: Back it a Dancing with the Stars-ban, 06-23-111, ez az SMS és Viber számunk. Jön a szokásos Hydration Break, kimegyünk, kiiszunk egy csomó vizet, meg amit találunk Begivel a konyhában, mármint mindent, ami alkoholmentes, és aztán jövünk vissza, és egy órán át még itt vagyunk veletek élőben, jó?
1: Ne menjetek sehova!
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
4: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót. Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel. Talán egy egyhetes utazást, akár 4 fő részére a Balaton melletti Kolping Family Resortban. Vagy egy Max Burger.

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
7: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
8: Evelyn, ez biztos?
7: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
8: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
7: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
9: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencsét, hogy az Optik Körben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kap szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
13: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
14: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
15: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
16: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
17: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
18: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
19: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
2: Datív PC. Minden reggel egy döntő.
14: Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban.
5: Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása.
20: Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
21: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
22: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
23: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
24: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
25: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
26: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszámfest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több 100 000 forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszámáruházban. Gyere, éld át, számítunk rá.
27: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu. Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
28: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
29: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
30: Carglass javít, Carglass cserél.
31: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
32: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben. Téged ez érzékenyen fog érinteni.
33: Jó, mert de ezt az kettő darab lángos.
32: Fonyódon az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfős sajtpán nem jutott rá. Feljöttek egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor, ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves, sztori.
31: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
2: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, itt vagyunk újra, továbbra is élőben, még mindig Lotfi Begivel, egy SMS. Ha úgy adom le a voksomat Begire, hogy a mélység még mindig háborgó, az értékes szavazat a top 500-ban, kérdezi Levi. Levi, nem hogy értékes, hanem dupla szavazat. Hello,
3: igen,
2: Begi.
3: Elfogadjuk. Hello, hello, köszönöm a kedves rádiókatokat, sziasztok.
2: Legháborgó mélység, ha ilyeneket írtok, ezt is be tudjuk azonosítani.
3: Legyen benne jó? A mélység.
2: Ennyi.
3: Semmi több.
2: Szóval Begi is nagyon várja a voksaitokat, az idei nagy Rádió egy top 500-ban, Magyarország legnagyobb slágerlistájában, top 500 kuka. Radio1.hu. Menjünk tovább!
3: Az órát pedig már is az Empire of the Sun-nal fogom indítani. Érkezik a Walking on a Dream, méghozzá Blondish remixében. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: információk jönnek. Kigyulladt az útmenti növényzet az M5-ös autópályán. A főváros felé az Ócsa ülő csomópont előtt 2 kilométeres a sor mind a két irányban a nézelődők miatt. Az M1-esen pedig egy műszaki hibás autó miatt van 4 kilométeres torlódás Budapest felé Biatorbágy térségében. A kiépített terelésben mindenkinek jó utat! Egész kellemes ez a mix, üzeni Csabi.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Minden szabaddal egyetértünk, Csabi. 0-20-311-111. Ez az SMS és Fiber számunk, lendülünk is tovább.
1: A folytatásban érkezik az idei nyár egyik legnagyobb slágere, ez nem más, mint a Talk to You, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Jó egyen a rádió egy live mixben, mellettem Lotfi Begi élőben a lemezjátszóknál, és ti is maradjatok velünk még tovább mindenféleképpen. Van még hátra szűk fél óra a mai két órás mixből, aztán pedig a rádió egy kívánságműsorban két kulcsot is kaphattok a rádió egy konténeréhez. Rengeteg az üzenet, tiszteletem uraim, tuti, hogy csak víz fogyott a konyhában? Brutális, galaktikus a mix, köszönöm az energiát, ölelés, Ruci mester. Csak víz.
1: Én mondjuk presszót ittam, és amikor az első adag lejött, akkor olyan kevésnek tűnt, és ráhúztam még egyet. Kicsit kivel, félrever a szívem. De jó, amúgy jó vagyok.
0: Az adás. Úgyhogy így sok kávét. Ha Begi mixeli Lili dalát, akkor Regán Lilinél csiningel a kassa? Kérdezi Lajos.
1: Hát valahogy úgy.
0: Így van.
1: Én meg aztán majd benyújtom neki a számot.
0: Pontosan. Ha Lili játsza a háborgó mélységet, akkor pedig Begéknél csiningel a kassa.
1: És aztán ezt így körbe. De jó, ez vicc egyébként, tehát hogy nyilván játsszuk egymás dalait, mert jók.
0: Pontosan. Üdvözlet, urak! Nem tudom, ti hogy vagytok vele, bár még jó idő van, de nekem már most hiányzik a nyár meg a fesztiválok, azonban úgy gondolom, kedves Begi, ezekkel a zenékkel még felidézhető a nyári bulik sokasága. Üdvözlettel, Petya!
1: Köszi, Petya! Ez a cél, hogy egy picit visszahozzuk a nyarat, és hát az időjárás is elég kegyes velünk ezen a héten, úgyhogy nincs más hátra, mint egy kicsit visszaemlékezni.
0: Így igaz, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Jön az újabb Hydration Break, egy kis hidratációs szünet. Nyuszi vagy meginni még egy kávét velem?
1: A biztos lesz benne.
0: Akkor víz. Vízezünk, aztán pedig jövünk vissza.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
4: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
5: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes.

0: körül. Részletek a cofidis.hu.
1: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Reklámot hallottak.
9: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Szombathelyen is mindhárom üzletünkben októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba.
11: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
12: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
13: Itt a faültetés ideje. Gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök széles választéka. Az ön öröme, a mi sikerünk is.
14: A Rádió 1 Szombathely Taxi a város legnagyobb taxitársasága. Tapasztalt és kedves sofőrök várják napi 24 órában. Töltse le applikációnkat és rendeljen taxit két kattintással. Rádió 1 Szombathely Taxi. Gyors, pontos, megbízható és tiszta. Ingyenes zöld szám 0680 620 620.
15: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszám Fest Bosch Roadshow. Nézd meg élő a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedez fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több százezer forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számítunk rád!
16: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak rá egy étteremben. Tényleg ez érzékenyen fog érinteni.
18: Jó, de ez fonyódon, az kettő darab lángos.
17: Fonyódon, az egy ivóli, egy lángos. fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfő sajtpán nem jutott rá. Feljutok egy éttermet, hogy 80.000 forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor, akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Szóval ez egy tök kedves sztori.
16: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!
18: Rádió
16: 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai

0: Sziasztok srácok, ez egy SMS. Tudom, hogy még csak most lett vége a nyárnak, de mikor jönnek már a karácsonyi mixek? Kérdezi Dani. Dani, én egy szabad szemmel jól látható összeget kész vagyok kifizetni annak a DJ-nek, aki még októberben játszik egy karácsonyi remixet nálunk valamikor. Tényleg.
1: Ja, mennyi az?
0: 20.
1: Mi? 20 mi?
0: Hát 20 ezer.
1: Tényleg?
0: Na, jó magyar forint.
1: Tényleg?
0: Van nálad most karácsonyi mix?
1: Mindig van nálad. Ki tudja, hol ér a karácsony, tudod?
0: Végül is tegnap kaptunk fizut, belefér. Ne, ezt tartom.
1: Jó,
0: ezt tartom.
1: Király.
0: Dani, én nagyon várom a karácsonyi zenéket. Egyébként a havazás azért az még odébb van. Holnap is marad a Bénasszonyok nyara, akár 27 fokkal.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És hát a következő zene is arról árulkodik, hogy még nem akarjuk elengedni a nyarat.
1: Így van, egy igazi fesztivál himnusszal megyünk tovább. Érkezik a Turn on the Light itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Dani, most vesztettem 20 ezer forintot, Beginek viszont megérte bejönni dolgozni, mert most nyert tőlem 20 ezer. Én állom a szavam, hogyha valamelyik rádió egy DJ lejátszik októberben egy karácsonyi dalt, vagy valami hasonlót, akkor 20 ezer forintot fizetik. Revoluton utalhatok, nincs nálam kezd.
1: Figyeld, valahol a messzeségben Mariah Carey felébred egy nyári álmából.
0: Igen, csak mondom, hogy 2 hónap múlva ilyenkor már megjött a Mikulás. És ez nagyon gyorsan elfogta. Megiként, na hát egy kis mellékes megvolt ma. Szia Begi, hello Geri, épp hogy be tudtam tekinteni rátok, hiányoztatok, puszi Reni, aztán egy nagyon jó üzenet. Sziasztok, Csaba vagyok, nagyon régóta szeretném megkérdezni. Szerintetek mitől lesz a sláger örökzöld? Vannak olyan zenék, amiket az ember meghallgat és szereti, de egy pár hónap múlva elfelejti. Aztán vannak olyanok, amiket bármikor visszahallgatunk, akár a 80-as vagy 90-es évekből, akár a 60-as, 70-es évekből is. Most is sokan veszik elő a régi zenéket, újra dolgozzák őket, és ezek megint nagy slágerek lesznek. Vannak olyan zenék, amik akkor voltak slágerek, amikor még azoknak azoknak a szülei sem éltek, akik most buliznak rá. Nem hiszem, hogy a szöveg, vagy amiről szól, lenne a kulcs, mert sokan nem értik a szöveget. Lehet, hogy akkor a hangszerelés a lényeg. Üdvözlettel, Csaba. Ez egy jó kérdés. Megint rajta maradtunk a karácsonyon.
1: Nem, elmondom, az van, hogy egyébként az utóbbi időben, akár 10 évről beszélhetünk, nagyon felgyorsultak a zenei megjelenések, nagyon-nagyon sok zene van, nagyon sok zene megy át a kezünk alatt, a fülünkön át, és nincs egész egyszerűen annyi ideje egy dalnak megtapadnia, mint mondjuk a 90-es években vagy a 80-as években, amikor áhítozva vártuk a lemez megjelenését, megvettük, és mondjuk teszem azt, megvettem a Guns N' Roses új lemezét, és 4 éve keresztül csak azt hallgattam a következő Guns N' Roses lemez megjelenéséig, tehát hogy, és akkor nem volt ennyi zene, nem volt ennyi behatás, tehát hogy most már tényleg nagyon-nagyon sok zene van, úgyhogy azt gondolom, hogy kevesebb ideje van ezeknek a zenéknek megtapadni, és hát vannak igen örökzöldek, mint például a Last Christmas.
0: Amivel most nyertél 20 ezer forintot. Begi, nagyon köszi, folytatjuk a World is My Radio Show-ban péntek este. Imádom.
1: Jövök pénteken, ti pedig ne menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik a kívánság műsor. Juhász Gerivel, aki 20 ezer forinttal kevesebbel megy ma haza.
0: Én kerestem a bajt. Bibi Rexa, Faithless New Religion, ezzel kezdünk rögtön. És vannak nálam kulcsok a rádió egy konténerhez. 2 is adok, de csak akkor, ha itt maradtok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyabel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
5: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
6: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 millió 200 ezer forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek. További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
11: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszám Fest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több százezer forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számítunk rá.
12: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
0: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel élőben. Este 8-kor

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint ti vagytok a zenei szerkesztőink. Hello, hello!
1: Erzsébet vagyok, és Mark Singer Kiss-től kérek egy számot a családnak.
0: Szia Erzsébet, és készül-e már a vacsora?
1: Kocsonyás főzök és húsleves készül.
0: Ú, de szuper, jó magyaros!
1: Így bizony, egy Kárpátaljáról származok azért.
0: Hallom is a hangodon, nagyon tetszik ez az ízes beszéd, jó étvágyat a vacsihoz.
1: Köszönjük szépen!
0: Jön tehát Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat-it, és figyelem, indítom az újabb játékot! Ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió egy konténeréhez, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, pénteken reggel kinyitjuk a Rádió 1 konténert, amelyben az ajándékok összértéke csak nem 20 millió forint, úgyhogy nagyon fogynak a kulcsaink, egyet szeretnék most adni valakinek. Halló, halló!
1: Szia, Anikó vagyok!
0: Hello, Anikó, kérem a Rádió 1 szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát, Anikó, nagy hírem van, te vagy a tizedik!
1: Nagyon jó,
0: köszönöm. Anikó, nem mondod komolyan, soha az égegyet a világon semmi?
1: Soha.
0: Hát Anikó, egy kulcsod már van a Rádió egy konténerhez, ha nem nyersz, maximum elteszed emlékbe, tök jól néz ki.
1: Nagyon köszi.
0: De azért nagyon remélem, hogy ez fogja kinyitni a Rádió egy konténert, ha így
1: nagyon
0: lesz,
1: remélem.
0: Akkor mindent viszel, ami csak benne van, autó, családi utazás, szerszámgépcsomag. Klíma, okos tévé, nagyon sok konyhaigény, bőrkanapé és egy kerékpár.
1: Nagyon jó, nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Ugye tudod, hogy hol és mikor lesz a konténernyitó parti?
1: Pénteken.
0: Így van.
1: Dunapláza.
0: Így van, ennyi. Na, összehoztátok ketten. Gratulálok, legyetek ott mindenféleképpen, és nektek is nagyon drukkolok. Újabb játék jó 10 perc múlva, ugyanitt a rád.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Metzger Vikit kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Mária vagyok.
0: Szia Mária, kinek menjen ez a dal?
1: Kislányomnak most volt a születésnapja, és küldöm sok szeretettel.
0: Hány éves?
1: 17.
0: 17, és mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretjük, és büszkék vagyunk rá.
0: Ezt akkor most neki játsszuk itt a Rádió Egyen. Metzger Vikit.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egyelőre marad a Vénasszonyok nyara. Szerdán és csütörtökön 27 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Közben Sakirát készítettem elő a következő telefonáló kérésére. Hogy hívnak?
2: Anita.
0: Anita, is kinek küldjük majd?
2: Kérjemnek és a gyerekeimnek.
0: Jön akkor nektek mindjárt Shakira, Burna Boy és a Die Die. És figyelem, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió egy konténeréhez, amelyben az ajándékok összértéke majdnem 20 millió forint, akkor most hívjatok tizedikként a számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
3: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
6: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9050-es motorolajára most csak 8.990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
10: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió 1-et halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Pénteken reggel fogjuk kinyitni a Rádió 1 konténert, amelyben az ajándékok összértéke közel 20 millió forint. Kulcsokat már csak csütörtök estig nyerhettek adásban, és majd néhányat a helyszínen is be lehet szerezni a Duna Pláza előtt. Halló, halló!
1: Szia, Gréta vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Hello, Gréta, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Gréta, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm! Nagyon örülünk neki, már nagyon sokszor próbálkoztunk.
0: Gréta, az utolsó kulcsok egyike a tiéd a Rádió 1 konténerhez, amelyben ugye van autó, utazás, szerszámgép csomag, klíma beszereléssel együtt, okos tévé, nagyon sok konyhai gép, és ezen a héten kerül bele

0: Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Jó pihenést! Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
3: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
2: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT-tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Az Abtab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Abtab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazás olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
9: Premier Outlet Budapest.
10: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
11: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Mondtam már, hogy mit főzök ma, nem?
14: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
15: Összerezentünk.
14: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
13: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
14: Honnan az ötlet?
13: Ettem de valamelyik nap, és nagyon ízlett.
14: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
13: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyvere. Én tudom, mit akarok beletenni.
14: Jó, várjál, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
15: Ez a specialitás. Ez egy érzelmi étel amúgy. De kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
13: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszó.
14: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
13: Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy megjön, melyik a cukkini. Jó, de ha kaptok egy fotót.
15: A cukkinidről?
13: A töltött cukkinimről.
14: Az abban, hogy nem csak egy fotó. Tehát nem
13: úgy. Hogy nem állj színe, basszú. Röfög a cukkinire, érted? Beleröfögött a töltött cukkinire. Két napja ezen vagyok. Gyerek nagyon szereti. Okay. Ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocakába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, mi ilyen? Olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, mi van a háttérben, és a csáva egy kék dobozzal
15: éppen. Borbás macsi kipeckölt szája, fog a háttérben a tüzé. Most ha hazamehetek, Balázs, hazamehetek? De még a mi is, hogy a kaporszósz.
13: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmam össze, jó, nagyon sérült sütöd? Lennék.
14: Hány fokon sütöd?
13: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
15: 90.
13: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékleten. 10 napig szobahőmérsékleten. Megettem valamelyiknek, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
17: Hello, hello! Sziasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak!

0: Gulyai Pécsi és Bárány Attila.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, ahogy szoktuk, FM-en, weben, applikáción keresztül és minden felületen, tartsatok velünk!
2: Ladies and gentlemen, madame and herman, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megérdem a publikum, jó magam, hamba, egy PG hit leszek egészen este 9-ig.
0: Küldjük a dzsungelhősének és mindenkinek a rádió egyen, aki szereti a tesónk legkedvencebb dalát. Alex Kenji-vel indulunk, illetve a Bambolé-val köszöntjük a rádió egy hallgatóit. Jó szórakozást mindenkinek!

csökken a legnagyobb a zenei változatosság. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. A DJ Pultban. DJ Junior.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy diszkusít Radio Show DJ Juniorral, Bárin Attilával és velem Hangai PG-vel.
1: A héten 3 fellépésem lesz, pénteken Demetseren bulizom egy helyi fesztiválon, városi rendezvényen, szombaton pedig Budapesten kezdek a hajógyári klasszikon, és onnan megyek Balatonmária fürdőre, hogy az év utolsó Bárány fellépését abszolváljam a rezidenciámon, a Personal Jesus VS Csibészek partin, ahol Szecsei Attilával váltjuk egymást. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Én a DJ Junior videócsatornáról akartam beszélni, hogy kiraktam a Mindy Nibiza mixet, és rohadt sokan megnézték. Ráadásul egy kicsit ilyen videoklipes formában sikerült összevágni, igazi Mindy Nibiza hangulat, ibizai videófelvételekkel, klubfelvételekkel. Szóval aki még nem nézte meg, nem hallgatta meg, az menjen fel a YouTube csatornámra és nézze meg.
1: Most pedig megyünk tovább Alaner lemezével, ez a Back to Yours, itt a Rádió 1-en a diszkos, itt az igazi mai slág.

0: Mozgósít a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma én pörgetem, Bárány Attila vagyok, de itt van velem a stúdióban Honvai PG és DJ Junior is.
1: Október 24-éről beszéljünk, mert itt nem lesz egyszerű megoldani ezt a problémát, mert hogy képzeljétek el, hogy Magna Cum Laude koncert lesz ez Békésaván a nagy fesztiválon, és 22:15-kor adják abba a koncertet, és innentől kezdve egészen a hajnali 2 óráig tudunk diszkosítet csinálni a helyszínen, a nagy sátorban, utána egyébként vége van az egész fesztiválnak, tehát 2 órakor ott lehúzzák a rollot.
0: Az jó, hogy ezt most mondod, mert én egészen mostanáig vártam ezt az információt, és én nem tudom, hogy fogom megoldani, hogy Sződről eljussak Békés Csabára legalább 1 órára.
1: Hát szödd össze magad!
0: Ennyit tudok javasolni.
1: A duma még mindig a régi. Egyrészt, hogy most hétvégén én Gyöngyösre várok mindenki sok-sok szeretettel, utána megyek Bátaszékre, és ha felérek, akkor még a budapesti rezidenciában is fogok pörgetni Deep House zenét, amit mostanában Deep House-nak hívnak, régen House-nak hívtak egyébként, szóval jófajta csajos muzsikákat.
0: Most pedig megyünk tovább a Rádió 1-en egy olyan dallal, amit ha odaérek arra a Békés Csabai Fesztiválra, akkor le fogok játszani mindenképpen. Sződön biztos, hogy lesz. Összöd, nem összöd, ez van. Depeche Mode és a People Are itt a Rádió 1-en a diszkósítben. Persze a vadonatúj 2026-os Biszenselben.

0: a Rádió Egy Esti Show, a Diszkosit Rádió Show, itt vagyunk veletek immáron 20 éves, 21. születésnél, hogy Attila kezdte a műsort. December 5-én lesz, de előző nap, december 4-én pénteken is megyünk még hozzá Pécsre, és egyébként tavaly ugyanezt a hétvégi kombót toltuk akkor a 20. születésnapon, úgyhogy most ugyanilyen verzióban ünnepeljük, csak most már a 21. szülinapot.
1: Én közben megoldottam.
0: Na.
1: Én fogok kezdeni. És akkor odaérek Södre.
0: Nem tudom, hányra mész Södre, de azt csinálsz, amit akarsz. Én bármivel benne vagyunk, hold meg.
1: Csak azért, mire odaérnék, egyébként 2 óra lenne, úgyhogy ez nem lesz jó.
0: Valahogy ezt majd kitaláljuk, megbeszéljük. Egy biztos, hogy 24-én mind a hárman fogunk játszani egymást felváltva, majd kiderül, hogy milyen sorrendben, de tessék fókuszálni 2 hét múlva szombaton Békés Csabára.
1: Most pedig a mesterséges intelligencia ötlete alapján egy dal, amit rendszeresen játszom most a bulikban, és odáig vannak érte az emberek meg vissza. Egyébként tök olyan, mint hogyha Imaja Lynch-ot hallgatnál, hiszen ugyanaz az énekhang énekli ezt a dalt is. Peter Axon és a Glass and Dust érkezik. Természetesen biztonságban a Diszkosítben.

Things aren't quite the same. It's a

0: Csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárnyi Attilával és velem Hanvai PG-vel búcsúzunk ma estére.
1: Méghozzá egy dalpremierrel, Adaru érkezik, illetve a No Turning Back, ezt még Hori mutatta nekem, hogy mit szólnék hozzá, hogy ebből csinálnék valamit, egy pici turbot tettem rá, hamarosan meghalljátok.
0: Ez volt a diszkosít Radio Show, itt a Rádió Egyen, és búcsúzom DJ Junior voltam, minden elérhető a YouTube csatornám, meg a remixek, amelyeket nyáron készítettem, azokat meg felraktam a Facebook oldalamra, úgyhogy készítettek a holnap este egyébként 8-kor én mixelek itt a Rádió Egyen, és hozom magammal egy-két újdonságot is majd, úgyhogy tartsatok velünk holnap is, hello! Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, szombaton Gyöngy és Vátaszék és Budapest, szevasztok!
1: Pénteken Demeterre lépek fel, szombaton pedig a hajógyári klasszikon Budapesten, és onnan megyek Balatonmária fürdőre, a Persona Jesus VS Csibészek partira,

0: Oli vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Minelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Helyi kulturális percek.
3: Szombathely és környékének kulturális információit Sós Katától hallják. Finisszázzal zárul a Bereményi 80 Bereményi Dalok Festményeken című kiállítás Körmenden. A tárlat a Kölcsey Ferenc gimnázium fennállásának 80. évfordulója alkalmából nyílt meg. A Sodics László galériában Pál Finé Szabó Éva festményein keresztül mutatják be a Cseh Tamás és Bereményi Géza nevéhez kötődő dalok által megidézett történeteket, hangulatokat és korszakokat. A kiállítást augusztus végén Bereményi Géza, a 80 éves magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg. A záró eseményt október 8-án csütörtökön tartják. A körmendi programon Cseh András, Cseh Tamás fia is közreműködik, adta hírul a gimnázium. Kamaszok egykori naplóbejegyzésein keresztül idézik fel az 1956-os forradalom napjait Szombathelyen. A Berzsenyi Dániel könyvtár programján két, akkor 13 és 14 éves fiú feljegyzései kerülnek a középpontba. A naplók személyes nézőpontból mutatják meg, hogyan élhették meg a fiatalok a történelmi eseményeket. A rendezvény az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódó szombathelyi programsorozat része lesz. A szovjet csapat Menjen haza, Sztálin szobrát vigye haza című találkozót október 9-én tartják. Hangzott el a megemlékezésekről tartott sajtótájékoztatón. Kegyeleti sétával emlékeznek az 1956-os forradalom áldozataira Szombathelyen. A résztvevők október 30-án a Szent Márton utcai temetőben idézik fel azoknak az emlékét, akik életüket vesztették a forradalom idején. A séta a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódó szombathelyi programsorozat egyik állomása, hangzott el a megemlékezésekről tartott sajtótájékoztatón. Az Orbán Róbert helytörténeti kutató, valamint Bodó Judit tanár által vezetett programon helyi kötődésű történetek is előkerülnek. Ritkán látható könyvek és a luttollas írás világába is bepillanthatnak a szombathelyiek az országos könyvtári napokon. A programsorozathoz idén először csatlakozik a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, amely október 10-én este megnyitja a felújított Ölbei házat a látogatók előtt. Az érdeklődők régebbi és újabb könyvritkaságokkal találkozhatnak, és azt is kipróbálhatják, milyen luttollal írni. Az épületben óránként indítanak ingyenes turnusokat, közölték a szervezők. Szombathely legfontosabb kulturális híreit Sós Katától hallották, kellemes időtöltést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is Mine Radio Show.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok nálunk innentől a zenét. Progresszív house és techno is jön a következő három órában. Erről ma elsőként Jauri gondoskodik. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek, el is kezdjük a World is Mine Radio Show kedd esti első óráját. Jön Alex Kenji és a Bambolé. Indulunk is itt a Rádió 1-en.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje ez az olasz fiatalember, sőt azóta már a szerzőtársa is, ő volt Hypaton az Out My Head-del a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en kedveste Jauria lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Jön Bant, és az a dala, aminek talán a legnagyobb sikereit, a berobbanását köszönheti, ez a Cloud című dal, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, ez még mindig a World Is Mine Radio Show itt, a Rádió 1-en. Let's go!

0: Ezeket a zenéket garantáltan nem hallhatjátok sehol máshol. Kösz, hogy itt vagytok ma este is. Ez a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show. Jauri a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher is jön még. 11 és éjfél között, ugye Christopher jelenleg az év producere Magyarországon. Na Jauri, mi érkezik most?
1: Rudimentellel menjünk tovább, és tőlük az egyik nagy-nagy kedvencemmel, a Waiting All Night-tal, és már nagyon-nagyon-nagyon régóta kerestem egy olyan verziót elő ebből a dalból, ez egyébként Peter Music verziója, amit tudok játszani itt a rádióban is nektek, úgyhogy megtaláltam, és itt van, ez a következő, megyünk is tovább itt a Rádió 1-en.

0: Franciaország két ikonikus DJ-je, David Guetta, Hugh Girl, valamint French Montana készítette közösen ezt a szenzációs zenét. Ez volt hármuktól a Shine, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagy Auri, mi lesz 10-től?
1: A recept az pedig, mint mindig, most is hasonló lesz. Egy kicsit lassabban kezdünk, aztán a végén ilyen 140-145 BPM környékéig is eljutunk. Úgyhogy remélem, hogy velünk maradtok. Egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Helyi kulturális percek.
6: Szombathely és környékének kulturális információit Sós Katától hallják. Finisszázzsal zárul a Bereményi 80 Bereményi Dalok Festményeken című kiállítás Körmenden. A tárlat a Kölcsey Ferenc Gimnázium fennállásának 80. évfordulója alkalmából nyílt meg. A Sodics László galériában Pálfiné Szabó Éva festményein keresztül mutatják be a Cseh Tamás és Bereményi Géza nevéhez kötődő dalok által megidézett történeteket, hangulatokat és korszakokat. A kiállítást augusztus végén Bereményi Géza, a 80 éves magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg. A záró eseményt október 8-án csütörtökön tartják. A körmendi programon Cseh András, Cseh Tamás fia is közreműködik, adta hírul a gimnázium. Kamaszok egykori naplóbejegyzésein keresztül idézik fel az 1956-os forradalom napjait Szombathelyen. A Berzsenyi Dániel könyvtár programján két, akkor 13 és 14 éves fiú feljegyzései kerülnek a középpontba. A naplók személyes nézőpontból mutatják meg, hogyan élhették meg a fiatalok a történelmi eseményeket. A rendezvény az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódó szombathelyi programsorozat része lesz. A szovjet csapat Menjen haza, Sztálin szobrát vigye haza című találkozót október 9-én tartják. Hangzott el a megemlékezésekről tartott sajtótájékoztatón. Kegyeleti sétával emlékeznek az 1956-os forradalom áldozataira Szombathelyen. A résztvevők október 30-án a Szent Márton utcai temetőben idézik fel azoknak az emlékét, akik életüket vesztették a forradalom idején. A séta a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódó szombathelyi programsorozat egyik állomása, hangzott el a megemlékezésekről tartott sajtótájékoztatón. Az Orbán Róbert helytörténeti kutató, valamint Bodó Judit tanár által vezetett programon helyi kötődésű történetek is előkerülnek. Ritkán látható könyvek és a luttollas írás világába is bepillanthatnak a szombathelyiek az országos könyvtári napokon. A programsorozathoz idén először csatlakozik a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, amely október 10-én este megnyitja a felújított Ölbei házat a látogatók előtt. Az érdeklődők régebbi és újabb könyvritkaságokkal találkozhatnak, és azt is kipróbálhatják, milyen luttollal írni. Az épületben óránként indítanak ingyenes turnusokat, közölték a szervezők. Szombathely legfontosabb kulturális híreit Sós Katától hallották. Kellemes időtöltést kívánok!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél.
4: Végy egy nagy levegőt.
3: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Elmúlt este 10, megyünk szépen felfelé. Hello mindenkinek, még mindig Jauri Mix-el, menjünk tovább, hello!
1: Szia Geri, szép estét kívánok mindenkinek, és megyünk egy nagy-nagy kedvenccel, aki régen Carnage névre hallgatott, most már Gordóként járja a világot, és House DJ-vé avanzsálódott, úgyhogy tőle az egyik legújabb, az a Loco Loco, amit igencsak szeret a magyar közönség, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Ez a World Is My Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Verdi Máin Rádió Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét Jauria lemezjátszóknál. És imádni fogjátok azt, ami most jön.
1: Megyünk is tovább Anima egyik legújabb dalával. Ez a Bad Angel itt a Verdi Máin Rádió Showban, a Rádió 1-en.

0: Tudjuk, hogy főleg az ilyen zenék miatt szeretitek nálunk a keddestéket. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Itt mellettem most Jauri a lemezjátszói mögött egészen 11-ig. Aztán Christopher is jön még, az év producere, ő ugye jelenleg Magyarországon. Christopher majd Jauri után 11 és éjfél között mixel. Na mi érkezik most?
1: Nagyon szépen elkezdtük már felfele tologatni a tempót. Eden Beyer és Armin van Buuren közös dala fog következni. Ez a No Mercy, itt a World is Mine Radio Show-ban. A Rádió Egyen.
2: DJ, yeah. Teach me a lesson.

0: velünk, aztán minden este budizhattok. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show Jauri által lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Milyen lesz még neked ez a hét?
1: Velem ezen a héten, 9-én Miskolcon fogtok tudni találkozni, ahova a kiadómmal fogunk menni, úgyhogy egész éjszaka a Hard Techno várható. Remélem, hogy valamelyikőtökkel ott találkozunk, de ha máskor nem, akkor jövő hét hétfőn, majd itt a Rádió Egy Live Mixben, aztán pedig egy hét múlva kedden a World is Mine Radio Showban ugyanígy, ugyanekkor.
0: Így van, nagyon köszi Csauri neked ezt az elmúlt két órát. Maradjatok, nincs reklám, jön Christopher.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarország.

0: mindenkinek, Christopher viszi nálunk tovább a kedvestét, az év producere jelenleg Magyarországon. Hello, kezdjük el!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Így van, induljunk is el Gordónak és Rendes Zörnevelnek az újdonságával. Loco Loco, csak itt a Rádió 1-en, Bird is my radio show.

0: Christopher a lemezjátszóknál.
1: Van egy alapkő, ami most szerintem TikTokon abszolút megrengette egyébként a nagy közeget. Tim Impalának a Drakulája abszolút ebben nyereskedik, és több mint 500 000 streamnél tartanak csak YouTube-on. Zseniális. Ebből hozok egy saját verziót, amit egyébként a DJ-k mostanában előszeretettel pörgetnek Tomorrowlanden és egész Ibizán. Méghozzá David Guettáék, Blondisék és a Fideles srácok is. Úgyhogy ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en. Börac Mári.

0: This Mine Radio Show, tudjátok a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét. Christopher a lemezjátszóknál, hello még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri. Érkezik Blondisnak a Lovers on the Dance Floor-ja. Blondisról pedig azt kell tudni, hogy egyébként félig meddig magyar felmenőkkel rendelkezik, és beszél is magyarul, ugyanis Vivian Bakosról van szó. Egyébként nagyon vicces, mert töri a magyart, és én beszélgettem vele TikTokon, Instagramon, és nagyon vicces volt, mert ugye, ahogy hangüzeneteket küldött, így először nem tudtam eldönteni, hogy most viccel, vagy ez most ilyen, és utána mondta, hogy nem, ő egyébként élt 10 évet Magyarországon, de már azért elfelejtette, és megkopott a nyelve, úgyhogy viszont nagyon-nagyon cuki, nagyon szeretem. Blondis még egyszer, Lovers on the Dance Floor, Rádió 1 World is My Radio Show.

0: mögött mivel folytatjuk?
1: Van egy dal, ami szerintem abszolút egy alapékköve volt egyébként Magyarországnak. Speednek jön a Fallingja, és ezt Robert Georgescu és M.E.J. remixében hozom nektek itt most a végére, úgyhogy zseni kis dal.

0: Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenés mindenkinek. Szevasztok.
0: A mai adást visszatudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban is. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket...

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai slágermely.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy, bulizunk már is Accenttel, a rengeteg zenei díjjal rendelkező dance pop nagykövettel. Adrián egyébként a keresztneve, producer, énekes, szórakoztató figura, aki az anyanyelvén, a románon kívül köszöni szépen akcentus nélkül is remekül elboldogul, például angolul, spanyolul, lengyelül, és amikor még duóként működött az Accent formációként, akkor volt egy bomba daluk, a Kylie ezt gondolta újra 2025-ben. Jön a Don't Leave!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából, erre tudok csak kikapcsolni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom, itt vannak a legjobb zenék.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. 2014. októbert írtunk, amikor a következő cikk jelen meg a DJ Mag magazinban. Fantasztikus, együtt dolgozott Ed Sheeran és Martin Garrix. Jön az új közös dal, és így nyilatkozott akkor Martin Garrix, hogy hát igen, két hete a stúdióban voltunk, befejeztük a dalt, úgyhogy olyan december-január környékén megjelenik. Hát csak azt nem mondták, hogy melyik év, decemberében vagy januárjában. 12 évet kellett várni a dalra konkrétan. Mert hogy 2026-os megjelenés lett végül a dal, korábban nem csinált Ed Sheeran dance slágert, illetve Martin Garrixnek sem volt vokálos dala, úgyhogy mindkettőjüknek ez egy ilyen óriás zenei utazás volt. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a dal, ami végre hivatalosan is megjelent.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Boy. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncertturnén már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, éjszaka is. Pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg az amerikai szupersztár Taylor Swift The Life of a Showgirl albuma, ami aztán az amerikai zene és lemezkiadás történetének leggyorsabban eladott albuma lett, és ez a mérföldkő még inkább megerősítette a lemez kereskedelmi hatását és a státuszát. De mennyi is ez az annyi? Az első heti eladásokról egy szám, több mint 4 millió album egység, ami az Egyesült Államokban elkelt. A globális rekord az első héten több mint 5,5 millió példány, és ezzel a gyorsasággal megdöntötte a korábbi rekorder Adele 25 című albuma első heti eladási csúcsát. Az album anyagát egyébként Taylor Swift az Eras Tour európai szakasza alatt írta és rögzítette, és a koncertek szünetében rendszeresen repült vissza Svédországban, hogy a korábbi sikercsapatával, Max Martinnel és Shellbackkel dolgozzon a dalokon. Megérte az ingázás, azt hiszem. Erről az albumról szól most egy nagy Rádió 1-es kedvenc.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!
1: Nincs megállás! Itt csak igazi mai slágermegy. Rádió 1.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz